0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat 2026. augusztus 7-én a hét utolsó munkanapján. Egyre több jel utal arra, hogy kivonul Szlovákiából a Tesco brit üzletlánc. Kedden választja meg az országgyűlés az új magyar köztársasági elnököt, ki lesz a Tisza jelöltje. Valery Zaluzsny, Ukrajna korábbi főparancsnoka, elavultnak nevezte a NATO-t és azt mondta, Ukrajna valószínűleg soha nem csatlakozik a szövetséghez, és a nagy port kavart botrány ellenére nem váltották le Gianni Infantinót, a FIFA elnökét. Ezekkel a témákkal készültünk a mai reggeliben, tartsanak velünk. A hangmérnök Kovács János, a híreket pedig Kis Balástól hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb abszolút hőmérsékleti rekord dőlt meg tegnap Szlovákiában. Ökológiai katasztrófa fenyeget Omán partjainál egy olajszivárgás miatt. Ma már nem lesz akkora a hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a nappali maximumok. Jönnek a részletek. Elérte tegnap a 42,2 Celsius fokot az új abszolút melegrekord a nagykürtösi járásbeli Alsópalojtán, tájékoztatott Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Az új rekord meghaladta a szerdán a dél-szlovákiai Garamkövesden mért legmagasabb értéket. Csütörtökön ott is nagyon meleg volt, 41,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Ugyanilyen értéket mértek a rimaszombati járásban, Kövecsesen is. Tornán is 41 fok volt csütörtökön. A hőség miatt tegnap 83 embert láttak el a mentők. Ismeretlen anyag szivárgása miatt vonult ki a rendőrség a deáki termálfürdőhöz csütörtökön. Többen rosszul lettek, miután fürdőzés közben érintkezésbe kerültek valamilyen anyaggal. Őket a helyszínre riasztott mentősök látták el, 8 embert kórházba kellett szállítani. A vágsellyei járásbeli strandon szivárgó ismeretlen anyagról szóló információt Tomás Habetta, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője is megerősítette. Az első feltételezések szerint nagyobb mennyiségű klór került a medence vizébe, később azonban ezt nem igazolták. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Elhagyta a magyarországi Szalonna települést az a két roma család, amely az elmúlt hetekben a kassai Lubina nevű illegális telepről költözött a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei községbe. A családok július 31-én pénteken távoztak, de egyelőre nem tudni, hogy véglegesen vagy csak ideiglenesen hagyták el a települést. A két családban több iskoláskorú gyermek, valamint 3 év alatti kisgyermekek és egy csecsemő is élnek. Viktor Teru, szlovákiai roma aktivista, a hátrányos helyzetű roma közösségeket segítő Resdi szervezet vezetője megerősítette, hogy a családok jelenleg ismét Kassán vannak, és visszatértek korábbi kunyhóikba, amelyek azonban részben már lebontott állapotban vannak. Ökológiai katasztrófa veszélye fenyeget Omán partjainál, miután egy zátonyra futott teherhajóból egyre nagyobb mennyiségű olaj kerül a tengerbe. A Caroline Bezengi nevű hajó egy természetvédelmi terület közelében rekedt meg, és a jelentések szerint az orosz úgynevezett árnyékflotta része lehet. A szivárgás veszélyezteti a korallzátonyokat, a vándormadarakat, a tengeri teknősöket és a tengeri emlősöket is. A térség ugyanis egy ritka bálnafaj élő helye. A Greenpeace szerint az olajfolt július 24-e és augusztus 4-e között 20 négyzetkilométerről mintegy 600 négyzetkilométeresre nőtt. A kongói demokratikus köztársaság hatóságai több mint 200 utast vizsgálnak egy hajón, miután az egyik utas az ebolához hasonló tünetekkel elhunyt. A Kinshasa felé tartó teherhajót a fővárostól mintegy 65 kilométerre a Kongó folyón felfelé található Bende-Bende kikötő közelében állították meg. A kínai üzemeltetésű Yingfeng 2 fedélzetére a kongói egészségügyi minisztérium és az egészségügyi világszervezet szakemberei is felszálltak, és mobil laboratóriumot alakítottak ki a helyszínen. A hatóságok megkezdték az utasok tesztelését, hogy megállapítsák, fennáll-e az ebola fertőzés veszélye.
0: Időjárás.
2: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már talán fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után, bár kezdetben még füllett marad a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél több felé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Részleges korlátozás lépett életbe az 503-as számú másodrendű úton. Malacka és Pernek között a D2-es autópálya feletti hidat javítják. Az érintett útszakaszon korlátozásokra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Garamszentkereszt után Nyitrabánya felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóra.
1: Tegnap este lejátszották a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének első mérkőzéseit. A végig alárendelt szerepet játszó Dac kiütéses 6-0-ás vereséget szenvedett Hollandiában, a Twente otthonában. A félgőzzel futballozó hazaiak a 11. percben már 2-0-ra vezettek, a második félidőben pedig szinte tetszés szerint lőtték a gólokat. A Győr 1-0-ra kikapott Lettországban a Riga vendégeként. Már a harmadik percben öngóllal megszerezte a vezetést a hazai együttes. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 3-0 arányban alul maradt az FC Kopenhágával szemben. A visszavágókat jövő csütörtökön játsszák. A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A görög bajnok közlése szerint a középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint az aténiak 2,5 millió eurót fizettek a 24 éves futballistáért, ez győri klubrekord. A Real Madrid hivatalosan bejelentette, hogy meghosszabbította Vinicius Junior szerződését. A brazil csatár új megállapodása 2032. június 30-áig köti őt a spanyol klubhoz. A török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Mohamed Salah 2 évre aláírt a csapathoz. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítésére vonatkozó, de végül is elvetett javaslatával összefüggésben elkövetett hibák miatt, ugyanakkor a FIFA elnökség a marokkói válságtanácskozáson megerősítette posztján Gianni Infantino elnököt. Az Európai Labdarúgó Szövetség bejelentette, továbbra is fenntartja bojkott fenyegetését a Nemzetközi Szövetség égisze alatt futó sorozatokra, köztük a világbajnokságra, annak ellenére, hogy a FIFA elállt a tervétől, miszerint külső befektetők bevonásával rendezne tornákat. A rendőrség házkutatást tartott a Dél-Koreai Labdarúgó Szövetség irodáiban azon vádak nyomán, hogy manipulálták a válogatott korábbi szövetségi kapitánya Hong Myung-bo 2024-es kinevezését. Martin Horvát ezüstérmet harcolt ki a skeet döntőjében a Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka után nagyszerű kombinált számos teljesítménnyel Erdős Rita és Bauer Blanka is bejutott a szombati döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 5-7-6-2-4-6 arányú vereséget szenvedett az olasz Matteo Arnalditól a montreali tenisztorna második fordulójában. A torontói női viadalon Udvardi Panna 6-2-6-4-re kikapott a japán Osaka Naomitól, Bondár Annát pedig a belga Elizé Mertens búcsúztatta 6-3-4-6-4-6 arányban. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott 24-20 arányban kikapott Dániától a romániai korosztályos világbajnokság negyed döntőjében. Mika Häkkinen megkérdőjelezte, miért akarná korábbi csapata a McLaren Max Verstappen szerződtetésével felborítani a jelenlegi egyensúlyt, miközben Lando Norris és Oscar Piastri személyében két kiváló versenyzővel rendelkezik.

6 óra 18 perc van, ma az Ibolyák ünneplik névnapjukat. Az Ibolya magyar névalkotás a hasonló virágnévből. Ez a név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki, jelentése maga a virág. A szlovák naptár szerint pedig Stefánia nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 22 perc van. Több mint 1500 éves szarmata települést tártak fel Nyíregyházán. Nagy számú aranykincset és drága követ hoztak fel egy bizánci hajóroncsról, és ősi vízrendszer segítette az első piramis építését. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Több mint 1500 éves szarmata település maradványait tárták fel a Jósa András Múzeum régészei a Nyíregyházi Ipari Park területén. A kutatók eddig 3-4 lakóház nyomait és 2 kutat azonosítottak. A kutak akár 4-6 méter mélyek is lehettek. A régészek arra számítanak, hogy az aljukon épségben megmaradt kerámia edényekre bukkanhatnak. A feltárás során már most is nagy mennyiségű szarmata kerámia és állati csont került elő, amelyek egykori háztartási hulladékként kerültek a földbe. A szomszédos területen egy temetőt is feltártak, amely feltehetően a település lakóihoz tartozott. A szarmaták iráni nyelvű, eredetileg lovas nomád nép voltak, akik az időszámításunk szerinti 1. és 5. század között az Alföldön telepedtek le. Földműveléssel és állattartással foglalkoztak, a régészek szerint pedig gabonatermesztésük és kereskedelmük is jelentős lehetett. Horvátország partjainál a földközi tenger egyik leggazdagabb bizánci hajóroncsát tárták fel a régészek, ami egy sziget közelében fekvő 7.-8. századi roncsból több mint 600 g aranyékszer, császári aranypénzek, drága kövekkel díszített övveretek és egy rendkívül ritka aranypecsétgyűrű került elő. A kutatók szerint a leletek arra utalnak, hogy a hajó fedélzetén a bizánci birodalom egyik magasrangú tisztviselője vagy katonai parancsnoka is utazhatott. Az aranyövek és a császári képmással díszített pecsétgyűrű ugyanis kizárólag a birodalom legelőkelőbb vezetőinek rangjelvényei voltak. A búvár régészek amforákat, kereskedelmi mérlegeket, elefántcsontból készült tárgyakat és kerámia edényeket is találtak, amelyek élénk kereskedelmi kapcsolatokra utalnak. A szakemberek úgy vélik, a hajó a rossz idő elől kereshetett menedéket a Polacsa-öbölben, mielőtt elsüllyedt. A lelőhelyet 2015 óta kutatják, és a szakértők szerint ez a korszak egyik legjelentősebb bizánci hajóroncs telete, amely új részleteket tár fel a korabeli mediterrán hajózásról és a bizánci birodalom kapcsolatrendszeréről. Egy új kutatás szerint egy ősi vízrendszer is segítette az első valódi egyiptomi piramis megépítését. A Dahsúri Vörös Piramis közelében található korában építési rámpának vélt kőszerkezetekről a kutatók úgy vélik, valójában hatalmas gátak maradványai lehetnek. A több mint 4500 éves Snofru fáraó idején emelt Vörös Piramis környékét műhold felvételek és hidrológiai modellek segítségével vizsgálták. Az eredmények alapján a két 600-700 méter hosszú kőszerkezet inkább vízvisszatartó létesítményre hasonlít, mint építési útra. A feltételezések szerint az egyik gát összegyűjtötte az időszakos áradások vizét, a másik pedig szabályozta annak tovább haladását egy csatornába. A rendszer akár 400 négyzetkilométeres vízgyűjtő területről is összefoghatta a csapadékvizet, amelyet az építkezés vízellátására használhattak. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, az elméletet egyelőre csak távérzékelési adatok támasztják alá, ezért további régészeti feltárásokra lesz szükség annak bizonyítására, hogy valóban vízrendszer segítette az első piramis építését.

0: Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Kis Balázs következik.
1: A komáromi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bár az ellátás továbbra is biztosított, a társaság megelőző intézkedéseket vezetett be a tartós szárazság és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A tározók vízszintje jelenleg 3,3 méter, miközben normál körülmények között megközelíti az 5 métert. A napi vízfogyasztás is jelentősen emelkedett, a nyári időszakban megszokott 10 000 köbméter helyett jelenleg körülbelül 12 000 köbméter vizet használnak fel naponta. A vízművek egyelőre nem tervez korlátozásokat, de arra kéri a lakosságot, hogy felelősen bánjon az ivóvízzel. Vágselje továbbra is keresi a pénzügyi forrásokat a fedett úszoda felújításához. Az építési engedélyt még márciusban szerezte meg az önkormányzat, a támogatási kérelmet pedig már benyújtották a sporttámogatási alaphoz, ahol jelenleg elbírálás alatt áll. A beruházás becsült költsége meghaladja a 11,5 millió eurót. A város szerint az úszoda országos jelentőségű létesítmény, mivel Szlovákiában kevés 50 méter medence áll a versenysport rendelkezésére. A működéshez szükséges technológiai rendszerek beindításához önmagában is mintegy 1,5 millió euróra lenne szükség. A felújított losonci zsinagóga jelképes 1 eurós áron állami tulajdonba kerülhet, bár a városi képviselőtestület jóváhagyta, hogy az épület az eredeti tulajdonoshoz kerüljön vissza, a törvény értelmében az államot elővásárlási jog illeti meg, ezért a Kulturális Minisztérium még mérlegeli a lehetőséget. A műemlék az 1980-as évektől használaton kívül állt. Losonc városa 2013-ban 1 euró vásárolta meg, majd Európai Uniós támogatással teljes körűen felújította. Az adásvételi szerződés ugyanakkor lehetőséget biztosított az eredeti tulajdonosnak arra, hogy 10 év elteltével szintén jelképes 1 euróért visszavásárolja az épületet. Megkezdődtek a próbajáratok a Kassához tartozó Tóváros városrész felújított villamos vonalán. A második tesztnapon már valamennyi villamos típus közlekedik a korszerűsített pályán. A szakemberek a sínek állapotát, a felső vezetékrendszert, az áramellátást és a közlekedés zavartalanságát vizsgálják. A következő hetekben további műszaki próbák és a járművezetők képzése is megtörténik, mielőtt a vonalat megnyitnák az utasforgalom előtt. A beruházás építési költsége csaknem 69 millió euró, a projektre összesen 77 millió eurót különítettek el.
2: Időjárás.
1: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már talán fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után, bár kezdetben még füllett marad a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél több felé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Részleges korlátozás lépett életbe az 503-as számú másodrendű úton. Malacka és Pernek között a D2-es autópálya feletti hidat javítják. Az érintett útszakaszon korlátozásokra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Garamszentkereszt után Nyitrabánya felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc van. Egy közel 500 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda néhány munkatársa a megújuló közmédia megbízott vezetőinek. A magukat pro domo munkacsoportnak nevező tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték azt az iratanyagot, amely tanúságai szerint számtalan közéleti, gazdasági és külpolitikai téma esetében a döntések nem szakmai, hanem politikai szempontok alapján születtek meg. A megállapítások azonban nem új keletűek, hiszen a Direkt 36 oknyomozó portál egy 2022-ben megjelent cikke már rámutatott arra, mi zajlik a színfalak mögött. A szóban forgó anyag szerzőjével, Virt Zsuzsanna újságíróval Tilacsik Dóra beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Kérem, kezdjük egy rövid eligazítással arra vonatkozóan, hogy a magyar közmédia struktúrájában tulajdonképpen milyen súllyal is bír a Magyar Távirati Iroda, vagyis az MTI, illetve milyen feladatokat kellene ellátnia ideális esetben.
2: Az MTI, a Magyar Távirati Iroda, az tulajdonképpen az állami hírügynökség szerepét tölti be lényegében évtizedek óta, tehát még az előző rendszerben, sőt már a világháború idején és előtt is működött ilyen hírügynökség. Ez fennmaradt egészen máig is. Sor szervezeti változtatáson átment. Egyébként a Fidesz kormányok ideje alatt beolvatta a közmédia nagy rendszerébe, és hogyha jól emlékszem, akkor az M1 közszolgálati TV csatornát csatornaigazgatónak az irányítása alá került az MTI. Ez volt az egyik fontos változtatás, ami velük kapcsolatban történt. A másik pedig az, hogy a hírszolgáltatását az Orbán kormány 2010 után nem sokkal ingyenessé tette, ami azt jelentette, hogy attól kezdve mindenki korlátlanul hozzáférhetett tulajdonképpen az MTI-nek a tartalmaihoz. Egyébként ugye egy állami hírügynökségnek a feladata az az, hogy a szerkesztőségeket, a független médiát Magyarországon megbízható és pontos tájékoztatással lássa el, hogy a tudósítói ott legyenek olyan eseményeken, amelyekre ugye egy átlagos kisebb szerkesztőségnek nincsen kapacitása, hogy tudósítót küldjön. Az MTI egyébként tudomásom szerint a mai napig működtet külföldi tudósítói hálózatot, ez szintén évtizedek óta így van. Vannak olyan külföldi tudósítók, akik évtizedek óta, például nem tudom, Rómában, Londonban, Brüsszelben dolgoznak, és akkor onnan folyamatosan szállítják az aktuális híreket. Körülbelül úgy írnám le az MTI-nek a feladatát, hogy a független tájékoztatásnak és a pontos és alapos tájékoztatásnak egy ilyen alapvető feltétele és eszköze az MTI. Ez körülbelül az a szerep, amit elkezdett nem betölteni, nem sokkal a 2010-ben hatalomra lépő Orbán kormány hatalomra lépése után.
1: És tulajdonképpen az MTI híreit nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is használják, tekintve, hogy a határon túli magyar szerkesztőségek is nagyon gyakran merítenek a magyar hírügynökség híreiből, és ahogy ön is jelezte, a működés tekintetében egy bizonyos pont után bekövetkezett, mondhatni, egy törés, ami után már nem az etikai, illetve a szakmai elveknek megfelelően zajlott teljesen ez a munka, és a Direkt 36-hoz már 2022-ben eljutottak olyan dokumentumok, amelyek rámutattak, hogy mi történik a színfalak mögött, de mi rajzolódott ki ezekből a levelezésekből, tehát hogyan kezdtek el dolgozni akkor, hogyha politikailag érzékenyebb témákról, esetleg tartalmakról volt szó?
2: Úgy tudom, hogy az Orbán kormánynak gyakorlatilag az első intézkedései között volt az, hogy elkezdje a közmédiának a csatornáit, illetve az MTI-t valamilyen szinten politikai irányítás alá venni, és ez, amennyire tudom, így az évek során így folyamatosan egyre erősödött ez a befolyás. Igen, nagyon könnyen volt a dolga az államnak, hiszen közpénzből finanszírozott szervezetekről van szó, olyan vezetőséggel, amelynek összetételébe természetesen egyébként nyilvánvaló, hogy van valamennyi beleszólása a mindenkori kormánynak, és hát ez tette lehetővé azt, hogy ezek a szerkesztőségek, mondjuk az MTI szerkesztősége, illetve a hírcsatornák, a rádiócsatornák, azok fokozatosan egyre inkább a politikai irányvonalnak megfelelő módon kezdtek el híreket szolgáltatni. Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy a vezetők egyre szorosabb kontroll alá vonták azt, hogy a hírszolgáltatásnak az úgymond politikailag érzékenyebb területei azok hogy nézzenek ki, és a tartalmakat befolyásolták. Ennek több példáját is lehet látni. Ez a munkacsoport, amit említett, amelynek most kijött ez a hosszú gyűjteménye, beszámolt arról, hogy bizonyos híreket egyszerűen nem lehetett megjelentetni, ezeket úgy nevezték, hogy kukázták ezeket a híreket, tehát amit ugye tudósítók megírtak, és aztán utána nem látták viszont nyilvánosan, mert hogy nem engedték át a vezetők. Voltak olyan hírek, amelyeket manipuláltak, voltak olyanok, amelyekből bizonyos részleteket ki kellett hagyni, mert mondjuk politikailag érzékenyek voltak, és hát voltak olyan hírek is, amelyeket kifejezetten felső utasításra kellett megjelentetni a megfelelő formában. Bizonyos minisztériumi közleményeket például kötelező módon cím és lead változtatás nélkül szó szerint kellett kiadni, ez néhány állami vállalatra, illetve a miniszterelnök családjához közel álló gazdag vállalkozóknak a cégeinek a közleményeire is igaz volt, hogy módosítás nélkül kellett őket közzétenni.
1: Itt közbeékelném, hogy tulajdonképpen melyek voltak azok a történések, amelyek feldolgozása esetében leginkább látható vagy érezhető volt a cenzúra, illetve a manipuláció, és melyek voltak azok a témakörök, amik egyenesen, ahogy arra utaltak, kukába kerültek?
2: Elképesztően széles volt a paletta, és mindig változott az, hogy milyen témák voltak. Úgymond tiltó listán ezeket általában ilyen körímélben jelezték a munkatársaknak, hogy mivel nem kellene foglalkozni, vagy mivel csak bizonyos szemszögből kellene foglalkozni, de egyébként az Orbán kormány mindenkori külpolitikájának megfelelő, külpolitikai irányának megfelelő irányba kellett terelni a hírszolgáltatást. Tehát például az orosz-ukrán háborúnak a tálalása az nagyon szigorú ellenőrzés alá esett, kifejezetten az oroszok számára káros vagy hátrányos hírszolgáltatást azt abszolút vissza kellett fogni, miközben nagyon erősen kellett olyan tartalmakat gyártani, amelyek az ukrajnai háborúnak a borzalmait emelik ki. Ennek az volt valószínűleg az értelme, hogy az Orbán kormány kifejezetten a békepártiságot hirdette a külpolitikájában, és ennek kapcsán egyébként inkább az ukrán ellenes irányba vitte el a kommunikációt, mint sem az orosz ellenes irányba. Azt megelőzően a korábbi években, amikor ugye még ki sem tört ez a háború, akkor is volt egy sor tiltólista, vagy egy sor olyan téma, ami tiltólistán volt. Én amire emlékszem, az ugye a migrációval kapcsolatos dolgok. Voltak olyan szervezetek, amelyeknek a közleményeit nem lehetett kiadni, például emlékeim szerint az Amnesty International és más ilyen nemzetközi civil szervezetek. Greta Thunbergnek a nevét az alapvetően nem jelentette meg az MTI. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon széles körben mozogtak azok a témák, amikről éppen nem lehetett írni, vagy pedig szigorú ellenőrzés mellett jön visszafogva lehetett írni.
1: Ilyen körülmények között volt bármi esély arra, hogy a kormány számára kellemetlen, vagy inkább nem konform témák is bekerüljenek a hírszolgáltatásba?
2: Szerintem ennek a végén már biztosan lényegében semmi tere nem volt. Egyszerűen a felelős szerkesztők olyan szoros kontroll alatt tartották a hírszolgáltatást, hogy erre nem igazán volt esély, hogy ő jóváhagyásuk vagy tudtuk nélkül kikerüljenek hírek. Az állásával játszhatott az, aki ilyesmit mégis megpróbált, vagy megkockáztatott volna. És hát nagyon szoros vezetés alatt volt az M1 csatornaigazgatóját, Németh Zsoltnak hívják őt, belső berkekben Pitbull néven ismerték ezekben a levelezésekben, amelyekből most is megjelent ez a gyűjtemény. Nagyon sokszor bukkan fel az ő neve, és ebből ugye az rajzolódott ki, hogy alapvetően ő volt az, aki a kapcsolatot tartott a kormányzati szereplőkkel, ő volt az, aki tudta, hogy hogyan kell az irányvonalat meghatározni. Emlékeim szerint ő levelezett például arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóin kinek mit kell kérdeznie, utána milyen gondolatokat kell kiemelni a miniszterelnök mondandójából, esetenként milyen címmel, liddel kell kiadni. Legalább egy olyan eset is van, amikor van arra bizonyíték, hogy maga Havasi Bartalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke diktálta azt, hogy mi is szerepeljen egy adott hírben. A Havasi a levélben ugye arról ír, hogy akkor ezt légy szíves, adjátok ki ezt a hírt, amit most ő itt csatol, és egy későbbi e-mailben elküldte előre megírva a címét és a leadjét is annak az anyagnak, amit közzé kellett tenni, és én ellenőriztem annak idején, ez aztán valóban szó szerint úgy jelent meg az MTI felületén, ahogy azt Havasi kérte. Ez ugye apróságnak tűnik, de ez egyértelműen azt mutatja, a miniszterelnök sajtófőnöke az szó szerint megmondta, hogy minek kell megjelennie az állami hírügynökség anyagaiban, és ez egy nagyon súlyos, de a sajtó függetlensége elleni ellenségnek tűnik.
1: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Virch Zsuzsanna Anna újságíróval beszélgetünk a magyar közmédiával kapcsolatos friss fejleményekről. Az önök szerkesztőségéhez 2022-ben eljuttatott belső levelezés kibővített, közel 500 oldalas változata az, amit a közmédia megbízott vezetése is megkapott a napokban, és már az első közlemények alapján tudni lehet, hogy ennek a csomagnak része mindaz, amit önök is feltártak, mivel azonban az áttanulmányozása ennek a paksamétának még zajlik, így a közmédia egyelőre csak egy rövid, nagyjából 15 oldalas összegzést tett közzé ebből. Ez tartalmaz kifejezetten új megállapításokat ahhoz képest, amiről eddig beszélgettünk, vagy inkább megerősíti azt, amiről szó volt?
2: Én úgy mondanám, hogy inkább megerősíti, tehát vannak átfedések, illetve vannak újabb példák, amelyeket felhoztak, ezek elsősorban inkább arra vonatkoznak, hogy a orosz-ukrán háborúval kapcsolatos híreket hogyan dolgozták fel, ez ugye, ahogy telt az idő, egyre fontosabbá vált kormány külpolitikájában, és ugye mivel az MTV a közleménye alapsősorban a külpolitikai, az MTI-nek a külpolitikai szerkesztőségéből származó formációk, ezért főleg ez a fókusz. Az, hogy a belpolitikai területen hasonló típusú befolyásolás zajlott, csak elképzelni lehet, én valószínűsítem, hogy hasonló volt a helyzet ott is.
1: A közmédia megbízott vezetése leszögezte, hogy a további anyagok közlésének jogi kockázatait egyelőre mérlegelik, illetve próbálják majd szem előtt tartani az érintettek, valamint az esetleges áldozatok védelmét is. Ennek fényében hogy látja, van esély arra, hogy a jövőben további iratok vagy dokumentumok, levelezések kerülhetnek nyilvánosságra, vagy ez a 15 oldalas betekintés az összes, amit a nyilvánosság láthatott?
2: Szerintem van esély, tehát biztosan meg lehet találni annak a módját, amennyiben ez a szándék a közmédia új vezetésének, hogy ezeket akár anonimizált formában, akár szerkesztve közzétegyék, hanem is mondjuk az anyagok 100%-át, de szerintem egy nagyon nagy része olyan, ami nem feltétlenül csak privát levelezésekről van szó. Amikor én is foglalkoztam ezzel a témával, akkor pontosan ugyanezek a megfontolások voltak, tehát hogy a forrásvédelem akkor is előkerült, és lehetett rá találni megoldást. Nagyon sok olyan e-mail van, olyan dokumentum van ebben a gyűjteményben is, amelyik nem csak egy ember kapott meg, hanem több, tehát nem csak a privát üzenetekről is van szó, hanem körlevelekről, amelyeknek szerintem a közzétételéhez nem hinném, hogy komoly problémába ütközne ezeknek a közzététele, úgyhogy én szerintem erre van lehetőség abszolút.
1: A jelenlegi zajló vizsgálat végeztével feltehetően majd eldől, hogy milyen sorsa jutnak a dokumentumok. Azt azonban már most tudni lehet, hogy a közmédiában zajló átvilágítás részeként is komolyan kezelik azt, ami az új megbízott vezetés kezébe került. De milyen tanulságokat kellene levonni a történtekből a közmédia jelenlegi zajló átalakítása árnyékában?
2: Nagyon bonyolult kérdés, de szerintem összességében azt, hogy Magyarországon most elég egyértelmű talán, hogy van a társadalom részéről egy olyan elvárás, hogy közmédia hírszolgáltatásának pártatlannak és függetlennek kell lennie, a közmédia működésének, az államtól, a mindenkori politikai vezetéstől szintén függetlennek kell lennie, ahol a lehetőség szerint szakmai szempontoknak kell érvényesülnie. Ez akkor tud megtörténni, hogyha tényleg zavartalanul tudnak dolgozni azok a szakemberek, akik majd itt ebben a szervezetben fölállnak. Rengeteg kérdés van még nyitva, ugye ön is említette, hogy egyelőre még ideiglenes intézkedésekről, ideiglenes kinevezésekről van szó. Szakmai vezetők is még nyilvánvalóan változhatnak, és egyébként változnak is, és nincs még kialakítva az új műsorstruktúra, ezt is amennyire tudom őszre lehet várni. Tehát egy nagyon folyamatnak vagyunk az elején, szintén nem lehet még tudni azt, hogy mekkora költségvetésből fog működni a közmédia, mennyivel lesz adott esetben karcsúbb, mint a korábbi, mert azt tudni kell, hogy az Orbán kormányok idején folyamatosan növekvő költségvetéssel dolgozott közmédia, teljesen átláthatatlan volt ezeknek a pénzeknek az elköltése, úgy volt kialakítva a struktúra, hogy azt ne lehessen átlátni, ne lehessen kívülről megtudni, a kommunikáció nagyon zárt volt, tehát nem is a kiadatokat kérésre sem. Ezen a területen is változásokat ígér az új kormány, transzparens és szakmai alapokon nyugvó és függetlenített hírszolgáltatást és közmédia működést ígérnek. Ezt, hogy ez valójában mennyire fog aztán végül megvalósulni, azt nyilván azt ezen a ponton még nem lehet tudni. Vannak szerintem nagyon, nagyon biztató jelek, és vannak kevésbé biztató jelek is, tehát ez még így abszolút a jövő zenéje, hogy hova jut.
1: És van még egy másik nagy nyitott kérdés is, hiszen a megbízott vezetők az ön által már felsoroltakon kívül azt is ígérték, hogy az átvilágításra azért van szükség, hogy elkerüljék, hogy a propagandisztikus gyakorlata jövőben is megismétlődhessen. De tudnak olyan intézkedéseket foganatosítani, amik valóban garantálhatják, hogy a múlt ne ismételje majd meg egyszer önmagát?
2: Én nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Biztosan lehetséges felállítani olyan garanciákat, amik lehetővé teszik a független működést, de azért hozzátenném csak, hogy a korábbi tapasztalat is az volt, a korábbi alatt azt értem, hogy még az Orbán kormány megelőző időkből is, amikor kifejezetten szakmai alapokon működött a közmédia nagyon sokszor, akkor is voltak azért jelei annak, hogy bizonyos fokú öncenzúrát alkalmaz időnként a közmédia, és itt nem azokat a szakembereket szeretném bírálni, akik ott dolgoztak, hanem egyszerűen a rendszer jellegéből fakadhatott az, hogy mivel egy államilag finanszírozott szervezetről van szó, ezért nem feltétlenül a legélesebb kritika ebből az irányból érkezett. Ugyanakkor abszolút ragyogó anyagok és a mindenkori kormány számára a kifejezetten kellemetlen hírszolgáltatás is megjelent. Tehát ennek azért megvoltak a lehetőségei. Azt én csak remélem, hogy ez ezen túl, vagy mostantól is egy ilyen irányba megyünk, hogy ez újra kiépülhet. Ugye a közmédia hírszolgáltatását, propagandisztikus tartalmakat, azt nagyon látványosan függesztették fel néhány hete Magyarországon. Elsötétült a TV képernyője, az M1 csatorna és a többi csatorna képernyője, a híradónak a Facebook oldala és a rádiók is, és egy ilyen bocsánatkérő üzenetet sugároztak, amiben az szerepelt, hogy a közmédia nem hazudhat, és mi korábban hosszú éveken át mégis ezt tettük, és azért őszintén elnézést kérünk, és amióta ez az üzenet megjelent, azóta nincsen híradó a közmédiában, hanem legalábbis a köztévében nincsen szolgáltatás, hanem klasszikus régi magyar filmeket és egyéb ilyen archív tartalmakat sugároznak most a közmédiában, tehát ez az átmeneti állapot, aztán majd meglátjuk ezttől, hogyan indul újra, és mi történik.
1: Arra még kérem térjünk ki egy kicsit bővebben, hogy van-e már valamilyen menetrend őszre arra vonatkozóan, hogy ez az újraindulás hogyan és mikor történhet pontosan?
2: Én úgy tudom, hogy ezt így fokozatosan jelentik be, tehát bizonyos vezetőket már megneveztek. Nyilvános közlés az, hogy a műsor struktúrán is dolgoznak, illetve fel fog állni majd egy új testület, amely felügyelni fogja a közmédia működését. Ez erre vonatkozó törvényt azt már megalkotta az országgyűlés. Ebben az szerepel, hogy egyenlő arányban fognak részt venni ennek a testületnek a működésében az ellenzék, illetve a kormányképviselői, helyet kapnak benne a magyar független sajtónak a megbízottjai is, hogy képviseljék a szakmai értekeket, szakmai szempontokat ebben a testületben. Így nagyon röviden így ezt erre tudnék kitérni, de össze még többet látunk belőle, hogy hogyan alakul.
1: Egy közel 500 oldalas dokumentumban gyűjtötték össze a magyar távirati iroda munkatársai, hogy hogyan manipulálták a híreket az elmúlt években politikai utasítások alapján. A közmédia új megbízott vezetése teljes átvilágítást ígért, hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló befolyásolásra. Arról, hogy megakadályoztató-e, hogy a múlt megismételje önmagát, Virch Zsuzsannát, a Direkt 36 oknyomozó portál munkatársát kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen. Ennyit.

A nyári hőség ellenére is várjuk Önöket a pénteki nappaliban. Dékány Nikolett színésznővel nem csak a Pramen című Karlovy Varyban díjnyertes cseh-szlovák-magyar filmdrámáról beszélgetünk, hanem az anyaságról és a színházról is. Heti gasztro rovatunkban Kosár Lajos Luigival a halakról, a tengeri herkentyünkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk. Lesz jogi rovat is dr. Ulekla Ildikóval, aki az ingatlan vásárlás rejtelmeibe vezet be minket, és felhívja a figyelmünket néhány buktatóra is. Valamint megemlékezünk az Abba zenekar idén 50 éves világslágeréről is, amelyik minden buli elengedhetetlen része. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. 2026. augusztus 7-e péntek Ibolya napja van. Valerij Zaluzsny szerint Ukrajna valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. Az ország korábbi főparancsnoka elavultnak nevezte a szövetséget. Ezzel folytatjuk 4-8-kor. 7:30 után pedig a politikai elemzőt kérdezzük arról, ki lehet a Tisza párt jelöltje a köztársasági elnöki posztra, akit kedden választ majd meg a Magyar Országgyűlés. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Újabb abszolút hőmérsékleti rekord dőlt meg tegnap Szlovákiában. Ökológiai katasztrófa fenyeget Omán partjainál egy olajszivárgás miatt. Ma már nem lesz akkora a hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a nappali maximumok. Jönnek a részletek. Elérte tegnap a 42,2 Celsius fokot az új abszolút melegrekord a nagykürtösi járásbeli Alsó-Palojtán, tájékoztatott Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Az új rekord meghaladta a szerdán a dél-szlovákiai Garamkövesden mért legmagasabb értéket. Csütörtökön ott is nagyon meleg volt, 41,6 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Ugyanilyen értéket mértek a rimaszombati járásban, Kövecsesen is. Tornán is 41 fok volt csütörtökön. A hőség miatt tegnap 83 embert láttak el a mentők. Ismeretlen anyag szivárgása miatt vonult ki a rendőrség a deáki termálfürdőhöz csütörtökön. Többen rosszul lettek, miután fürdőzés közben érintkezésbe kerültek valamilyen anyaggal. Őket a helyszínre riasztott mentősök látták el, 8 embert kórházba kellett szállítani. A vágsellyei járásbeli strandon szivárgó ismeretlen anyagról szóló információt Tomás Habetta, a nyitrai kerületi rendőrkapitányság szóvivője is megerősítette. Az első feltételezések szerint nagyobb mennyiségű klór került a medence vizébe, később azonban ezt nem igazolták. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Elhagyta a magyarországi Szalonna települést az a két roma család, amely az elmúlt hetekben a kassai Lubina nevű illegális telepről költözött a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei községbe. A családok július 31-én pénteken távoztak, de egyelőre nem tudni, hogy véglegesen vagy csak ideiglenesen hagyták el a települést. A két családban több iskoláskorú gyermek, valamint 3 év alatti kisgyermekek és egy csecsemő is élnek. Viktor Teru, szlovákiai roma aktivista, a hátrányos helyzetű roma közösségeket segítő Resdi szervezet vezetője megerősítette, hogy a családok jelenleg ismét Kassán vannak, és visszatértek korábbi kunyhóikba, amelyek azonban részben már lebontott állapotban vannak. Ökológiai katasztrófa veszélye fenyeget Omán partjainál, miután egy zátonyra futott teherhajóból egyre nagyobb mennyiségű olaj kerül a tengerbe. A Caroline Bezengi nevű hajó egy természetvédelmi terület közelében rekedt meg, és a jelentések szerint az orosz úgynevezett árnyékflotta része lehet. A szivárgás veszélyezteti a korallzátonyokat, a vándormadarakat, a tengeri teknősöket és a tengeri emlősöket is. A térség ugyanis egy ritka bálnafaj élő helye. A Greenpeace szerint az olajfolt július 24-e és augusztus 4-e között 20 négyzetkilométerről mintegy 600 négyzetkilométeresre nőtt. A Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságai több mint 200 utast vizsgálnak egy hajón, miután az egyik utas az ebolához hasonló tünetekkel elhunyt. A Kinshasa felé tartó teherhajót a fővárostól mintegy 65 kilométerre a Kongó folyón felfelé található Bende-Bende kikötő közelében állították meg. A kínai üzemeltetésű Yingfeng 2 fedélzetére a Kongói Egészségügyi Minisztérium és az Egészségügyi Világszervezet szakemberei is felszálltak, és mobil laboratóriumot alakítottak ki a helyszínen. A hatóságok megkezdték az utasok tesztelését, hogy megállapítsák, fennáll-e az ebola fertőzés veszélye.
0: Időjárás.
2: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már talán fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után, bár kezdetben még füllett marad a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél több felé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Cífer után Nagyszombat felé egy meghibásodott pótkocsis mezőgazdasági gépjármű vesztegel az út szélén. Gálszécsen az albényi városrészben építési munkálatok miatt az egyik sávot lezárták, az érintett szakaszon váltakozó haladásra és kisebb fennakadásra kell számítani. Radar méri a sebességet a D1-esen Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Vezessenek körültekintően, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: Tegnap este lejátszották a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének első mérkőzéseit. A végig alárendelt szerepet játszó Dac kiütéses 6-0-ás vereséget szenvedett Hollandiában, a Twente otthonában. A félgőzzel futballozó hazaiak a 11. percben már 2-0-ra vezettek, a második félidőben pedig szinte tetszés szerint lőtték a gólokat. A Győr 1-0-ra kikapott Lettországban a Riga vendégeként. Már a harmadik percben öngóllal megszerezte a vezetést a hazai együttes. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 3-0 arányban alul maradt az FC Kopenhágával szemben. A visszavágókat jövő csütörtökön játsszák. A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A görög bajnok közlése szerint a középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint az aténiak 2,5 millió eurót fizettek a 24 éves futballistáért, ez győri klubrekord. A Real Madrid hivatalosan bejelentette, hogy meghosszabbította Vinicius Junior szerződését. A brazil csatár új megállapodása 2032. június 30-áig köti őt a spanyol klubhoz. A török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Mohamed Salah 2 évre aláírt a csapathoz. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítésére vonatkozó, de végül is elvetett javaslatával összefüggésben elkövetett hibák miatt, ugyanakkor a FIFA elnökség a marokkói válságtanácskozáson megerősítette posztján Gianni Infantino elnököt. Az Európai Labdarúgó Szövetség bejelentette, továbbra is fenntartja bojkott fenyegetését a Nemzetközi Szövetség égisze alatt futó sorozatokra, köztük a világbajnokságra, annak ellenére, hogy a FIFA elállt a tervétől, miszerint külső befektetők bevonásával rendezne tornákat. A rendőrség házkutatást tartott a Dél-Koreai Labdarúgó Szövetség irodáiban azon vádak nyomán, hogy manipulálták a válogatott korábbi szövetségi kapitánya Hong Myung-bo 2024-es kinevezését. Martin Horváth ezüstérmet harcolt ki a skeet döntőjében a Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka után nagyszerű kombinált számos teljesítménnyel Erdős Rita és Bauer Blanka is bejutott a szombati döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 5-7-6-2-4-6 arányú vereséget szenvedett az olasz Matteo Arnalditól a montreali tenisztorna második fordulójában. A torontói női viadalon Udvardi Panna 6-2-6-4-re kikapott a japán Osaka Naomitól, Bondár Annát pedig a belga Elizé Mertens búcsúztatta 6-3-4-6-4-6 arányban. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott 24-20 arányban kikapott Dániától a romániai korosztályos világbajnokság negyed döntőjében. Mika Häkkinen megkérdőjelezte, miért akarná korábbi csapata a McLaren Max Verstappen szerződtetésével felborítani a jelenlegi egyensúlyt, miközben Lando Norris és Oscar Piastri személyében két kiváló versenyzővel rendelkezik.

0: 7 óra 17 perc van. Valeri Zaluzsnyi, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete a napokban azt nyilatkozta, szerinte Ukrajna valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult. Ukrajna pedig már sok területen megelőzte a NATO tagállamok haderejét. Ez a kijelentés azért is fontos, mert Zaluzsnyit sokan szívesen látnák Ukrajna elnöki tisztségében. Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Jó reggelt kívánok!
1: Csókolom, jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a Patria Rádió valamennyi hallgatóját.
0: Igaz, Zaluzsnyi jelenleg nem tagja az ukrán kormánynak, de nagyon is számít, amit mond. Mi állhat a kijelentései mögött, mert eddig úgy tűnt, Kijevnek kiemelt célja, hogy a jövőben a NATO tagállamává váljon.
1: Ez egy nagyon ellentmondásos folyamat, egyébként pedig az egész háború azért tört ki, mert a NATO igyekszik teljeszkedni kelet felé, veszélyeztetve Oroszországi Föderációt, ők ezt ugye többször elmondták, és ez Putin számára vörös vonalat jelent, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, úgyhogy én úgy látom, és ezt körülbelül a NATO vezetők is ilyen formában szokták kommunikálni, hogy egyelőre nem aktuális a ukrán NATO csatlakozás. Egyébként az országok sem fogadják el. Azt már nem ismerem mondani, hogy háborúban álló országot nem veszek fel a NATO-ba. Tehát ez a téma ez nem aktuális. Hogy most csatlakozna, vagy nem csatlakozna, az egy teljesen részletes kérdés. Ez egész, amit ezzel kapcsolatban mondott, a Zsaluzni, ez nem más, mint belső kommunikáció. Megvan, hogy ez kinek szól, megvan, hogy ezt miért mondják. És hát ugyanakkor hangoztatni kell a nyugat felé is, hogy azért Ukrajna megérti azokat az aggályokat, amelyek a NATO országok felől érkeznek. Mondjuk nem feltétlenül Nagy-Britannia az az ország, aki ezt nem tudná elfogadni, de azért a NATO országok között szerintem a minősített többség azt mondja, hogy egyelőre nem kéne ezzel foglalkozni. Hát aztán, hogy erről mi a Putyinak a vélemény, az hadni részletezen, azt mindenki tudja, hogy ő ebbe egyáltalán nem menne bele, hogy a közvetlen szomszédja, aki indította a háborút, NATO tag legyen. Ugyanakkor abban is van valami igazság, amit a Zsaluzsnyi mondott, hogy itt tulajdonképpen nagyon sok területen a NATO országokhoz viszonyítva Ukrajna vezet. Hát nem kell messze mennem, az orosz hadviselés területén Ukrajna azért nyugodtan kijelenthetjük, hogy világszinten van, akár a gyártás területét vizsgáljuk, és hát azt lehet látni, hogy olyan eszközöket fejlesztettek ki, amelyeket háborúban kipróbáltak. Tehát az azt jelenti, hogy tanulni lehet tőlük. Hát nem véletlen az, hogy nagyon sok ukrán ezzel foglalkozó mérnök kiment különböző NATO országokba, többek között Nagy-Britanniába is, és elmagyarázta azt, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket gyártani, milyen rendszereket kell kifejleszteni a orosz védelem, tehát a orosz drónok elleni védelem területén, illetve hát hogyan lehet korszerűsíteni, és ez folyamatosan történik, ezeket az eszközöket. Látjuk azt, hogy olyan eszközöket fejlesztettek ki, amelynek a lőtávolsága az gyakorlatilag már a 2-3 ezer kilométert eléri, tehát itt azért ezzel azért komoly csapást lehet kiváltani, nem beszélve arról, hogy az hadviselésnek egy teljesen új formáját hozta magával az drónok fejlesztése, többek között mondjuk jóval összehasonlíthatóan olcsó, mint bármelyik repülőgépeknek a gyártása. Aztán ez egy önálló területté vált, és hát ezen el kell ismerni, hogy Ukrajna világelsőként számít, és ez jó lenne a NATO-nak is. Tapasztalatokat levonják, tehát a ukrán vezetőket, akik ezekkel a témával foglalkoznak már, mint a mérnököket, kutatókat rendszeresen meghívják különböző NATO országokba, és próbálnak a ukránok által kifejlesztett fejlesztés alapján ők is tovább lépni, illetve hát most már megvalósult a közös gyártás, tudjuk azt, hogy számos nyugati országban gyártanak Ukrajna számára drónokat, vagy közös gyártás folyik. Hát nyilván ezt Ukrajnában nem lehet megvalósítani, mert ha az oroszok kiszúrják, hogy hol vannak ilyen üzemek, vagy kísérleti telepek, nem kétséges, hogy a csapás irány az oda fog irányulni. De minden esetre a csatlakozást illetően egyértelműen azt tudom mondani, hogy ez nem aktuális, ez a tisztma pillanatnyilag.
0: Picit rossz a vonal, megkérném, kicsit közelebb hajoljon a telefonhoz, és bízunk benne, hogy úgy jobb lesz. Ugye beszéltünk arról, hogy milyen területeken kritizált az Zaluzsnyi a NATO-t. Azt is mondta, a szövetség még mindig a második világháborúból örökölt katonai doktrínák alapján működik. Ez mit jelent pontosan, és van-e igazság abban, amit mond?
1: Nem sok. Van benne igazság is, de van benne olyan, ami egyáltalán nem fede meg a valóságnak. Tudjuk, a kihívások változnak, és ha kihívások változnak, akkor ehhez a katonai doktrinát meg kell változtatni. De most ugye az oroszoknál hosszú éveken keresztül a történet arról szólt, hogy második világháborús elveket valósítottak meg. Hát láttuk ennek a háborúnak a kezdetét 2022-ben, amikor tüzérségi csapásokat mértek. Kevés légierőt alkalmaztak, de mondjuk azokat is alkalmazták, de főleg a szárazföldön alkalmaztak különböző hadműveleti elveket. Hát itt a tüzérségen kívül komoly szerepe volt a harckocsiknak, nem vált be. Hát most már látni kell azt, hogy mióta bejöttek ezek a drónok, sokkal olcsóbbak, hatékonyan tudnak velük támadásokat végrehajtani, tehát megváltozott az egész hadműveleti elveknek az gyakorlati alkalmazása, úgyhogy én nem mondom azt, hogy a NATO, meg kell nézni a NATO-nak a különböző fejlesztési programjait, elsősorban a haditechnikai területen, milyen eszközöket fejlesztenek ki, milyen célok vannak a közös gyártást, illetve közös kutatást, illetően hát egyáltalán nem arról beszélnek, hogy a második világháború szerveket alkalmaznak. Nagyon sokat fejlődtek a NATO-ba is, hát ebben nyilván bele vannak az amerikaiak, és ezen kívül jó néhány országnál még lehet azt látni, hogy alkalmazzák azokat a új kihívásoknak megfelelő módszereket, amelynek segítségével, hát mondanám, ahhoz mondtam, hogy győzelmet, de előre lehet lépni a hadműveleti területeket.
0: Zaluzsnyi azt is mondta, szerinte Ukrajnának más biztonsági együttműködések felé kellene nyitnia, és említette egy európai katonai biztonsági blokk létrejöttének ötletét is, amelyben Ukrajna meghatározó szerepet tölthetne be. Erről mit gondol, mennyire lehetne ez alternatíva a NATO-val szemben?
1: Hát alternatíva nem lehet, mert nyilván a NATO nem erről szól, ez is a NATO védelmi szervezet, másrészt közös döntés van, és hát nem hiszem, hogy belemennének abban az országok, hogy Ukrajna meghatározó. Ez egy kicsit PR jellegű ez a duma, amit az illető nagykövet elmondott. Én úgy gondolom, hogy azért nem áll úgy Ukrajna, pláne jelen helyzetben, szinte semmilyen szempontból, hogy mondjuk vezető szerepet töltetne be, ha NATO tag lenne, de ezt csak elméletileg mondom, hogy gyakorlatban ez nem működik. Hát meg kell nézni egyébként azokat a problémákat, amelyekkel jelenleg Ukrajna szemben nézik, elsősorban a gyártást illetően, rakétavédelem pillanatnyilag szinte nem működik, mert nincs rakétájuk, tehát itt azért mondjuk a NATO vonatkozásában azért sok mindent kellene még lépni előre Ukrajnának, hogy felzárkozzon arra a szintre. Nagyon sokat vesznek át ők is a NATO-tól, de egy a probléma, háború van, és ebben a háborúban nekik szükség van arra, hogy pénzt kapjanak, fegyvereket kapjanak, és hát ami jelenleg nagyon nagy probléma, és ez rettenetesen zavarja az ukrán vezetést, az, hogy nem tudnak védekezni az orosz rakétákkal. Mit csinálnak az oroszok? Hát rakétákat használnak, főleg a drónokok kívül. A drónokat azért egyáltalán le tudják küzdeni az ukránok, de a rakétákat nem. Tehát mit csinálnak most az oroszok? Hát szövetkeztek Észak-Koreával, és egy rakétaegységet telepítenek mindjárt a ukrán határ mellé, ami azt jelenti, hogy azzal kell számolni a jövőben, hogy tömegével, hát bármennyit az észak-koreai tudnak adni, alkalmaznak rakétákat, mégpedig észak-koreai erők. Tehát nyilvánvaló, hogy azt az ukrán védelmet, amit egyébként szépen kiépítettek, itt az erőtrendszerre gondolok, azt igyekeznek leküzdeni még hatékonyabb módon. Úgyhogy én ezzel úgy vagyok, hogy ez a kijelentés, amit a Zaluzsnyi megtett, az inkább befelé szól, mint kifelé.
0: Tehát ez nem azt jelenti, hogy valamiféle változást jelezne ez a kijelentés az ukrán vezetőség biztonságpolitikájában, hogy már az ország nem a NATO-n belül képzeli el a jövőjét?
1: Nem hiszem, mert ő mostanában nem nagyon szólhat bele a politikában, ami Ukrajnán belül van. mert hát mint nagykövetnek ez a feladata, hogy a fogadó ország dolgaival kapcsolatban tájékozódjon, tartsa a kapcsolatot, és hát próbálja minél haditechnikai eszköz szerezni a britektől, tehát itt neki most nem az a feladata, hogy Ukrajna belső dolgaival bármilyen beleszólása is legyen, általában nagykövetnek a nagyköveteknek a saját országának a politikájában igen szerény a beleszólási lehetőség, és ez vonatkozik Ukrajnára is.
0: Valeri Zaluzsny, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete a napokban azt nyilatkozta, szerinte Ukrajna valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult, Ukrajna pedig már sok területen megelőzte a NATO tagállamok haderejét. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen, én is kérdés, sokan kellemes napot kívánok, és sok esőt!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Az észak-olaszországi Liguria tartomány legfőbb égköve a Cinque Terre, vagyis a sziklára épült öt pici színes halászfalu. A falvakat festői, de rendkívül meredek és sziklás gyalogosvények kötik össze a tenger felett. Sokan azonban elfelejtik, hogy ezek nem kiépített városi sétányok, hanem kőkemény hegyi túraútvonalak. Emiatt a Nemzeti Park vezetése egy egészen különleges szabályt hozott. Tilos a Cinque Terre túra ösvényeire flip-flop papucsban, szandálban vagy sima talpú utcai cipőben belépni. Ha a hegyi mentők vagy a parkőrök rajta kapnak minket, hogy nem megfelelő lábbeliben vágunk neki a távnak, a büntetés 50 eurótól akár elképesztő 2500 euróig is terjedhet. Ezt a szabályt nem a turisták bosszantására találták ki, hanem azért, mert évente több száz embert kellett helikopterrel kimenteni a sziklák közül a teljesen alkalmatlan cipők miatt. Ha ide utazunk, a túrabakancs vagy a recés talpú sportcipő legyen az első dolog, amit bepakolunk a bőröndbe. Így magabiztosan hódíthatjuk meg az Olasz Riviera egyik leglélegzetelállítóbb útvonalát.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. A Magyarországgyűlés kedden augusztus 11-én választja meg az ország új köztársasági elnökét. A Tisza parlamenti képviselő csoportja pedig szombaton szavaz

0: Egyelőre nem tervez korlátozásokat, de arra kéri a lakosságot, hogy felelősen bánjon az ivóvízzel. Vágselje továbbra is keresi a pénzügyi forrásokat a fedett úszoda felújításához. Az építési engedélyt még márciusban szerezte meg az önkormányzat, a támogatási kérelmet pedig már benyújtották a sporttámogatási alaphoz, ahol jelenleg elbírálás alatt áll. A beruházás becsült költsége meghaladja a 11,5 millió eurót. A város szerint az úszoda országos jelentőségű létesítmény, mivel Szlovákiában kevés 50 méter medence áll a versenysport rendelkezésére. A működéshez szükséges technológiai rendszerek beindításához önmagában is mintegy 1,5 millió euróra lenne szükség. A felújított losonci zsinagóga jelképes 1 eurós áron állami tulajdonba kerülhet, bár a városi képviselőtestület jóváhagyta, hogy az épület az eredeti tulajdonoshoz kerüljön vissza, a törvény értelmében az államot elővásárlási jog illeti meg, ezért a Kulturális Minisztérium még mérlegeli a lehetőséget. A műemlék az 1980-as évektől használaton kívül állt. Losonc városa 2013-ban 1 euró ért vásárolta meg, majd Európai Uniós támogatással teljes körűen felújította. Az adásvételi szerződés ugyanakkor lehetőséget biztosított az eredeti tulajdonosnak arra, hogy 10 év elteltével szintén jelképes 1 euróért visszavásárolja az épületet. Megkezdődtek a próbajáratok a Kassához tartozó Tóváros városrész felújított villamos vonalán. A második tesztnapon már valamennyi villamos típus közlekedik a korszerűsített pályán. A szakemberek a sínek állapotát, a felső vezetékrendszert, az áramellátást és a közlekedés zavartalanságát vizsgálják. A következő hetekben további műszaki próbák és a járművezetők képzése is megtörténik, mielőtt a vonalat megnyitnák az utasforgalom előtt. A beruházás építési költsége csaknem 69 millió euró, a projektre összesen 77 millió eurót különítettek el.
1: Időjárás.
0: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már talán fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után, bár kezdetben még füllett marad a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél több felé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Cífer után Nagyszombat felé egy meghibásodott pótkocsis mezőgazdasági gépjármű veszteg el az út szélén. Gálszécsen az albényi városrészben építési munkálatok miatt az egyik sávot lezárták, az érintett szakaszon váltakozó haladásra és kisebb fennakadásra kell számítani. Radar méri a sebességet a D1-esen Vedrőd mellett Nagyszombat felé. Vezessenek körültekintően, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 38 perc van. A Magyarországgyűlés kedden, augusztus 11-én választja meg az ország új köztársasági elnökét. Az elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat hétfő reggel 10 óráig lehet benyújtani. A Tisza parlamenti képviselő csoportja pedig holnap szavaz arról, kit jelöl köztársasági elnöknek. A témáról Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A napokban több név is felmerült, akiket a Tisza jelölhet a köztársasági elnöki posztra. Ön mire számít a holnapi nap folyamán, ki lesz a befutó?
1: Baka Andrást szokták mostanában emlegetni, a legfelsőbb bíróság egyköri elnökét, akit a Fidesz többség távolított el a tisztségéből még 2011-ben. Nem tudom, hogy így lesz-e, meglátjuk, de amennyiben valóban Baka András jelölné a Tisza frakció, akkor ez egy fricska lenne a Fidesz felé, amelyik annak idején a bírósági szervezet rendszer átalakításával távolította el Baka András, magyarul úgy, hogy Baka András volt a legfelsőbb bíróság elnöke. A Fidesz többség úgy döntött, hogy megszünteti a legfelsőbb bíróságot, átnevezi kúriává, és hát így nincs mit tenni, Baka Andrásnak távoznia kell. Jelzem, hogy ezt az eljárást az egyik európai bíróság jogellenesnek tartotta utólag, és Baka Andrásnak kártérítést ítéltek meg. Ez már a helyzeten ugyan nem változtatott, tehát Baka Andrásnak távoznia kellett a legfelsőbb bírósági elnöki tisztségéből. Minden esetre, hogyha tényleg őt választja a Tisza, abban azért biztos lehet, hogy Baka András nem fog az ellenzékbe szorult Fidesznek kedvezni. Felvetődhetnek még további nevek is, főleg azok, akik Magyar Péterrel fényképezkedtek az utóbbi hetekben. Ugye volt egyfajta köztársasági elnök jelölti casting, hol Romsics Ignács történésszel, hol a vidéki prókátor, a Fülöp Botonddal tárgyalt, Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter és Magyar Péter miniszterelnök. Tehát tulajdonképpen tesztelték is a közvéleményt, de most már nem kell azért túl sokat várnunk, hogy kiderüljön, hogy kit jelöl a Tisza frakció, és hát abban is biztosak lehetünk, hogyha a Tisza frakció többsége meg tud állapodni egy személyben, akkor kedden meg lesz szavazva a jelölt köztársasági elnöknek.
0: Mennyire lesz majd képes az új elnök megtestesíteni a nemzet egységét?
1: Hát olyan szempontból biztos nem, hogy a Fidesz már előre jelezte, hogy illegitimnek tartja az egész folyamatot, hiszen ők azt mondják, hogy az előző elnököt, Siók Tamást jogellenesen távolították el. Hát, hogyha ragaszkodunk az írott joghoz, akkor nem, mert Siók Tamás, hogy legyen egy kis abszurd, maga írta alá a saját eltávolítását lehetővé tévő 17. alaptörvény módosítást. Tehát formálisan, hogyha szűken veszem a jogot, akkor nem volt jogellenes az eltávolítása. Nem volt egy szép dolog. Ugye a Fidesz nyilván azért van felháborodva, mert egy hozzá közel álló személy távolított el Magyar Péter új hatalma a köztársasági elnöki tisztségből. Innentől kezdve, miután a Fidesz azt hangoztatta még, hogyha következetlenül is, hogy illegitimnek tartja az új köztársasági elnököt, ezért hát a Fidesz nyilván arra törekszik, hogy legalább a fideszeseket ne tudja megnyerni a következő köztársasági elnök, hogy már eleve hiteltelenítse annak a személyét, hiszen látni kell azt, hogy Siók Tamás eltávolítása az a Fidesz szemért csapás is volt. Annak idején a Fidesz többség emelte őt a hivatalba, és egy új többség, egy más pártállású többség távolította el a hivatalból. Tehát ebből a szempontból érthető a Fidesz felháborodása, de mondom, hogyha a Tisza többség kellően eltökélt lesz, és egy irányba húz a parlamentben, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy egy új elnök legyen. Most az, hogy az új elnök még mennyire tudja megtestesíteni a nemzet egységét, azért nem csak a Fidesztől függ, hanem magától az új elnöktől. Tehát, hogy a viselkedése, nyilatkozatai, cselekedetei, döntései, azok kiváltanak-e nagyobb felháborodást, vagy pedig alapvetően tükrözik a többségnek az akaratát, amennyiben az utóbbi lesz, akkor végül is csak mérsékelt jelentősége lesz annak, hogy a Fidesz most illegitimnek tartja az új elnököt. Hogyha persze nem válik be az új elnök, akkor nyilván valóban nem fogja betölteni azt a szerepet, hogy a nemzet egységét megtestesítse. Egyet tudni kell azért, és ez fontos, ez eltér a korábbi megszokottaktól. Ugye Magyarországon az országgyűlés, a parlament 5 évre választott eddig köztársasági elnököt, viszont az alaptörvény 17. módosítása következtében az új köztársasági elnök csak ideiglenes lesz. Tehát úgy szól az alaptörvény módosítás, hogy legfeljebb az új alkotmány elfogadásáig tart az új köztársasági elnök mandátuma. Az új miniszterelnök nem csinált abból titkot, erről többször beszélt, hogy 1,5-2 éven belül szeretnék lezárni az alkotmányozást, amely az új alkotmány népszavazás erősítené meg, és akkor az új alkotmánya viszont automatikusan lejárna a most kedden, tehát a jövő kedden megválasztandó köztársasági elnök mandátuma. Ez egy sajátos átmeneti helyzet lesz tehát. Tehát itt egy olyan új köztársasági elnökről fogunk majd beszélni, aki vélhetően csak olyan 1,5-2 évig fogja betölteni a tisztségét.
2: Ezért is érdekes kérdés, ugye, hogy melyik jelölt hajlandó erre az átmeneti időre ugye elvállalni ezt a tisztséget úgy, hogy amikor elkészülnek a törvénymódosítások, akkor ő ugye fölálljon ebből a székből, amikor a Tisza úgy akarja. Tehát ez nem biztos, hogy mindenki szívesen vállalja.
1: Valószínűleg ezért is húzódott ennyit a kaszting, tehát könnyen lehet, hogy több megkérdezett, azt mondta, hogy hát vele ne szórakozzanak így, akkor inkább nem szeretné vállalni.
2: Visszatérve még a Fideszhez, ha jól tudom, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőinek csoportja meg is támadta az alkotmány, az alaptörvény 17. módosításának egy részét az Alkotmánybíróságon, amely ugye az államfő megbízatásának megszüntetésével függ össze. Ezzel kapcsolatban még születhet olyan döntés, ami kedvező lenne a Fidesz számára?
1: Kevéssé látom valószínűnek. Volt szerencsém olvasni a Fidesz beadványát, és azzal az a baj, hogy nem igazán felel meg szerintem az alaptörvény rendelkezéseinek, ugyanis az alaptörvény azt mondja, és ezt annak idején a Fidesz többség találta ki és szavazta meg 2013-ban, hogy az alaptörvény módosítást tartalmi szempontból felülvizsgálni nem szabad, csak is akkor, hogyha eljárási jogszabálysértés történt. Na most az a próbálja a Fidesz beadványával, hogy az lényegében nem eljárási szabálysértése, hanem tartalmi szabálysértése hivatkozik. Szerintem az Alkotmánybíróságnak nem nagyon van más választása, mint visszautasítani a Fidesz beadványát éppen ezért.
2: Ezt azt hogyan értékeli, hogy a Fidesz ugye nem állított saját jelöltet az elnöki posztra, a Mi Hazánk azonban előjött egy jelölttel?
1: Az, hogy a Fidesz nem állított jelöltet a köztársasági elnöki posztra, az beleillik abba az előbb megtárgyalt Fidesz magatartásba, tehát hogy illegitimnek tartja ezt az egész folyamatot, hogyha illegitimnek tartja, akkor valóban furcsa lett volna, hogyha a Fidesz saját jelöltet állít, mert ezzel hát nem csak pusztán ráutaló magatartással egyértelművé teszi, hogy elfogadja azokat a szabályokat, amelyek a köztársasági elnök megválasztásával járnak. Ezzel a Fidesz, hogy nem vesz részt a folyamatban, azt mondja, hogy kérem, ez a dolog illegitim, nem elfogadható, vegyük úgy, mintha nem is lenne új köztársasági elnök. Na most ez nem így lesz, tehát legyen világos, attól, hogy a Fidesznek ez a dolog nem tetszik, attól még egy megválasztott köztársasági elnök lesz, és az ő egyes döntései, törvények aláírása járnak majd joghatással. Nyilván, hogyha esetleg nem lesz igazam, és az Alkotmánybíróság nem az én jogi álláspontomat képviseli, hanem megsemmisíti utólag az alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnök mandátumának lejártára vonatkozó részét, akkor egy nagyon fura jogi helyzet, alkotmányjogi helyzet alakulna ki, mert megválasztották már az új köztársasági elnököt, miközben az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy az az alaptörvény módosítási passzus, amelynek köszönhetően is most a Tisza új köztársasági elnököt tud választani, az semmis. Mert akkor ugye mi lesz azokkal a az új köztársasági elnök által aláírt törvényekkel, amelyeket ő írt alá, miközben az a vonatkozó alaptörvény módosítás mégsem hatályos. Szóval ez egy nagyon-nagyon faramuci jogi helyzetet hozna létre, de mondom, nem tartom azért nagyon valószínűleg, hogy ez előállhat. Ami meg a Mi Hazánkat illeti, hát szerintem a Mi Hazánk most ügyesen járt el. A Mi Hazánk rájött arra, hogy van egy vákum, tehát azzal, hogy a Fidesz nem állít jelöltet, ő most megmutathatja magát. Nyilvánvaló, hogy a Mi Hazánk hat képviselőjének nulla esélye van arra, hogy a saját jelöltjét meg tudják választani a 199 tagú magyar parlamentben. Mégis az, hogy a Mi Hazánk jelölt valakit, ezzel ő bekerült a hírekbe, tehát azért volt ennek híradása, sok sajtótermék beszámolt erről, tehát a Mi Hazánk tudta mutatni magát Magyarország nyilvánossága előtt. Egyébként is a Mi Hazánkra július óta az jellemző, hogy próbál egy kicsit mérsékeltebb, szakmaibb hangot ütni, és olyan kommunikációt folytatni, amelyik a hite szerint a magyar lakosság többségének tetszetős lehet. És most például egy energiajogászt, egy energiaszakértőt javasol mindannyiunk figyelmébe, ami ugye azért nagyon fontos, hiszen Magyarországot is súlyos meleg hőhullám sújtja, hőkupula, ebből adódóan energiaszűkösség lépett fel, hiszen a paksi atomerőmű nagy részét le kellett állítani, ebből adódóan energiahiány vagy energiaszűkösség lépett fel az elmúlt egy hétben, tehát ebből a szempontból is hát ügyes volt a Mi Hazánknak a kezdeményezése, hiszen most az energiapolitikának ezekben a napokban, hetekben igencsak megnőtt a jelentősége, és a Mi Hazánk pont egy energetikai szakértőt kért fel, hogy legyen ő a Mi Hazánk államfőjelöltje.
2: Visszatekintve még az elmúlt hónapok eseményeire, még ha sikerül is találni a Tiszának egy olyan jelöltet, elnökjelöltet, akinek nincs politikai kötődése, aki a lakosság nagy része szerint is elfogadható, ha visszanézünk erre az egész elnök választási folyamatra, súlyok elmozdítására, a Polgár Judit ügyre, azért indokoltan éri kritika a Tisza pártot a folyamat miatt?
1: Hát annyiban igen, hogy ugye a normális eljárás az, hogy egy köztársasági elnök kitölti a mandátumát. Tehát, hogyha bármilyen okból nem tölti ki, mert mondjuk lemond, vagy furcsa módon eltávolítják idő előtt, akkor az nyilvánvaló, az azt jelzi, hogy a politikai rendszer ezen szegmense nem működik a normális módon, nem működik a megszokott módon, tehát valami zavar, vagy valami feszültség kerül a rendszerbe, és Magyarországon pont erre került sor. Nem nagyon van Magyarországnak szerencséje egyébként a köztársasági elnökökkel az a helyzet, tehát szinte mindegyikkel felvetődtek kisebb-nagyobb problémák az elmúlt 36 évben. Tulajdonképpen leértékelődőben van az én megítélésem szerint az államfői tisztség Magyarországon. Ha így folytatjuk, akkor igazából nem is kéne államfői tisztséget fenntartani, mert sok értelmét így nem látom. Gondoljunk arra abba bele, hogy 2010 óta, 2010 és 2026 között két köztársasági elnök bukott meg szégyenletes módon idő előtt. Az első Schmidt pár volt, plágium ügybe keveredett bele, a második pedig Novák Katalin volt, aki pedig a kegyelmi ügybe bukott bele. Mind a ketten idő előtt voltak kénytelennek távozni, és aztán most megint idő előtt távozik, távozott Súlyog Tamás, egy újabb köztársasági elnök. Tehát 16 éven belül három köztársasági elnök nem tudta Magyarországon kitölteni a mandátumát. Szóval én azt gondolom, hogy ez meglehetősen meggyőző év lehet a párti, a rádió hallgatóinak, amikor azt állítom, hogy hát Magyarországon a köztársasági elnöki megbízatásokban hát nem kis zavar keletkezett, a rendszer kiment a normális működéséből, és hát itt bizony nem ártana, hogyha végre sikerülne olyan köztársasági elnököt találni, aki jól el tudja látni a feladatát, és nem bukik meg idő előtt, csak hát ugye itt megint Ahogy az előbb említettem, a most megválasztandó köztársasági elnök megbízatása is vélhetően nem lesz túl hosszú életű, hiszen bevallottan ideiglenes szerepet szánnak neki, és talán majd az új alkotmány után lesz egy hosszabb távú megoldás. Magyar Péter már jelezte, hogy ő azt szeretné, hogy az új köztársasági elnököt közvetlenül választanák meg, ami persze fontos lenne abból a szempontból, hogy onnantól kezdve már népi legitimitást kapna az új köztársasági elnök. Tehát innentől kezdve az ő szerepe megváltó, vélhetően jelentősen meg fog változni a magyar politikai rendszeren belül, különösen akkor, hogyha az új, már nép által megválasztott köztársasági elnök erősebb hatásköröket kap, és Magyar Péter azt is elmondta, hogy ő egyébként ezt szeretné. És hát ennél fogva én eléggé gyanakszom arra már jó ideje, nem csak én, hogy valójában Magyar Péter azt készíti elő, hogy majd ő lesz a nép által megválasztott köztársasági elnök megnövelt hatáskörökkel, és akkor a miniszterelnök pedig egy ilyen technokrata miniszterelnök lesz, aki esetleg a macerásabb, nehezebb, népszerűtlen ügyeket elviszi, és Magyar Péter vezeti az országot úgy, hogy hát ő tulajdonképpen a kedvezőbb színben tud majd feltüntetni, és hogyha nagyon nagy baj lesz a miniszterelnökkel, akkor legfeljebb majd lemondásra tudja kényszeríteni, és ő lesz a jóságos köztársasági elnök. Úgyhogy Magyarország akkor ebben az esetben elmenne egy elnöki vagy félelnöki rendszer felé, ami igen jelentős közjogi változtatás lenne. Ugye Magyarország eddig egy következetesen eddig a napig az elmúlt 36 évben egy erős miniszterelnöki rendszeren alapuló kormányformát hozott létre, amelyben a kormány a parlament felé felelős. Hogyha elmennénk egy erősebb hatáskörű nép által választott köztársasági elnök felé, akkor az bizony hát mindenképpen átrendezni az egyes hatalmi ágak és fontos közjogi szereplők közötti hatalmi viszonyokat.
2: A Magyarországgyűlés kedden augusztus 11-én választja meg az ország új köztársasági elnökét, a Tisza parlamenti képviselő csoportja pedig holnap szavaz arról, kit jelöl a tisztségre. A témáról Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.

0: A nyári hőség ellenére is várjuk Önöket a pénteki nappaliban. Dékány Nikolett színésznővel nem csak a Pramen című Karlovy Variban díjnyertes cseh-szlovák-magyar filmdrámáról beszélgetünk, hanem az anyaságról és a színházról is. Heti gasztro rovatunkban Kosár Lajos Luigival a halakról, a tengeri herkentyünkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk. Lesz jogi rovat is dr. Ulekla Ildikóval, aki az ingatlan vásárlás rejtelmeibe vezet be minket, és felhívja a figyelmünket néhány buktatóra is. Valamint megemlékezünk az Abba zenekar idén 50 éves világslágeréről is, amelyik minden buli elengedhetetlen része. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. augusztus 7-én, pénteken, Ibolya neve napján. Nem csak Szlovákiából, hanem egész Közép-Európából kivonulhat a Tesco brit üzletlánc. 8:30-kor ezzel folytatjuk. Műsorunk utolsó témája pedig a sport lesz, ugyanis Gianni Infantino nagy visszhangot keltett és botrányosnak nevezett projektje ellenére is marad a FIFA elnöki posztján. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Hétvégétől emelkedhet a Duna vízszintje. Marokkó kész együttműködni a kísérő nélküli kiskorú migránsok hazatérésében. Kissé alább hagy a hőség, ma legfeljebb 33 fokot mérhetünk. Jönnek a részletek. Hétvégétől emelkedhet a Duna vízszintje, az osztrák vízgyűjtő területeken már megkezdődött a csapadék, péntekig pedig az Inna, Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin helyenként 20 mm-nél is több eső hullhat. Ha az előrejelzések beigazolódnak, a hétvégétől a Duna-szlovákiai szakaszán is néhány deciméteres vízszint emelkedésre lehet számítani. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a folyó vízhozamára és vízállására vonatkozó pontosabb előrejelzéseket csak a csapadék tényleges lehullása után tudják elkészíteni. Véget ért az önkéntes áramfogyasztás csökkentés Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közölte, mától már nincs szükség az energiatakarékossági intézkedésre, miután sikerült megvédeni az ország energiabiztonságát. Az önkéntes fogyasztás csökkentést a Duna alacsony vízállása miatt vezették be, mert a paksi atomerőmű a szokásosnál kevesebb áramot tudott termelni. A lakosságot arra kérték, hogy délután 5 és este 10 óra között lehet szerint mérsékelje villamos energia felhasználását, a nagyfogyasztóktól pedig szintén takarékosságot vártak el. Marokkó kész együttműködni Spanyolországgal és más európai országokkal a Ceutába érkezett kísérő nélküli kiskorú migránsok hazatérésében. A marokkói állami hírügynökség szerint a királyi udvar iránymutatása alapján a belügy és a külügyminisztérium megkezdi a kísérő nélküli érkezett gyermekek azonosítását, hogy visszatérhessenek hazájukba. Az elmúlt napokban több tízezer migráns lépte át a határt a spanyol exklávé irányába, köztük számos kiskorú is. A dél-franciaországi Var megyében pusztító erdőtüzek a szőlőtermést és a borok ízét is veszélyeztetik. A borászok vizsgálatokra várnak, amelyek megmutatják, feldolgozható-e még a füst által érintett szőlő. A füstből származó anyagok ugyanis a cukrokhoz kötődhetnek, és kellemetlen füstös íz csak az erjedés után jelentkezik. A tüzek az elmúlt hetekben több mint 6000 hektár területet pusztítottak el, és a híres rozébor termelő vidéket is érintették. Egyes becslések szerint több száz hektár szőlő károsodott a mintegy 30 000 hektáros termőterületen. Japán délnyugati részén mintegy 260 000 ember evakuálását rendelték el a közeledő Dolphin tájfun miatt. A vihar óránként 144 kilométeres széllel, a széllökésekben pedig akár 198 kilométeres sebességgel közelítek Kyushu és Okinawa közötti térséghez. A hatóságok Kagoshima és Okinawa prefektúrában adtak ki evakuálási utasítást, miközben több mint 500 repülőjáratot töröltek. A Toyota 9 gyárában ideiglenesen felfüggesztette a termelést.
0: Időjárás.
2: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmeneti legviharossá is fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a kocsisor a fővárosban a Prágai úton a központ felé, nagyjából 5 perces a menetidő hosszabbodás. Radar méri a sebességet Komárom előtt Nagymegyer irányából. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Szilágyi Lászlóval.
1: Tegnap este lejátszották a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének első mérkőzéseit. A végig alárendelt szerepet játszó Dac kiütéses 6-0-ás vereséget szenvedett Hollandiában, a Twente otthonában. A félgőzzel futballozó hazaiak a 11. percben már 2-0-ra vezettek, a második félidőben pedig szinte tetszés szerint lőtték a gólokat. A Győr 1-0-ra kikapott Lettországban a Riga vendégeként. Már a harmadik percben öngóllal megszerezte a vezetést a hazai együttes. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 3-0 arányban alul maradt az FC Kopenhágával szemben. A visszavágókat jövő csütörtökön játsszák. A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A görög bajnok közlése szerint a középpályás 2030 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint az aténiak 2,5 millió eurót fizettek a 24 éves futballistáért, ez győri klubrekord. A Real Madrid hivatalosan bejelentette, hogy meghosszabbította Vinicius Junior szerződését. A brazil csatár új megállapodása 2032. június 30-áig köti őt a spanyol klubhoz. A török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Mohamed Salah 2 évre aláírt a csapathoz. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítésére vonatkozó, de végül is elvetett javaslatával összefüggésben elkövetett hibák miatt, ugyanakkor a FIFA elnökség a marokkói válságtanácskozáson megerősítette posztján Gianni Infantino elnököt. Az Európai Labdarúgó Szövetség bejelentette, továbbra is fenntartja bojkott fenyegetését a Nemzetközi Szövetség égisze alatt futó sorozatokra, köztük a világbajnokságra, annak ellenére, hogy a FIFA elállt a tervétől, miszerint külső befektetők bevonásával rendezne tornákat. A rendőrség házkutatást tartott a Dél-Koreai Labdarúgó Szövetség irodáiban azon vádak nyomán, hogy manipulálták a válogatott korábbi szövetségi kapitánya Hong Myung-bo 2024-es kinevezését. Martin Horváth ezüstérmet harcolt ki a skeet döntőjében a Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka után nagyszerű kombinált számos teljesítménnyel Erdős Rita és Bauer Blanka is bejutott a szombati döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 5-7-6-2-4-6 arányú vereséget szenvedett az olasz Matteo Arnalditól a montreali tenisztorna második fordulójában. A torontói női viadalon Udvardi Panna 6-2-6-4-re kikapott a japán Osaka Naomitól, Bondár Annát pedig a belga Elizé Mertens búcsúztatta 6-3-4-6-4-6 arányban. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott 24-20 arányban kikapott Dániától a romániai korosztályos világbajnokság negyed döntőjében. Mika Häkkinen megkérdőjelezte, miért akarná korábbi csapata a McLaren Max Verstappen szerződtetésével felborítani a jelenlegi egyensúlyt, miközben Lando Norris és Oscar Piastri személyében két kiváló versenyzővel rendelkezik.

0: 8 óra 16 perc van. A napokban megjelent hírek szerint kivonulhat a Tesco Szlovákiából. A brit üzletlánc nem csak nálunk adná el üzleteit, hanem Magyarországon és Csehországban is. A kivonulásról szóló hírek július elején jelentek meg először, ám maga a Tesco ezt hivatalosan egyelőre még nem erősítette meg. Szlovákiában az üzletláncnak több mint 180 üzlete van. Mit jelenthet a fogyasztókra nézve a Tesco kivonulása az országból? Erről is kérdezem Sidóha Zoltán gazdaságot, szakírót, az Új Szó főszerkesztő helyettesét. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Nem ez az első alkalom, amikor a Tesco kivonulásáról szólnak a hírek, most azonban sokkal reálisabbnak tűnik ez a forgatókönyv?
1: Valóban ez a helyzet. Bő 10 évvel ezelőtt is azt rebesgették, hogy a Tesco esetleg távozhat a térségünkből, aztán nem lett belőle semmi, mi több, tovább fejlesztette a hálózatát. Most azonban valószínűleg komolyabb a dolog, mert úgy tűnik, hogy a brit óriási üzletlánc már több országból is távozott, egyre inkább a brit szigetvilágra, magyarán Írországra és Nagy-Britanniára szeretne összpontosítani. Tehát a háttérben az állhat, hogy a Tesco, ahogy jeleztem, egyre inkább a brit piacra akar összpontosítani, ugyanis az ottani gyilkos versenyben az Asdával és a Morrisons üzletlánccal versenyelőnyt jelentett számára, ha a közép-európai eladásokból származó pénzt árcsökkentésre fordíthatná. Az 1919-ben alapított Tesco az elmúlt évtizedben egyébként szisztematikusan leépítette az ázsiai és az amerikai jelenlétét, például távozott már Dél-Koreából, Tajföldről, Malajziából, és ami figyelemre méltó, hogy 2020-ban kivonult régiónk legnagyobb piacáról, Lengyelországból is, pedig ott mintegy 300 üzlete volt. Tehát a csoport stratégiájának fókuszában a brit és az ír piac védelme megerősítése áll, illetőleg egyre kiélezettebb a harca vezető német diszkontlátokkal, konkrétan a Lidl-vel és az Aldival, és ezért úgy tűnik, hogy tőkére van szüksége, és ezt a tőkét úgy szeretné megszerezni, ha eladná a cseh, a szlovák és a magyar érdekeltségeit.
0: Mit lehet arról tudni, hogy kik vásárolhatják fel majd a Tesco üzletláncot, üzlethelyiségeit?
1: Hát egyelőre találgatások vannak, mégpedig meglehetősen szertágazóak, tehát a lehetséges érdeklődők között szerepelhet a német Schwarz csoport, amely a Kaufland és a Lidl áruházláncok tulajdonosa, a további lehetséges jelölt a holland Ahold, amely korábban a Hipernova és Albert üzletláncokkal már jelen volt Szlovákiában, miközben Csehországban ma is a piac egyik vezető szereplője az Albert révén. És a vállalat pénzügyi helyzete is lehetővé tenni egy nagyobb akvizíció, tehát cégvásárlás finanszírozását, hiszen lássuk be, itt esetleg több milliárd euró mozdulhat meg, itt óriási eladásról, vásárlásról van szó. Az elemzők szerint az agresszíven terjeszkedő lengyel Biedronka is szóba jöhet, mint potenciális vevő, főleg a szlovákiai üzletek esetében. Nálunk a Biedronka egyelőre 17 üzletet működtet, és folyamatosan szeretné bővíteni a jelenlétét, ezért kézenfekvő volna ez számára, de hát ez igen komoly tőkeigénnyel is járna, tehát meg kell vizsgálni, hogy a Biedronkának van-e ekkora saját tőkéje, illetőleg mennyire hitelképes, hogy esetleg egy méretes hitellel oldaná meg ezt a projektet. Az is elképzelhető, hogy egy pénzügyi befektető vásárolja meg az üzletágat, és hát a SME napilap emellett még a hazai befektetőket is, mint lehetséges érdeklődőket említi. Itt közöttük szerepel Daniel Kretinszki és Patrick Kács, hát ezek ilyen szolid milliárdos emberek, akik már egyébként rendelkeznek kiskereskedelmi befektetésekkel, sőt még a Babis-féle Agrofert neve is felmerül, és végezetül, hogy a találgatást lezárjuk, a lehetséges érdeklődők között említik még a Tentát is, amely ugye a Dr. Max gyógyszertárláncon keresztül jelen van a kiskereskedelmi szektorban, és ahogy elhangzott az legelején, a Tesco egyelőre hivatalosan nem jelentette be a közép-európai érdekeltségeik értékesítését, ezért folyik ilyen jellegű találgatás, viszont intőjel, hogy a Tesco megbízta a Citigroup és a Goldman Sachs szakembereit az értékesítés előkészítésével, márpedig a Citigroup és a Goldman Sachs bankház hát nem lokális tranzakciókra, hanem éppenséggel globális, nagyléptékű vállalati áttervezésekre, cégvásárlásokra szakosodott. Tehát, hogyha ilyen két komoly bankot bízott meg a Tesco az ügylettel, akkor a szándéka is komoly lehet. Most ez a két bank nyilvánvalóan feltérképezi a terepet, megszólítja az esetleg érintetteket, és a két banknak olyan kiterjedt hálózata van, hogy valóban a legjobb pénzügyi és stratégiai befektetői kör tudja kialakítani a Tesco körül, akik közül aztán kiderülhet, hogy ki lesz a győztes, ki lesz a befutó.
0: Ön is említette, hogy nagy mennyiségű pénzre van szükség arra, ugye, hogy valaki ezt az üzletláncot megvegye, de az is eszembe jutott, hogy mennyire nehezíti meg az eladási folyamatot az, hogy a Tesco különféle nagyságú üzleteket üzemeltet.
1: Hát valóban ez gond lehet, ugyanis itt nem egyszerűen szupermarketekről vagy nagyobb boltokról van szó, hiszen a Tesco-nak számos hipermarketje is van, ahol az élelmiszereken túlmenően ruházati cikkeket, játékokat, papírdolgokat, mi több könyveket is árusítanak, tehát rendkívül széles a spektruma. Ez esetleg gond lehet, hiszen a már említett Biedronka az szigorúan élelmiszerre szakosodik, tehát más területeken nem veti meg a lábát. Az is tény, hogyha valaki megveszi a Tesco itteni láncait, akkor majd ő eldönti, hogy hogyan folytatja tovább. Tehát gondolom nincsen olyan kötelezettség, hogy a jövőbeli tulajdonosnak is muszáj, tehát kénytelen lesz, én nem tudom, ruházati cikkeket, vagy pedig ilyen játékokat is forgalmaznia, miközben ő csak élelmiszerre szeretne szakosodni. Tehát itt lehet bizonyos változás, ami azért hát sok embert érint, ugyanis talán még nem említettük, hogy a Tesco meglehetősen sok boltot üzemeltet a térségünkben. Csehországban és Szlovákiában a Tesco összesen egyébként 363 üzletet működtet, és ehhez jön még a magyar mintegy 200 bolt, tehát együttesen több mint 560 üzletről, értékesítési helyről beszélünk, és az is talán fontos, hogy együttesen ebben a három országban mintegy 22 ezer főt foglalkoztat a brit társaság, tehát nem semmi, ilyen léptékű adásvétel a kiskereskedelmi piacon tudtommal még nem is volt Szlovákiában. Egyébként jegyezzük meg, hogy azért ez nem annyira egyedi eset, hogy esetleg egy üzletlánc kivonul Szlovákiából, erre már volt példa, említsük meg a már említett Hipernovát, vagy a francia Carrefour is távozott, de ezek súlya messze-messze eltörpül a mostani Tesco-hoz képest, és egyébként még a Tesco múltját megemlítve, ha még valaki visszaemlékezik, úgy érkezett a szlovák piacra, hogy az amerikai Kmart üzleteit vásárolta meg Szlovákiában, és ez a Kmart egyébként a 90-es évek legelején a Prior boltokat vásárolta meg, többek között Pozsonyban, Kassán is, majd jött a Tesco 1996-ban, és az amerikai Kmart-tól vásárolta fel az akkor már nem Prior néven futó üzleteket, és hát most úgy tűnik, hogy 30 év után nem kizárt, hogy távozik a piacról, hát ez néha ilyen dinamikusan alakul, és talán mindenképpen jegyezzük meg, hogyha ez valóban bekövetkezik, akkor bizony érdembeli változások is lehetnek a kiskereskedelmi piacon, mert a Tesco a négy legnagyobb játékos egyike, legalábbis Szlovákiában.
0: Ez akár a foglalkoztatottsági adatokra is kihatással lehet?
1: Hát valamelyest igen, tehát az új tulajdonos dönti el, hogy mit tervez az átvett üzletekkel, és ha teszem azt leépít, akkor bizony leépít, ahogy jeleztem a három országban, kb. 22 ezer főt foglalkoztat, hát gondolom a Tesco is, hogy is mondjam, nem volt túlságosan nagy vonalú, tehát biztos, hogy nincs túl foglalkoztatás az egyes boltjaiban. Az nem kizárt, hogy ebből a 22 ezerből esetleg 1-2 ezer embert elbocsátanak. Hát ilyen a piac, így tisztul a piac. Azt azért tegyük hozzá, és hangsúlyozni kell, hogy összességében, tehát a Tesco esetleg nem azért távozna Szlovákiából és összességben térségünkből, mert itt nem túl jól üzemelne, ugyanis nyereséges, Sőt, a szlovákiai lánc nyereségesebb, mint a cseh. Tehát tudtam, a cseh profit tavaly az adózás, a kamatok, az értékcsökkentés és az amortizáció előtt mintegy 75 millió eurós nyereség volt, tehát itt bruttó összegről beszélünk, még Szlovákiában a tavalyi bruttó nyereség 120 millió euró volt, vagyis közel kétharmaddal magasabb az eredményeknél, vagyis viszonylag jól működtünk, de összességében, ha a Tescót, mint globális céget vizsgáljuk, akkor a cég számára mi, mint Csehország, Szlovákia, Magyarország, hát pici falat vagyunk, ugyanis a Tesco csoport együttes éves forgalma 78 milliárd euró, és ebből csupán 5,3 milliárd esik régiónk három országára, vagyis a teljes forgalmának alig 7%-áról beszélünk, és ami pedig lenne a profitot illeti, a teljes nyereségének hát alig 4%-a termelődik térségünkben, tehát a londoni központból nézve mi annyira nem vagyunk fontosak számukra.
0: Kivonulhat a Tesco Szlovákiából. A brit üzletlánc nem csak nálunk adná el üzleteit, hanem Magyarországon és Csehországban is. A témáról Sidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! A FIFA elnöke magánbefektetőknek adta volna el a foci VB kereskedelmi jogainak egy részét. Sokan Gianni Infantino leváltásáról beszéltek, ám ő ezt a botrányt is túlélte. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Kis Balástól.
2: A komáromi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel. Bár az ellátás továbbra is biztosított, a társaság megelőző intézkedéseket vezetett be a tartós szárazság és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A tározók vízszintje jelenleg 3,3 méter, miközben normál körülmények között megközelíti az 5 métert. A napi vízfogyasztás is jelentősen emelkedett, a nyári időszakban megszokott 10 000 köbméter helyett jelenleg körülbelül 12 000 köbméter vizet használnak fel naponta.

0: Ahhoz önmagában is mintegy 1,5 millió euróra lenne szükség. A felújított losonci zsinagóga jelképes 1 eurós áron állami tulajdonba kerülhet, bár a városi képviselőtestület jóváhagyta, hogy az épület az eredeti tulajdonoshoz kerüljön vissza, a törvény értelmében az államot elővásárlási jog illeti meg, ezért a kulturális minisztérium még mérlegeli a lehetőséget. A műemlék az 1980-as évektől használaton kívül állt. Losonc városa 2013-ban 1 euró vásárolta meg, majd Európai Uniós támogatással teljes körűen felújította. Az adásvételi szerződés ugyanakkor lehetőséget biztosított az eredeti tulajdonosnak arra, hogy 10 év elteltével szintén jelképes 1 euróért visszavásárolja az épületet. Megkezdődtek a próbajáratok a Kassához tartozó Tóváros városrész felújított villamos vonalán. A második teszt napon már valamennyi villamos típus közlekedik a korszerűsített pályán. A szakemberek a sínek állapotát, a felső vezetékrendszert, az áramellátást és a közlekedés zavartalanságát vizsgálják. A következő hetekben további műszaki próbák és a járművezetők képzése is megtörténik, mielőtt a vonalat megnyitnák az utasforgalom előtt. A beruházás építési költsége csaknem 69 millió euró, a projektre összesen 77 millió eurót különítettek el.
1: Időjárás.
0: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmeneti legviharossá is fokozódhat.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a kocsisor a fővárosban a Prágai úton a központ felé, nagyjából 5 perces a menetidő hosszabbodás. Radar méri a sebességet Komárom előtt Nagymegyer irányából. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 39 perc van. Megingatta Gianni Infantino pozícióját, hogy a FIFA elnöke magánbefektetőknek adta volna el a futballvilágbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét. Bár az elnök végül visszavonta tervét, sokak szerint távoznia kellene tisztségéből. Infantino szerdára válságtanácskozást hívott össze, amely végül azzal zárult, hogy az elnök marad a helyén. Jövő év márciusában azonban elnökválasztást tart a FIFA. Milyen esélyei vannak az újraválasztásra Infantinónak, akinek nem ez az első botránya? Erről kérdezem Elek Zoltán sportújságírót. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Először is térjünk vissza ahhoz, mi volt ennek a botránynak a kiváltó oka, tehát mit tervezett Infantino a FIFA VB üzleti jogaival kapcsolatban, és ebben mi volt a probléma?
1: Ugye itt az volt a FIFA terve, amit múlt héten mutattak be, hogy gyakorlatilag létrehoztak volna egy leányvállalatot, ami kezelte volna a labdarúgó világbajnokságoknak a különböző kereskedelmi jogait. Ugye ebbe beletartoznak a szponzorációs jogok, a különböző licenszjogok, ami ugye azt jelenti, hogyha bárki szeretett volna a világbajnokság logójával ellátott terméket árusítani, akkor ugye ezért kellett volna, illetve kell is fizetni valamilyen licenszdíjat, ez is bejött volna ebbe a cégbe, ugyanúgy a jegyértékesítési jogok, a közvetítési jogok, ami szintén ugye egy hatalmas bevétel, és ezt szerették volna ugye kiszervezni ebbe a leányvállalatba, amiben pedig ilyen 20-30%-os tulajdonrészt adtak volna egy külsős befektető csoportnak, aminek kapcsán ugye szintén fölmerült, hogy ez erősen kötődik Donald Trumphoz, illetve családjához, és ugye Infantinóról pedig tudjuk, hogy az utóbbi évben, években elég közeli kapcsolatba került Trumppal, úgyhogy nem lehet itt megkerülni azt, hogy itt valószínűleg már ilyen konkrét háttéregyeztetések zajlottak azzal kapcsolatban, hogy mi lehet ennek a lefolyása. Illetve ugye mivel Infantinót, ahogy említette, márciusban választhatnák meg újra, de ez lenne az utolsó ciklusa, az is felmerült, hogy ennek a leányvállalatnak aztán ő lehetne a vezérigazgatója, és itt gyakorlatilag a világbajnokságok fölött továbbra is saját uralma lenne, úgymondva, illetve a befektetői kör részéről pedig természetesen szinte folyamatosan felmerült volna egy nyomás a FIFA felé, hogy növeljék a bevételeket, illetve különböző módon akár ez oda vezethetett volna, hogy a létszámot ugye tovább emeljék, ami azért erősen napirenden van, fölmerült az is, hogy gyakrabban kéne megrendezni a világbajnokságot, még több mérkőzés legyen, úgyhogy gyakorlatilag beláthatatlan következményei lennének annak, hogyha ez megvalósulna.
0: És hát ugye az is elhangzott a hírekben, hogy nem csak magával a tervel volt baj, hanem azzal is, hogy Infantino nem igazán egyeztetett erről a tagszövetségekkel, tehát hogy ez az ő magánprojektje volt.
1: Igen, és ez teljes mértékben egyébként jellemző is az ő vezetési stílusára, többször már akár közvetlen munkatársai is jelezték, hogy gyakorlatilag ő egy személyben próbál dönteni a legfontosabb kérdésekről. Most is ugye felmerült a különböző tiltakozó szövetségek részéről, hogy ők gyakorlatilag a sajtóból tudták meg ezt a hírt, tehát semmilyen egyeztetés nem volt, még akár a belső szinteken sem, nem pedig egészen konkrétan, hogyha arra gondolunk, hogy akár az összes országáltak szövetséggel egyeztetett volna. Így ez is valóban egy hatalmas probléma volt, és valószínűleg ez is volt az oka annak, hogy aztán visszakozott.
0: Elég nagy botrányt váltott ki ez az ügy, és több cikk is megjelent a napokban arról, hogy akár bele is bukhat Infantino ebbe az ügybe. Erre végül nem került sor, ugye szerdán volt ez a bizonyos válság tanácskozás, Infantino hibának nevezte a tervet, bocsánatot kért érte, de vajon ez elég-e, illetve mivel magyarázható, hogy ezt a botrányt is túlélte?
1: Ugye itt most a válság tanácskozása gyakorlatilag csak a FIFA vezetésével történt meg. Így jelen esetben ott az lehetett volna talán kevésbé reális forgatókönyv, hogyha az egész elnökség például Infantino ellen fordult volna, akkor ő lemondhatott volna a tisztségéről. Ismerve viszont őt, akkor itt tényleg mindenkinek ellene kellett volna lenni, hogy ez megtörténjen, ahhoz pedig, hogy őt gyakorlatilag a FIFA közgyűlése el tudja távolítani, ahhoz egy külön eljárásra van szükség, amiről szó van, hogy akár az UEFA ebbe is gondolkodhat. Ugye itt ez úgy működik, hogy a FIFA-nak 211 tagszövetsége van, és ebből legalább 43 szövetségnek, tehát az 1/5-ének kell kezdeményeznie Infantino leváltását. Ezután kerülhetne sor egy rendkívüli közgyűlésre, amin aztán a többséggel lehetne őt eltávolítani. Ez mondhatjuk úgy, hogy még mindig benne van a levegőben, hiszen az UEFA-nak ellenére, hogy Infantino visszavonta ezt a tervet, jelezte, hogy teljes a bizalomvesztés az európai országok részéről felé, és több egyéb kontinens szövetségei is csatlakoztak hozzájuk, úgyhogy ez még mindig akár egy lehetséges forgatókönyv lehet, de valószínűleg ennek az előkészítéséhez egy kicsit hosszabb időre lenne szükség, hiszen itt gyakorlatilag ilyen 3-4 nap alatt zajlottak le ezek az események, amiről beszélünk, ehhez pedig minden bizonnyal egy új elnökjelöltre, illetve egy komolyabb tervre lenne szükség, hogy hogyan is lehetne a FIFA-t aztán a továbbiakban vezetni.
0: Jövő év márciusában ugye elnökválasztást tart a FIFA, amit már említettünk. Hogyan hathat ki ez a botrány Infantino újraválasztási esélyére, amennyiben megmarad?
1: Hát ez egészen biztosan nagy kihatással lesz rá, annál is inkább, mert jelenleg most már oda jutott az egész helyzet, hogy ugye természetesen, ahogy említettem, az európai szövetségek, vagyis az UEFA teljes mértékben ellenkezik, az ázsiai szövetségek is csatlakoztak, bár Ázsián belül vannak azért országok, akik még támogatják Infantinót, az észak- és közép-amerikai országok jelentős része szintén csatlakozott az UEFA-hoz, illetve ami a leginkább meglepőbb volt, hogy a dél-amerikai szövetségek, akik Infantino főszövetségesének számítottak szintén, ha nem is egyértelműen az UEFA kezdeményezéséhez csatlakoztak, de elítélték ezt a törekvést, és ők is azt emelték ki, amit ön is mondott, hogy nem volt meg a megfelelő kommunikációs előzetes egyeztetés ezzel kapcsolatban. Jelenleg úgy tűnik, hogy egyedül az afrikai kontinens az, amely körülbelül teljes egészében Infantino mellett áll. Így abban az esetben, hogyha ugye eljutunk odáig, hogy meg lesz az elnökválasztás, Infantinónak biztosan nehezebb dolga lesz, mint az előző években, és én úgy látom, hogy azért elég jó esély van arra, főleg, hogyha tudnak találni egy megfelelő jelöltet, akkor könnyen lehet, hogy váltás lesz a FIFA élén jövőre.
0: Ugye ő 2016-tól áll a szervezet élén. Hogyan értékelni az ő munkáját? Mert szakértők szerint azt mindenképpen el kell ismerni, hogy sikeresen tudta növelni a bevételeket, de az ő vezetése alatt sem lett sem átláthatóbb, sem demokratikusabb a FIFA.
1: Ugye itt hozzá kell tenni, hogy amikor ő oda került a FIFA élére, akkor ugye volt egy hatalmas korrupciós botrány, akár a FIFA-nál, akár pedig az UEFA-nál, amiben ugye az előző elnökök belebuktak, és ez alatt az idő alatt ő az UEFA főtitkáraként dolgozott, úgyhogy ő is úgy mondhatjuk, hogy ilyen kicsit kétes móttal érkezett ide, és sajnos ezt nem sikerült levetkőznie, sőt, a sportszakmai szempontokból ugye nagyon sok kritikát kapott, gondolhatunk itt csak akár a világbajnokság létszámbővítésére. Anyagi részből valóban folyamatosan tudta növelni a bevételeket, és ez lehetett a sikerének, illetve az újraválasztásainak a kulcsa is, hiszen a különböző tagszövetségeknek járó támogatást az folyamatosan tudta növelni. Ez a mostani terve is ugye benne lett volna, jelenleg 8 millió dolláros támogatást kapnak a tagszövetségek évente, ezt 20-ra növelte volna ezzel a döntésével, illetve még volt szó, hogy még plusz 20 eurós egyéni támogatásról is országonként, úgyhogy ez folyamatosan ő a pénzügyekkel próbálta őrizni a saját pozícióját, és ezzel jutott el odáig, ameddig, de ugye sok botránya volt, tehát most akár csak a legutóbbi világbajnokság kapcsán az amerikai játékos piroslapos eltiltásának felfüggesztéséről, ha beszélünk, ez volt az, ami talán most a legnagyobb vihart kavart az utóbbi hetekben.
0: A VB-hez még visszatérünk, de beszélve még a személycserékről, ugye nem csak az a fontos, hogy ugye kijönne Infantino helyére, mert ugye ő is sok mindent ígért annak idején, reformokat, amikor megválasztották, de azzal kapcsolatban is sok kritika érje a FIFA-t, hogy az elnöknek valójában korlátlan a hatalma. Tehát ezen is fontos lenne változtatni?
1: Mindenképpen szükséges lenne olyan intézkedéseket meghozni a szervezet gyakorlatilag az alapszabályában, hogy ne legyen az elnöknek ekkora hatásköre, mert közvetlen munkatársai is, akár jelen esetben is, most az utóbbi napokban az egyik főtanácsadója is lemondott, illetve azt hiszem az egyik elnökségi tag volt az, aki úgy fogalmazott, hogy ez teljes mértékben Infantino egyéni ötlete volt, és akár még az elnökség tagjai sem tudtak minden részletről, úgyhogy a következő elnök programjában biztos, hogy benne lesz az, hogy valamilyen korlátokat tudjanak szabni majd az elnök hatáskörének.
0: És akkor most térjünk rá az idei VB-re, mert ugye ez volt az első, aminek a megrendezése, a lebonyolítása teljesen Infantino elnökségéhez kötődik. Ebből kifolyólag ön hogyan értékelné ezt az idei VB-t, vagy ha voltak botrányok, hisz jelezte, hogy voltak, akkor melyek voltak a legnagyobbak?
1: Nehéz azt mondani, hogy teljes mértékben sikeres lett volna a világbajnokság. Ugye itt is, hogyha rátérünk arra, akkor anyagi szempontból rekordbevételt hozott már, azzal is kalkuláltak előzetesen, illetve ezt úgy néz ki, hogy jelentős mértékben túl is tudják lépni. Úgyhogy az anyagi részéből mindenképpen azt lehet mondani, hogy egy sikeres világbajnokság volt, viszont a többi szempontot szem előtt tartva azért rengeteg hiányosság volt, gondolva itt arra, hogy ugye volt játékvezető, ami nem kapta meg a vízumot, és nem is tudott részt venni a világbajnokságon, de ugyanilyen problémák akadtak játékosokkal kapcsolatban is, illetve ugye az egész iráni válogatottnak is egy ilyen korlátolt vízuma volt, amivel beléphetett az Egyesült Államokba, úgyhogy ez gyakorlatilag már a kezdés előtt akkora árnyékot vetett a világbajnokságra, hogy nehéz lenne ezt teljesen sikeresként elkönyvelni. Ugye maga a világbajnokság alatt volt ez az eset, amikor ugye Donald Trump büszkén mesélte el, hogy ő nem teljesen értette a piros lap jelentését, de miután kiderült, hogy az eltintást von maga után, akkor fölhívta, ahogy az ő említette Giannit, vagyis Infantinót, hogy gondolják át ezt az eltiltást, hiszen amerikai válogatott egyik legjobb játékosa maradna le a következő meccsről, és ugye ezt meg is tették, úgyhogy hát igazából még sokáig lehetne sorolni a különböző botrányokat, ami miatt egyértelműen azt lehet mondani, hogy azért sportszakmai szempontból nem ez volt minden idők legjobb világbajnoksága.
0: És amit mondjuk így laikus szemmel leginkább láttunk, azok ezek a bizonyos ivóvíz szünetek, vagy hát hidratációs szünetek, ugye erről mit gondol? Mert ezt nagyon sok kritika érte.
1: Hát ezt ugye próbálta a FIFA, illetve Infantino elmondani, hogy a játékosok egészségének érdekében van erre szükség, de ez természetesen teljesen egyértelműen kijelenthető, hogy nem így volt. Itt a kereskedelmi szünet volt a lényeg, hiszen ugye az amerikai sportágokban gyakoribbak a játék megszakítások, amikor értékesíteni lehet a különböző reklámokat, és ezt szerették volna valahogy bevezetni a FIFA részéről, és ezt a módszert találták rá.
0: És hát a szurkolók a magas jegyárakat is bírálták, tehát valóban a felé haladunk, hogy a foci sokkal inkább a pénzről, a reklámbevételekről szól, nem pedig magáról a játékról?
1: Az biztos, hogy elindultunk ezen az úton, és ebből a szempontból egy kicsit kétes az UEFA ellenállása is, hiszen bár a közleményükben azt jelezték, hogy szeretnék elkerülni, hogy a pénzügyi döntések szabály, illetve pénzügyi döntések hatással legyenek a sportágra, de ez az ő részükről is azért gyakran megvalósul, úgyhogy biztosan ezen az úton vagyunk, az lesz a kérdés akár a következő hetekben, hónapokban, hogy ezt mennyire sikerül megállítani, és mennyire tudják kontrollálni az ilyen érdekeket.
0: Említettük már azt, hogy Infantinónak a politikusokkal is jó viszonya van, ugye Donald Trumpról volt szó, említhetnénk akár azt is, hogy ugye a FIFA békedíját hozta létre, ugye Infantino 2025-ben, amit Donald Trumpnak adott át, de tudjuk, hogy jó a kapcsolata a Putyin orosz elnökkel is, a katari emirrel, a szaudi koronaherceggel, tehát ez is egy ilyen előnye Infantinónak, hogy nagyon jó ez a kapcsolatrendszer, amit az évek során kiépített?
1: Biztosan, hogy ez előny, de inkább a kisebb országok számára, akiket az ilyen kapcsolati tőkével jobban meg tud győzni arról, hogy aztán rászavazzanak, illetve jobban tudja mutatni a befolyását, ami egyébként aztán kétesnek is mondható, mert még például az orosz világbajnokság idején sikerült az ilyen vízum problémákat megoldani, valószínűleg a Putyin elnökkel lévő jó kapcsolatának köszönhetően, addig ugye ezt most nem tudta megtenni Trumppal, úgyhogy az ő befolyása bár nagy, de nem minden esetben akkora, mint azt ő szeretné.
0: És egy kérdés elejéig még térjünk vissza az UEFA-ra is. Ugye ön is említette, hogy az UEFA is eléggé bírálta Infantinónak ezt a bizonyos botrányos tervét. Milyen ott a kapcsolat, a személyes kapcsolat a két szervezet vezetője között?
1: Azt lehet mondani, hogy ez egyre rosszabb. Vannak olyan hírek, miszerint a köszönésen kívül nem is igazán beszélnek egymással, ezt ugye nyilván természetesen megerősíteni nem tudom, de az biztos, hogy az UEFA-nak a rendszeres ellenállása, amit akár a világbajnokság alatt is mutatott, gondolva itt például, hogy az ivószüneteket is azonnal kijelentették, hogy ők nem fogják ilyen módon bevezetni. Ebbe biztosan benne van a két elnök rivalizálása is, illetve az, hogy nem kedvelik egymást, úgyhogy az UEFA kiállása is kicsit fenntartásokkal kezelendő, még akkor is, hogyha az ő irányuk az mindenféleképpen a szurkolók számára kedvezőbb, mint a FIFA-i.
0: Az, hogy a FIFA elnöke magánbefektetőknek adta volna el a futball VB kereskedelmi jogainak egy részét, megingatta Gianni Infantino elnöki pozícióját. Szerdára a válságtanácskozást hívtak össze, amely végül azzal zárult, hogy az elnök marad a helyén. Jövő év márciusában azonban elnökválasztást tart a FIFA. Milyen esélyei vannak az újraválasztásra Infantinónak, akinek nem ez volt az első botránya? Erről kérdeztem Elek Zoltán sportújságírót, akinek köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!

Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is visszahallgathatják. Amennyiben tehetik, maradjanak a Pátria Rádióval, Fica János várja önöket a nappaliban. A hangmérnök Kovács János nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. Szép napot, kellemes hétvégét kívánok!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Bár Pozsonyban kicsit borús az ég, de azért az ország nagy részében továbbra is tombol a nyár, és hát megkezdődött mindeközben a nyári szünet második fele. Bízom benne, hogy azért a pihenés, a kirándulások és a strandolás mellett jut idejük rádiót is hallgatni, és ha igen, akkor a Pátria Rádiót választották. Tudják, megéri a mai délelőttöt is velünk tölteni, hiszen filmekkel, gasztronómiával, zenével és jogi kérdésekkel is foglalkozunk az előttünk álló 3 órában. Hamarosan jövök a részletekkel, maradjanak addig is velünk, most a szó Kis Balázs hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Hétvégétől emelkedhet a Duna vízszintje. Marokkó kész együttműködni a kísérő nélküli kiskorú migránsok hazatérésében. Kissé alább hagy a hőség, ma legfeljebb 33 fokot mérhetünk. Jönnek a részletek. Hétvégétől emelkedhet a Duna vízszintje, az osztrák vízgyűjtő területeken már megkezdődött a csapadék, péntekig pedig az Inna, Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin helyenként 20 mm-nél is több eső hullhat. Ha az előrejelzések beigazolódnak, a hétvégétől a Duna-szlovákiai szakaszán is néhány deciméteres vízszint emelkedésre lehet számítani. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a folyó vízhozamára és vízállására vonatkozó pontosabb előrejelzéseket csak a csapadék tényleges lehullása után tudják elkészíteni. Véget ért az önkéntes áramfogyasztás csökkentés Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közölte, mától már nincs szükség az energiatakarékossági intézkedésre, miután sikerült megvédeni az ország energiabiztonságát. Az önkéntes fogyasztás csökkentést a Duna alacsony vízállása miatt vezették be, mert a paksi atomerőmű a szokásosnál kevesebb áramot tudott termelni. A lakosságot arra kérték, hogy délután 5 és este 10 óra között lehető szerint mérsékelje villamosenergia felhasználását, a nagy fogyasztóktól pedig szintén takarékosságot vártak el. Marokkó kész együttműködni Spanyolországgal és más európai országokkal a Ceutába érkezett kísérő nélküli kiskorú migránsok hazatérésében. A marokkói állami hírügynökség szerint a királyi udvar iránymutatása alapján a belügy és a külügyminisztérium megkezdi a kísérő nélküli érkezett gyermekek azonosítását, hogy visszatérhessenek hazájukba. Az elmúlt napokban több tízezer migráns lépte át a határt a spanyol exklávé irányába, köztük számos kiskorú is. A dél-franciaországi Var megyében pusztító erdőtüzek a szőlőtermést és a borok ízét is veszélyeztetik. A borászok vizsgálatokra várnak, amelyek megmutatják, feldolgozható-e még a füst által érintett szőlő. A füstből származó anyagok ugyanis a cukrokhoz kötődhetnek, és kellemetlen füstös íz csak az erjedés után jelentkezik. A tüzek az elmúlt hetekben több mint 6000 hektár területet pusztítottak el, és a híres rozébor termelő vidéket is érintették. Egyes becslések szerint több száz hektár szőlő károsodott a mintegy 30 000 hektáros termőterületen. Japán délnyugati részén mintegy 260 000 ember evakuálását rendelték el a közeledő Dolphin tájfun miatt. A vihar óránként 144 kilométeres széllel, a széllökésekben pedig akár 198 kilométeres sebességgel közelít a Kyushu és Okinawa közötti térséghez. A hatóságok Kagoshima és Okinawa prefektúrában adtak ki evakuálási utasítást, miközben több mint 500 repülőjáratot töröltek. A Toyota 9 gyárában ideiglenesen felfüggesztette a termelést. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó konferencia liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésein Twente Dac 6-0, Debrecen FC Kopenhágen 0-3 és Riga Győr 1-0. A visszavágókat jövő csütörtökön bonyolítják le. A magyar válogatott Vitális Milán, a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását.
2: Időjárás.
3: felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Pozsonyban a D2-es autópályán a Stomfa felőli oldalon a Lamacsi lehajtó előtt mintegy 10 perces fennakadásra kell számítani. A D2-es autópálya másik oldalán a Lanfrankóni hídon Ligetfalu felől haladva útmunkálatok miatt torlódtak fel a járművek, itt körülbelül 5 perces menetidő növekedéssel kalkuláljanak. Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban a Borimol bevásárlóközpont mellett Dévényújfalu felé, valamint a D1-esen Vedrőd mellett Szenc irányába. Balesetmentes utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban, hallgassák meg kérem mai műsorunk tartalmát. Már játsszák a szlovákiai mozik, Ivan Ostrachovsky Prameň című cseh-szlovák-magyar koprodukcióban készülő drámáját, amely a 80-as években játszódik és a roma nők kényszer sterilizációjáról szól. A film nemrégiben a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Fipreski díját is elnyerte. Ráadásul számunkra azért is érdekes, mert több szlovákiai magyar színész is játszik benne, többek között Dékány Nikolett is, aki stúdiónk vendége lesz 9:30-tól, és akivel nem csak a díjnyertes filmről, hanem a nyárról, a munkáról és a színházról is beszélgetni fogunk remélhetőleg. Ezúttal kivételesen más időpontban 10:45-kor kezdődik szokásos heti gasztro rovatunk Luigival, melynek témája ezúttal a hal ételek lesznek, hiszen a hal könnyű, ízletes fogás lehet a nyári hőségben, ráadásul a grillrácson is remekül elkészíthető. De melyik halfajta grillezhető, és miből ismerjük fel, hogy valóban friss halat eszünk-e? Utána járunk annak is, honnan érkezik a balatoni büfék elmaradhatatlan hala, a hek, milyen halakat kínál nekünk a Duna és a Csalló köz, valamint mit érdemes megkóstolni egy tengerparti nyaralás során. Műsorunk második órájában a halakról, a tengeri herkentyűkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk állandó gasztronómiai szakértőnkkel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Lakást vagy házat vásárolni sokak életének egyik legnagyobb döntése. Ilyenkor könnyű elveszni a szerződések, a tulajdoni lapok és jogi kifejezések között, pedig egy apró figyelmetlenség is évekre meghatározhatja a jövőnket. 11:45-kor kezdődő jogi rovatunkban arról beszélgetünk, mire érdemes odafigyelni egy ingatlan adásvétele során, milyen buktatókra kell felkészülni, és mit tehetünk akkor, ha a beköltözés után derül ki például, hogy az álom otthonnak komoly rejtett hibái vannak, aki a kérdésekre válaszol, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. Műsorunk végén pedig megemlékezünk minden idők egyik legismertebb és legnépszerűbb diszkós lágeréről, a házi bulik, bálok és esküvők máig elengedhetetlen zenei tartozékáról, a parta indító himnuszról, a héten 50 éves abbas lágerről, a Dancing Queen című dalról, amelyet nem csak lejátszunk és meghallgathatnak, hanem néhány érdekességet és háttérinformációt is megtudhatnak annak létrejöttéről. Déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre, ha tehetik, tartsanak velünk. Mai munkatársam Kovács János hangmérnök, és az ő nevében is jó rádiózást és kellemes péntek délelőttöt kívánok Önöknek.

Augusztus 7-e van, így ma az ibolyákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Nevük magyar eredetű, az ibolya virág nevéből származik, amely hagyományosan a szerénység és a hűség jelképe. A szlovák naptár szerint pedig ma a Stefániákat is köszöntsék fel, ez a görög eredetű név a Stefan női párja, jelentése koszorú vagy korona. Ismert viselője volt Stefánia belga királyi hercegnő, Rudolf trónörökös felesége. Boldog névnapot kívánunk!

9 óra 20 perc van, eseménynaptárunk következik a mai naphoz köthető legfontosabb évfordulókkal. ...1974-ben ezen a napon hajtotta végre vakmerő mutatványát Philippe Petit, francia kötéltáncos, aki biztosító kötél nélkül sétált át a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyai között, mintegy 410 méteres magasságban. Az engedély nélkül több hónapos titkos szervezés után végrehajtott produkció közel egy órán át tartott, Petit pedig többször is átkelt a tornyokat összekötő drótkötélen. Páratlan mutatványa a kötéltánc történetének egyik leghíresebb teljesítményévé vált, és egy Oscar-díjas dokumentumfilmet is készítettek róla, Ember a magasban címmel. 1998-ban ezen a napon csaknem egy időben hajtottak végre pokolgépes merényletet az Egyesült Államok Nairobi és Dar es Salaam nagykövetsége ellen. Az Al-Qaida által szervezett kelet-afrikai támadásokban 224 ember vesztette életét, több mint 4500-an pedig megsebesültek. A merényletek világszerte ráirányították a figyelmet Osama Bin Ladenre és az általa irányított terrorszervezet növekvő fenyegetésére, 3 évvel a szeptember 11-i események előtt. ...1560-ban ezen a napon született Ecsedi Bátori Erzsébet magyar grófnő, a nagyhatalmú Bátori család tagja és Nádasdy Ferenc felesége. Fiatal lányok megkínzásával és meggyilkolásával vádolták, ám szabályos bírósági tárgyalást nem folytattak le ellene, hanem 1610-ben a Csejtei várban tartották fogságban haláláig. A vér grófnő alakját később számos legenda övezte, a történészek pedig máig vitatják, mennyi igaz a neki tulajdonított rémtettekből. 150 éve ezen a napon született Margareta Gertruida Celle, holland táncosnő, aki Mata Hari művész néven vált világhírűvé. Exotikus táncosként a párizsi társasági élet ünnepelt alakja lett. Az első világháború alatt azonban a franciák azzal vádolták meg, hogy Németországnak kémkedett, és 1917-ben kivégezték. Bűnösségének mértéke máig vitatott, neve mégis összeforrt a titokzatos és végzetes női kém alakjával. És 115 éve ezen a napon született Bibó István, Széchenyi díjas magyar jogász, politikai gondolkodó és egyetemi tanár, a 20. századi magyar politikai eszme történet egyik legnagyobb hatású alakja. Az 1956-os forradalom idején Nagy Imre kormányának államminisztere volt, és a szovjet támadás után is a parlamentben maradt, ahol kiáltványban fordult a magyar néphez és a világhoz. Tevékenységéért életfogytiglani börtönbüntetés ítélték, örökségét pedig a demokráciáról, szabadságról és a kelet-európai társadalmakról szóló írásai is őrzik.

Ma ünnepli 68. születésnapját Bruce Dickinson, brit énekes, az Iron Maiden legendás frontembere. Erőteljes, széles hangterjedelmű énekével és energikus színpadi jelenlétével olyan klasszikus albumok sikeréhez járult hozzá, mint a The Number of the Beast, a Power Slave és a Seven Son of a Seven Son. A zene mellett pilóta, író és szenvedélyes vívó is, az Iron Maiden turnéin pedig többször ő vezette a zenekar legendás Ed Force One nevű repülőgépét is. Ma ünnepli 66. születésnapját David Duchovny, amerikai színész, író és zenész. Világhírűvé az X-akták Fox Mulder ügynökeként vált, később pedig a Kalifornia című sorozat Hank Moody-aként mutatta meg humorosabb és provokatívabb oldalát. Mindkét alakításáért Golden Globe-díjat kapott, emellett regényeket is ír és zenei albumokat is készít. És ma lett 51 éves Charlize Theron, dél-afrikai születésű amerikai színésznő és producer. A Rém című filmben nyújtott drámai átalakulásáért Oscar-díjat kapott, de olyan nagyszabású hollywoodi produkciókban is emlékezetes alakítást nyújtott, mint az Ördögügyvédje, a Mad Max a harag útja és az Atomszőke című akciófilm. Drámai és akció szerepeiben egyaránt sikeres, Furióza megformálásával pedig a modern akciófilmek egyik meghatározó női hősét teremtette meg.

0: Pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el James Lowell, amerikai űrhajós. Az Apollo 8 fedélzetén az első emberek egyikeként kerülte meg a Holdat, majd az Apollo 13 parancsnokaként. Kulcs szerepet játszott abban, hogy a súlyosan megsérült űrhajó legénysége épségben visszatérhessen a Földre. Bár soha nem lépett a Hold felszínére, négyszeres űrrepülésével, lélek jelenlétével és vezetői képességével az amerikai űrkutatás egyik legnagyobb hősévé vált. 3 éve halt meg William Friedkin, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és producer, a 70-es évek új hollywoodi filmművészeteinek egyik meghatározó alakja. Leghíresebb alkotásai a Francia kapcsolat és az Ördögűző című filmek nyers realizmusukkal, feszült atmoszférájukkal és merész témaválasztásukkal új irányt mutattak a bűnügyi filmeknek és a horror műfajának. A Francia kapcsolatért elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, filmjeinek hatása pedig a mai napig érezhető a modern amerikai mozin. És 2009-ben ezen a napon hunyt el Cseh Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar énekes, zeneszerző, előadó művész és képzőművész. Dalai különleges költőiséggel örökítették meg a Kádár korszak hétköznapjait, emberi sorsait és hangulatát. Visszafogott, mégis rendkívül kifejező előadás módja is történetmesélő dalai generációk közös élményévé váltak, életműve pedig máig meghatározó része a magyar kultúrának. Rá és mindenkire emlékezve, aki ezen a napon távozott közülünk, következzen egy dal Cseh Tamástól.
1: Micsoda útjaim voltak nekem, szólt Desiree, most, hogy emlékezem,

nyom ezt. Talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve,

0: Már játsszák a szlovákiai mozik Ivan Ostrohovský Prameň című cseh-szlovák-magyar koprodukcióban készülő drámáját, amely a 80-as években játszódik, és a roma nők kényszer sterilizációjáról szól, egy elég komoly témáról. A film nemrégiben a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Fipreski díját is elnyerte, ráadásul számunkra, ahogy azt a tartalomismertetőben is már említettem, azért is érdekes ez a film, mert több szlovákiai magyar színész is játszik benne, többek között Bandor Éva, Mokos Attila, Czajlik József így a teljesség igénye nélkül, de talán majd a vendégem még el tudja mondani, hogy ki mindenki játszik még benne, hiszen nem utolsó sorban Dékány Nikolett is játszik ebben a filmben, aki mai műsorunk vendége, és akivel a filmről és talán sok minden másról is beszélgetni fogunk az előtt álló percekben. Szia, Niki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a meghívást, szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Niki, az elmúlt időszakban nem csak szakmailag történt veled sok minden, hanem édesanyja is lettél. Mikor született meg a gyermeked, és hogyan élted meg ezt az új életet, ezt az új kezdetet?
1: Hát majd

0: született, vagy mielőtt a kislányom született, akkor a mi baráti társaságunkban is volt már pár édesapa, és tőlük próbáltam így megtudakolni, megkérdezni, hogy mégis meséljék el, és mind azt mondták, hogy hát ezt nem lehet elmesélni, majd akkor látod meg, amikor megszeretik a saját gyereket, és tényleg így volt. Tehát egy rengeteg jó érzéssel jár, de egy abszolút nagy változás. És neked egyébként így a munkával kapcsolatban ugye a nyitrai Andrei Bagár Színház társulatának vagy a tagja, milyen hatással volt ez így a színházban való munkádra, ugye hát próbák, esti fellépések, összetudtátok-e hangolni a munkát a magánélettel?
1: Még a pici előtt, vagy amikor, hogy érted?
0: Hát ugye miután megszületett.
1: Ja, miután megszületett, hát én azóta nem dolgoztam a színházban, tehát hogy én azóta anyai szolgálatban vagyok, én így mondanám, mert nem nevezném szabadságnak. És én végül is 6 hónapos terhesen fejeztem be a munkát a színházban, és most fogok visszatérni szeptembertől a színházba. Úgyhogy amit így össze kellett hangolni, az volt egy-két forgatási napom közben, de az is egyébként minimális, úgyhogy nem nagyon dolgoztam, inkább a kisfiammal foglalkoztam.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy ezt a nyarat, ezt még kiélvezted, hogyan telt a nyár, milyen programokkal telt a nyár, mielőtt még visszatérsz a színházba ősszel?
1: Hát sokat vagyunk apukámnál Komáromba, meg Szőgyénben, ugye ahonnan én származom, a nagypapáméknál, meg a nevelőanyukámnál, és meg aztán otthon Pezinokban, míg Pezinokban lakunk. Most a férjem forgat filmet, úgyhogy keveset van velünk sajnos, de most már lassan befejezi, és aztán augusztus végén elmegyünk 2 hétre Olaszországba, úgyhogy végül is a nagy kirándulás az még előttünk áll. Úgyhogy így próbáljuk átviselni ezeket a nagy hőkupolákat valahogy, és élvezni, amikor 25 fok van.
0: Igen, hát lassan már külföldre kell utazni ahhoz, hogy hidegebb helyre menj, vagy kicsit hűvösebb helyre menj, de voltál még nyár elején Kála Vivariban is, ahol ugye bemutatták a Pramen című filmet, az milyen volt, milyen élmény volt,
1: hát
0: a filmfesztivál?
1: Óriási élmény volt, tehát nekem az első ilyen nagyobb filmfesztivál, amire részt vehettem, Vörös Szőnyeg, fotózás, és ugye ott láttam először magát a filmet is. Van egy ilyen érdekessége a dolognak, hogy Kála Vivariban van Európa legnagyobb filmvászna, úgyhogy az is nagy élmény volt, hogy ezen az óriási filmvásznon tekinthettem meg ezt a gyönyörű filmet.
0: Ráadásul sok év után, mert hát itt a beszélgetés előtt említetted, hogy kb. Ilyen 4 éve forgattad a jeleneteidet, úgyhogy sok-sok év után láttad újra. Milyen érzés volt a végeredményt látni, megnézni?
1: Hát én nagyon büszke voltam és elégedett, hogy egyáltalán benne lehetek ebben a filmben. Igen, hát Ivan Osztrakovszkiról azt kell tudni, hogy ő nem a prózzel, tehát hogy nagyon szeret alkotni, és tökéleteset alkotni, amihez pedig idő kell. Úgyhogy én tudtam, hogy ez sokáig fog tartani, engem nem lepett meg, hogy ez egy ilyen 4-5 évig készülő film volt, mert az egyik kollégám már forgatott vele azelőtt ezt a Szuzsobnyici című filmet, és ő mondta, hogy 1 évre rá visszahívta, és ugyanazt leforgatták, csak más, hogy ő szeret játszani a filmmel.
0: És maga a Kála Vivari események, azok hogyan zajlottak? Itt említetted a Vörös Szőnyeges bevonulást, tehát úgy, ahogy egy nagy filmfesztiválon elképzeljük, mindenki ott volt a stábból, vagy sokan ott voltatok a stábból?
1: Nagyon sokan egyébként, tehát hogy mindenki meg volt hívva, rengetegen voltunk ott, ami meg is lepett, de hogy gondoskodtak róla a producerek, hogy mindenki ott lehessen, úgyhogy már ebből a szempontból is nagy élmény, mert ugye nekem nincs egy hatalmas szerepem ebben a filmben, néha pár jelenetem van, néha megjelenek, tehát egy ilyen kitöltő szereplő vagyok, egy szlovákiai magyar nővérke Rimaszombatból. Annak ellenére nagy élmény volt, és nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem, mert ez egy ilyen nagy álmom volt, hogy Kála Vivariba eljussak, mint színésznő.
0: Milyen programokon vettetek még részt?
1: Hú, hát én nem vettem részt semmilyen programon, mert az a helyzet, hogy ugye a ez volt az első ilyen

0: nagy elvállásunk a kisfiammal. Először aludt egyedül, éjjel az apukájával, úgyhogy én reggel 8-kor elindultam Pozsonyból, és odaértem, nem tudom, délután 2-re, mert ugye nagyon messze van, megebédeltem, aztán 5-re már mentünk sminkeshez, fodrászhoz, aztán vittek a hotelbe, ebbe a főhotelbe, ebbe a termálba, ahol pezsgőzés várt minket, aztán mehettünk a Vörös Szőnyegre, aztán megint valamilyen fogadás volt, aztán filmvetítés után is volt fogadás, és aztán másnap, amint felkeltem és megreggeliztem, már mentünk is haza.
1: Akkor nem volt időd.
0: Nem nagyon volt időm kiélvezni.
1: A kalorivari hangulatot?
0: Nem nagyon. Maradhattam volna több napra is, de ez is, hogy egyáltalán elmentem oda. Nagy dolog volt, nehéz döntés volt ott hagyni a kisfiamat.
1: Otthon. Igen, azt hiszem először ugye elmenni tőle, az nem könnyű. És ugye a film a később, illetve hát a fesztivál végén a külföldi filmkritikusok díját nyerte el. Téged hogyan fogadott ez a díj, vagy ez a döntés?
0: Hát én nekem nagyon nagy öröm volt, tehát hogy nagyon örültem, főleg Ivánnak, hogy sikerült ezzel a filmmel nyerni. Hát őről azt kell tudni, hogy azért ő már Berlinben is ott szoktak megjelenni a filmjei, ott premiereznek, és aztán legutóbb Velencei Filmfesztiválon is nyert egy díjat az egyik filmjével, úgyhogy amikor én megtudtam, hogy vele fogok dolgozni, majd ki ugrottam a bőrömből, mert láttam az összes filmjét, és tudom, hogy nagyon jó filmeket csinál, úgyhogy én nagyon örültem neki.
1: Ugye ez a film egy elég komoly témát boncolgat, ugye a csehszlovákiai kényszer sterilizációk érzékeny és fájdalmas témája dolgozza fel, hiszen a 80-as években a rendszer, az állami rendszer és az egészségügy önkényesen döntött a roma nők testéről és az ő sterilizációjukról. Amikor ezt a filmet forgattad, ugye előbb már említettem, akkor még nem volt gyermeked. Most ugye anyaként láttad újra ezt a filmet, változott-e a történethez, vagy a szerephez fűződő viszonyod ez alatt az idő alatt valamennyire?
0: Mindenképp. Szerintem az miatt is sírtam el magam a végén, mert jobban átéreztem ezt az egészet, hogy vannak nők, akiktől elvették ezt a lehetőséget, hogy gyermekük legyen. Tehát, hogy maga a film egyik főszereplője is, tehát, hogy ez az egyik téma, hogy rajta is végeztek ilyen beavatkozást, anélkül, hogy tudta volna, hogy mi ez a beavatkozás, és ugye ez a főorvosnő azt oldja, hogy ez mennyire igazságtalan, hogy csak azért, mert egy fél roma lány és intézmény beli, ott mint valamiféle előzetes
1: egyeztetés nélkül?
0: Igen.
1: Vagy beleegyezés
0: nélkül? Vagy tehát, hogy ilyen nem jut eszembe a szó, amit akarok mondani, mindegy, engedjük el. Ja. Szóval az a lényeg, hogy ennek hála ő változtatja meg a véleményét erről az egészről. Tehát, hogy a film, igen, tehát nagyon sokan csalódott. Igen, Anya Geislerová és Simona Boledovicsová, ők játsszák a két főszerepet, és nagyon sokan csalódottak, mert azt várják, hogy jobban belemegy a film ezekbe a sterilizációs történetekbe, de valójában egy történetre fókuszál, a főorvos nőnek a dilemmája, és végül is nekem, vagy maga a rendező is így nyilatkozott, hogy arról szól a film, hogy változtatja meg valaki a véleményét egy személyes tapasztalat alapján. Tehát, hogy nagyon sokan cselekednek rossz dolgokat úgy, ahogy azt hiszik, hogy jót tesznek vele. És hogy erről szól ez is, hogy ezek az orvosok meg voltak győződve arról, hogy ez mindenkinek jó, az egész társadalomnak és azoknak a roma nőknek is, akiken ezt a beavatkozást elvégezték. És aztán megismeri ezt a lányt, és elkezdi sajnálni őt, hogy hát ez mégse lehet, hogy mégse annyira jó minden esetben, és hogy nem kéne így pászon végezni ezeket a dolgokat, hanem hogy tényleg jó lenne, hogyha tudnának róla, és elmagyaráznák nekik, hogy mi történik velük, mert nagyon sokan azt gondolták, hogy, hogy ezt vissza lehet csinálni.
1: És ugye ráadásul legtöbb esetben ezek a roma nők nem is értették, hogy mi történik velük, igen, mert hiába volt nekik elmagyarázva, csak felületesen senki nem mondta el nekik, hogy valójában miről van szó. Tehát nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak, és nagyon sokan abban az időben.
0: Igen, és a legszörnyűbb az egészben, hogy ezt a szülés közben végezték, tehát hogy direkt kihasználták, hogy ezek a nők egy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát, hogy amikor az ember, a nő szül, akkor egyszerűen teljesen kiszolgáltatott. És a vajudás közben, vagy azután, ahogy a gyermekedet magadhoz, vagy akkoriban még rád se tették a gyereket, tehát hogy ez is szörnyű, hogy rögtön elvitték, azt se tudtad, mi van vele, mérték le, meg nem tudom, és hogy akkor így azt sem tudod, mi a neved, hogy hívnak, tehát hogy te teljesen el vagy valahol, valamiben, vagy el vagy kábulva, ugye a sok hormontól, ami termelődik benned, hogy azt a fájdalmat elnyomja, és ennek a közepébe jöttek egy papírral, hogy na, anyuka, ez már a harmadik gyereke volt, hogyha ezt nem írja alá, akkor veszélyben a gyereke élete. Na és hogyha most téged megfenyegetnek azzal, hogy meg is halhat a kisbabád, vagy te meghalhatsz, persze, hogy aláírod a papírt, azt sem tudod, mi van rajta, de aláírod. Tehát, hogy ez brutális számomra, hogy így kihasználták őket. És akkor azt mondták, hogy hát végül is elmondtuk nekik, hogy nagyjából elmondtuk. Van is egy jelenet erről egyébként a filmben, ahol ez be van mutatva, és ott a doktornő mondja az orvosnak, hogy hát de elmondtátok neki, hogy mit jelent ez? Hogy mik a következményei? Hát ő érti, hát elmondtuk, érti, hát ért magyarul, nem? És tehát, hogy hátborzongató. Hát,
1: igen, egy elég sötét korszakot, vagy egy olyan időszakot dolgoz fel ez a film, amivel idáig nem igazán foglalkozott sok film.
0: Hát egyáltalán nem, és ez is az egyik érdekessége, meg aztán az állam sem nagyon foglalkozott vele. Tehát ott Csehországban már bocsánatot kértek, és kaptak pénzkompenzációt ezek a nők, de például Szlovákiában ez még mindig várat magára, hogy ezt elrendezzék.
1: A film maga az ugye Szlovákiában játszódik, és ahogy említetted, te is egy szlovákiai magyar nővérkét játszol, a te szerepet hogyan kapcsolódik a történethez?
0: Hát, ahogy már mondtam, én csak egy ilyen kitöltő szereplője vagyok a történetek, tehát hogy nem viszem sehogy sem tovább. Van egy-két jelenetem a főszereplőkkel, nem nagyon tudok hozzá mást mit fűzni.
1: Hogy talált meg a szerep?
0: A szerep egyébként, a szerepet Molnár Csabinak köszönhetem, aki egyébként szintén játszik a filmben.
1: De tehát, feltűnik benne egy kameóban, ugye Molnár Csabi a Pressburg rendezője.
0: Igen. És mi pont azon a nyáron forgattuk a Pressburgot, és Ivan felhívta őt, hogy nem-e tudna ajánlani valamilyen szlovákiai magyar színésznőt egy kisebb szerepre, és aztán beajánlott többek között engem is, és aztán Ivan elhívott a kosztümpróbára. Eredetileg egy egyenletes szerepet kellett volna játszanom, amit végül Farkas Franciska játszott a filmben, mert amikor Ivan látta, személyesen találkoztunk, és látta, hogy a szlovákom is jó, akkor ezt szerette volna kihasználni, és akkor azt mondta, hogy többször megjelenhetnék a filmben, és hogy akkor lehetnék egy ilyen nővérke, aki így kitölti ezeket a lyukakat a filmben.
1: Hol forgattatok, és milyen volt a forgatás élmény? Ugye cseh-szlovák, magyar koprodukció, többnyelvű közeg. Milyen volt egy ilyen többnyelvű közegben dolgozni, együttműködni? Milyen volt a hangulat, a forgatás?
0: Hát én nagyon otthon éreztem magam, ugye Magyarországon és a Balaton mellett forgattunk, aztán nekem ott volt például 3 forgatási napom, ahol egy üres volt, és akkor elmentem, megnéztem például József Attilának az emlékművét, szerettem volna bemenni a múzeumba is, de csak forinttal lehetett fizetni, és nem volt nálam forint, csak kártya, úgyhogy azt nagyon sajnáltam, hogy oda nem jutottam be, de megnéztem a Balatont, meg ugye fél stáb magyar volt, találkoztam ott egy magyar színésszel, akivel még együtt tanultam tangózni a budapesti főiskolán. Az nagyon vicces volt. Ő is játszik a filmben egy fiatal orvost. Úgyhogy ott forgattunk, meg én Prágában forgattam az egyik, a Bohunicei Elme gyógyintézetben. Az is nagy élmény volt, mert ott az volt az első, végül is az első napom a forgatáson, az első napjaim, és úgy mentem oda, hogy nem volt forgatókönyv, én nem tudtam, hogy pontosan mit mondok, mit játszok, mit kell majd csinálnom, és volt ott egy csomó pici baba, pár hónaposak, azt sem tudtam, hogy kell őket megfogni, láttam az anyukákat, ahogy ott állnak az ajtóban, és azok a kisbabák ott feküdnek egymás mellett, fekszenek egymás mellett, és sírnak, és próbáltam őket megnyugtatni. És most így visszagondolva, hogy van egy kis babám, őrületes, tehát hogy odaengedték. Én nem tudom, én például nem tudnám odaadni a kis babámat egy ilyen forgatásra, mert én nem bírnám ki, hogy ott sír, és voltak ott egyébként, és nem mehetsz oda hozzá, de egyébként voltak olyan anyukák, hogy így aztán szóltak, hogy jó, most már elég, most már szeretném magamhoz venni őt. De egyébként nagyon figyeltek a filmes, hogy a körülmények olyanok legyenek, hogy...
1: Kikkel voltak közös jeleneteid?
0: Nekem Anya Geislerovával volt egy jelenetem, meg Szimivel, Szimi Boledovicsovával volt több jelenetem, meg aztán voltak olyan jeleneteim, amikben egyedül vagyok, vagy a többi roma nővel, amik aztán, vagy volt egy Beszterczebányai főiskolás lányjal, Vanessával, sajnos nem jut eszembe a vezetékneve, de egyébként kiderült, hogy ő is tud magyarul, ami nagyon érdekes volt számomra, és aztán vele volt egy ilyen jelenetem, szintén magyarul beszéltünk, félig magyarul, félig szlovákul benne, ami aztán nem került bele a filmbe. Úgyhogy főként, ami a filmben megmaradt, az a két főszereplő nővel való jelenetem.
1: És ugye itt már többször utaltunk rá, hogy elég sok szlovákiai magyar színész volt a stáb tagjai, illetve igen, dolgozott a filmen. Ki mindenkit lehet elmondani? Össze tudjuk szedni, hogy kik játszottak, hát, kik szerepelnek a filmben?
0: Szerintem majdnem, akiről én tudom, szerintem felsoroltam mindenkit a Csabin kívül az elején, úgyhogy hát a Mokos Attilának van ott egy nagyobb szerepe, ő játsza a Primárt, és a Bandor Éva remekel, mint mindenben, tehát a zseniális, szerintem ő neki egy nagyon jó és nagyon vicces szerepe van, ő játsza a főnővért, és ő hozza bele az egész filmbe a humort, mert hogy ez a vicc, ez a film vicces is, tehát hogy nem kell egy hatalmas nagy drámát várni a témája miatt, mert hogy valójában ezek a sterilizáció, a roma nők sterilizációja, ez a hátterét adja a filmnek. És emellett nagyon vicces a film, és gyönyörű képek vannak benne. Tehát, hogy megható is, és szép a vége. Nem lövöm le a poén, de jó a vége. Tehát, hogy happy end.
1: Ilyen nehéz témát talán máshogy nem is lehet feldolgozni. Azóta akkor te nem láttad, Karlovy Varyban láttad egyszer a filmet azóta?
0: Igen, aztán a pozsonyi premiéren is megnéztem.
1: A pozsonyi premiér az milyen volt?
0: Érdekes volt, mert a szlovák közönség sokkal szolidabban reagált. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy például Karlovy Varyban nagyon sokat és nagyon hangosan nevettek a nézők. Hogy sokkal jobb hangulata volt a filmnek, de Pozsonyban pedig alig nevettek a jó poénokon. Ez érdekes volt számomra.
1: Ugye több nyelvű a film.
0: Igen.
1: Roma nyelven, magyarul is, szlovákul is beszélnek benne, akkor igazából...
0: És csehül is.
1: És csehül is beszélnek benne, úgyhogy folyamatosan feliratozni kell, és különböző nyelveken zajlik a történet?
0: Igen, Igen, igen. De mondjuk engem ez nem zavar. Nem tudom, hogy hogy nézi ezt egy szlovák vagy egy cseh, de hogy így, hogy én mindegyik nyelvet értettem, a csehet is, a magyart is, és a szlovákot is, nekem könnyű. Igen,
1: nekünk a legkönnyebb lehet, hogy amiatt is más nyelven, máshogy csapódik le a film, és ez is adhatta azt a kulturális különbséget, vagy ezt az értelmezési különbséget itt a szlovák közönség számára. Minden esetre azt el is mondjuk a hallgatóknak, ugye, hogy a szlovákiai mozik már játsszák, művészmozikban kezdték el vetíteni, de például már nagyobb multiplex mozikban is vetítik, a fővárosban mindenképp, de remélhetőleg a közeljövőben már a kisebb városokban is megtekinthető lesz a Premény című film, úgyhogy mindenképpen ajánljuk a nézőknek. Vendégem Dékány Nikolett, aki a film egyik szereplője. Lassan véget ér a nyár, és említetted, hogy most 2 évig nem dolgoztál, viszont a Nyitrai Andrei Bagár Színház társulatának a tagja vagy, akkor ősztől újra visszatérsz a színpadra?
0: Igen. Szeptemberben oficiálisan is visszatérek, bár szeptemberben még pont nincs előadásom, de októberben már látható leszek az Zlatalírában, az Aranylírában, ami a csehszlovákiai táncdalfesztivál történetét dolgozza fel, ahol Márta Kubisovát játszom. Ez az egyetlen darab, ami végig nagyon-nagyon hiányzott nekem a színházból.
1: Miért?
0: Ezt nagyon szeretem játszani, nagyon jól sikerült darab, nagyon szeretem énekelni ezeket a dalokat, és nagyon jó a társaság is, nagyon jó volt a
1: hangulat?
0: Na, a próba folyamat, igen. Nagyon jó volt a próba folyamat hangulata, igen. És egyébként még a padlás maradt repertoáron, amit játszottam, úgyhogy még abban leszek látható.
1: Ugye ez is szlovák nyelven nyilván.
0: Igen, igen. Először nálunk játszottuk szlovák nyelven, és aztán folyamatosan fogom felszedni most újra az új darabokat a repertoárban. Megbeszéltem a vezetőséggel, hogy szeretném, hogy ez a visszatérés lassabb legyen, tehát hogy megkértem őket, hogy csak 2 darabban szerepeljek, 2 új darabban ebben az évadban, hogy azért mégiscsak még többet legyek a fiammal, mint a színházban.
1: Össze kell
0: de
1: hangolni.
0: Azért már jó lenne játszani és próbálni újat. És azt el tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy novemberben kezdjük próbálni majd az első új darabot, amiben én is benne leszek 2 magyar társulati tagommal, az Oszlik Petivel és a Cuka Ottóval. Fogunk egy magyar Tasnádi István darabot, a norvég mintát próbálni, amit maga az író fog rendezni. Úgyhogy minden magyar lesz, csak a szöveg. Nem? Mert szlovákul fogjuk játszani egy szlovák színházban.
1: Magyar színészek, magyar író,
0: igen,
1: magyar
0: rendező. És magyar zeneszerző, mert hogy dalocskák is lesznek benne, úgyhogy, és vicces lesz, úgyhogy mindenkit majd szeretettel várunk a januári premierre.
1: Na, nagyon várjuk akkor már, és te hogy tekintesz most 2 év után erre, hogy hiányzott már a színpad? Milyen érzés most, lesz újra színpadra állni?
0: Most már azért hiányzik, igen, most már azért szívesen mennék vissza a színpadra. Hát nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, jó lesz kicsit kiesni ebből a mókuskerékből.
1: Igen, mindenképpen szükség van szerintem is erre. Ilyenkor egyébként szükséges újra tanulni a régi szövegeket? Tehát újra fel kellett venned a fonalat?
0: Hát
1: vagy még ennek nem
0: néztem
1: bele?
0: Még nem néztem bele a szövegekbe. Kicsit félek is tőle, de biztos vagyok benne, hogy bele fogok tudni jönni. De biztosan, hát nem kell újra tanulni, szerintem vissza fog minden jönni szépen sorjában, de biztos le kell ülni majd hozzá.
1: Hát akkor ehhez sok sikert kívánok, és majd megnézzünk a színpadon. Köszönöm, hogy itt voltál. A vendégem Dékány Nikolett színésznő volt, akivel nem csak a Premény című filmről beszélgettünk, amit egyébként majd érdemes megnézni a moziban, hanem a következő hónapok kihívásairól is a színpadon. Sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, és itt voltál a társaságunk a stúdióban.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Műsorunk második órájában szokásos heti gasztro rovatunkkal jelentkezünk. Luigival ezúttal a halakról és a halból készült ételekről fogunk beszélgetni, de műsorunk utolsó órájában lesz még jogi rovat is, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni, előbb azonban jön Kis Balázs és a legfrissebb hírek.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A házelnök elítéli a külföldiek elleni nyitrai támadást. Az Európai Bizottság figyeli a Ceutába tervezett újabb migrációs akciókat. Visszaesik a hőmérséklet, ma nem várhatunk 33 foknál melegebbet. Jönnek a részletek. Richard Rashi házelnök elítéli a külföldi fiatalok ellen Nyitrán elkövetett támadást, bízik abban, hogy a rendőrség megtalálja az elkövetőket, akiknek felelniük kell tettükért. Elmondása szerint egy maszkos férfiakból álló csoport támadt külföldi fiatalokra, egyikük egy nyitrai egyetem hallgatója pedig műtét után kórházba került. Richard Rashi hangsúlyozta, Szlovákiában mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, és mindenki, aki tisztességesen tanulni érkezik az országba, ugyanolyan biztonságot érdemel, mint a szlovák állampolgárok. A sajtó szerint ugyanazon a nyitrai helyszínen két héten belül legalább két külföldi csoportot támadtak meg. A szlovák főügyészség 8 ügyben nyújtott be ügyészi tiltakozást a választókerületek meghatározása miatt. Maros Zsilinka főügyész közlése szerint 5 városi, illetve 3 megyei önkormányzati határozatot támadtak meg. Az érintett városok között van egyebek mellett Kassa, Pozsony, Besztercebánya és Nagy Mihály. A főügyészség szerint a határozatok sértik a választási törvényt, mivel felboríthatják az egyes választókerületekben leadott szavazatok azonos súlyának elvét. Az eljárásokat az ombudsman beadványai alapján indították. A rendőrség általános veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást a vágsellyei járásban található deáki termálstrandon történt ismeretlen anyag szivárgás miatt. Az eset után 16 embernek jelentkeztek egészségügyi panaszai, közülük 8-at kórházba szállítottak. A hatóságok egyelőre vizsgálják az esemény pontos okát, a helyszínen a rendőrség mellett a tűzoltók és más mentőegységek is beavatkoztak. A látogatók szerint klór kerülhet a levegőbe, a mérések azonban nem igazolták a klór szint emelkedését. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a marokkói közösségi oldalakat, ahol újabb a spanyol exklávé Ceuta felé irányuló tömeges határátlépésre buzdító felhívások terjednek. A testület szóvivője szerint különösen augusztus 15-e körül maradnak éberek, mivel ezt a dátumot említik a közösségi médiában egy újabb akció lehetséges időpontjaként. Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a spanyol hatóságokkal, valamint a Frontex és az Europol ügynökségekkel is. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az interneten terjedő információk egy része nem ellenőrzött, ezért a helyzet továbbra sem egyértelmű. Jövő szerdán, augusztus 12-én Szlovákia területéről részleges napfogyatkozás és a Perseida meteorraj maximuma is megfigyelhető lesz. A napfogyatkozás 19 óra 19 perckor kezdődik, csúcspontján 20 óra 5 perckor pedig a hold a napkorong mintegy 77%-át takarja majd el. Mivel a nap 20 óra 9 perckor nyugszik, a jelenség leglátványosabb szakasza közvetlenül napnyugta előtt lesz látható. A Galgóci csillagvizsgáló megfigyelő estet szervez, ahol szakmai bemutatóval és több távcsővel várják az érdeklődőket. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó konferencia liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésein Twente Dac 6-0, Debrecen FC Kopenhága 0-3 és Riga Győr 1-0. A visszavágókat jövő csütörtökön bonyolítják le. A magyar válogatott Vitális Milán, a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását.
1: Időjárás.
3: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Torlódások lassítják a haladást Pozsonyban, a Vajnori úton a központ felé haladva mintegy 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. A Bajkál utcában a három torony felé vezető oldalon is torlódik a forgalom, itt mintegy 5-10 percet veszíthetnek. Radar méri a sebességet Krasznahorkaváralján mindkét irányba, valamint Bogya után Nagymegyer felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra 10 perc van, hamarosan kezdődik szokásos heti gasztro rovatunk Luigival, melynek témája ezúttal a halételek lesznek, hiszen a hal könnyű és ízletes nyári fogás, ráadásul a grillrácson is remekül elkészíthető. Kosár Lajos gasztrobloggerrel utána járunk, mitől balatoni a hack, milyen halakat kínál a Duna és a Csalló köz, és mit érdemes megkóstolni például egy horvátországi nyaralás során. Szó lesz a tengeri herkentyűkről is talán, néhány különleges halfajtáról, valamint arról is, hogyan válasszunk friss halat, és miként készíthetünk egyedi és finom fogásokat. De jogi tanácsadás is lesz ma még. Lakást vagy házat vásárolni ugyanis sokak életének egyik legnagyobb döntése. Ilyenkor könnyű elveszni a szerződések, tulajdoni lapok és jogi kifejezések között, pedig egy apró figyelmetlenség is évekre meghatározhatja a jövőnket. 11:42-kor kezdődő jogi rovatunkban arról beszélgetünk, mire érdemes odafigyelni egy ingatlan adásvétele során, milyen buktatókra kell felkészülni, és mit tehetünk akkor, ha a beköltözés után derül ki, hogy az államotthonnak komoly, rejtett hibái vannak. Aki válaszol, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. És 50 éve jelent meg az ABBA örökzöld slágere, a Dancing Queen. A dal azóta generáció kedvencévé, és a táncparkettek elmaradhatatlan dalává vált. De hogyan született meg ez a dal? Mitől olyan különleges a hangzása, és miért tud ma is ugyanolyan felszabadítóan hatni, mint fél évszázaddal ezelőtt? 11:30 után a Dancing Queen történetét is felidézzük, és természetesen meghallgatjuk magát a dalt is. Tartsanak velünk a következő szűk 2 órában is, továbbra is számítunk megtisztelő figyelmükre, hamarosan jövünk vissza Luigival és a heti gasztrorovatunkkal.

0: Ahol könnyű, ízletes fogás lehet a nyári hőségben, ráadásul a grill rácson is remekül elkészíthető. Na de melyik halfajta grillezhető, és például miből ismerhetjük fel, hogy valóban friss halat veszünk-e? Utána járunk mai gasztrorovatunkban annak is, honnan érkezik például a balatoni büfék elmaradhatatlan hala, a hek, milyen halakat kínál nekünk a Duna és a Csalló köz, valamint mit érdemes megkóstolni például egy tengerparti nyaralás során. A halakról, a tengeri herkentyűkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szia Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Milyen hal kerül nálad leggyakrabban a tányérra, leginkább nyáron? Milyen halat szeretsz?
1: Hát alapjában én nem vagyok nagy halevő, illetve nem minden halat szeretek, nagyon rossz emlékeim vannak a halevésre, mint gyereknek, ezért is ajánlanám, hogy a gyerekeket meg kell tanítani halat enni, mert valóban ott elég nagy a veszélye a szálka féle fulladásnak.
0: Megakadt a tetorkodon is?
1: Igen, úgyhogy volt, én olyan hajlamos vagyok, ahogy mondom, még néha a filébe, tehát a kifilézett tőkehal, vagy bármilyen kuckába, még gyerekkoromban még ott is csontot találtam, sőt, még amit imádok, az pedig a majonézes tőkehal saláta, még abba is találok.
0: Még abba is tudsz találni?
1: Igen. Úgyhogy én azért vigyázok, de azért eszem a halat, mert az a hal valóban egészséges is, meg jó, egy ilyen változatos, tehát valóban jó elkészíthető, akár előételnek, akár főételnek is, sőt, az utóbbi időben már egész furcsa ételek is készülhetnek, hagyományos ételek, illetve hagyományos ételek készülnek halból.
0: Tehát, és akkor ezáltal válnak furcsává.
1: Igen.
0: Tehát hát gasztronómiai szempontból is akkor neked érdekes a hal, mint alapanyag?
1: Hát igen, mert mondjuk le utoljára már ettem hal töpörtyűt, tehát ilyen is van, volt hal kolbász is van már, tehát igen, valóban már, hogy úgy mondjam, mindenre felhasználható. De klasszikus, ha visszatérünk megint ahhoz, hogy mit szeretek, hát én Komáromba alapjába véve pontyon nőttem fel, mint olyan, édesanyám nagyon szerette pontyot, karácsonyra volt pont, szomszédaink jártak, mint horgászok, tehát valóban hoztak halat, mindig volt, tehát valóban halászlevünk volt, kirántott hal, patkó volt, karácsonynál elmaradhatatlan volt ugye a hal, már nem csak, mint, hogy mondjam, vallási szempontból, hanem hagyományból, mint olyan. Ilyenkor, ahogy mondtam, gyerekként még mindig kaptunk, halfilét kaptunk, akkor még nem voltak ugye ezek a halrudacskák, a vásárolható halrudacskák, tehát ez. És érdekes, hogy édesanyám még le is savanyította a kirántott pontszeleteket, tehát valóban van egy ilyen technológia, hogy ilyen pálcos, hagymás pálcos lében le lehet egy éjszakára tenni, és akkor még jobban megpul. Ott valóban a csontok annyira megpulnak, hogy szinte, hát még veszélyesebbek is, mint a másik, mert annyira rugalmasak, hogy valóban nem törnek.
0: De a hal ugye nem csak kifejezetten karácsonyi étel, hanem ilyenkor nyáron, a nagy melegben, ugye legutóbb, amikor arról beszélgettünk, hogy a nagy hőségben mit érdemes enni, akkor külön kiemeltük a halakat is, mert hogy könnyű.
1: Igen, mert alapjában véve a ehető halfajoknak csak az izomzatát tesszük, tehát a nem is hús, tehát sok esetben nem is élelmiszeri feldolgozó, illetve élelmiszeri behatárolással, tehát nem is tartjuk a húsfajták közé, tehát míg kifejezetten a madarak és az emlősök izomszöveteit már húsnak hívjuk, addig a halét nem, tehát a hal mint olyan. Ezért is például mint emlős állat valóban megkülönbözteti különböző vallás is a hústól, mint olyantól. Például a zsidó-keresztény iszlám kultúrkörben egészen a bibliai időkig nyúlik vissza a halnak a használata és felhasználása. A Tóra kifejezetten különbséget tesz a juhu és a szarvasmarha, valamint a hal között, mint olyan. Tudjuk, hogy erre nem vonatkoznak azok a szigorú kóser étkezési törvények, ami a más húsokra, például tejjel is már szabad kombinálni, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, köztes alapanyag, mert tudjuk, hogy ott van húsos, teljes és semleges, tehát ez mint semleges kerül zöldségfélékkel, gyümölcsökkel, fűszerekkel, magvakkal alapjába véve lehet használni. A kereszténységben tudjuk, hogy a bőti ételek közé tartozik, tehát szintén nem húsnak tartják, mint olyat. Ugyanez vonatkozik az iszlámba, amely ugye a halal, mint olyan, ez a neve, nem a hal, hanem a halal, tehát hogy valóban kóser, hogy úgy mondjam, tehát ez a megnevezése. Érdekes, hogy a halnak valóban év ezredes szimbolikája van, mint olyan. Tudjuk, hogy a halak a keresztény szimbolikában Jézus jelképezik. Érdekes, hogy ez kevesen tudják, hogy a nevéből is van egy ilyen szójáték, ugyanis a görögül a halat Ichthysnek hívjuk, viszont az Ichthys az Jézus Krisztus Isten fia görögül. Tehát ez egy rövidítés, mint olyan. Ezt sok esetben átvitt értelemben is használják, ugyanis Jézus mondta az apostoloknak, hogy gyűjtsétek a hívőket, mint halászok a halat. Tehát tudjuk, hogy a Bibliában megtalálható a halcsoda is, amikor ugye töménytelen halat, hogy úgy mondjam, haláztak ki az éhezőknek. Úgyhogy valóban a hal, sőt, szimbolika mindenhol ez a jel megjelenik, tehát a keresztény képeken is. Érdekes, hogy sok esetben, még visszatérve a zsidókhoz, hogy úgy mondjam, a pikkelyes halakat szabad csak enni, tehát sokáig már ezt egyszer említettem, hogy a többit nem, tehát a kígyót, meg a hasonló ilyen kétértőeket nem szabad, és sokáig az angolnát sem ették, ugyanis tudjuk, hogy angolna hogy néz ki, viszont kiderült az utóbbi időben, hogy van pikkelye. Szóval kiderült, most a tudósok már megállapították, hogy az angolna is pikkelyes hal, úgyhogy már elméletileg a zsidók is ehetnék, mint olyan. Amúgy Angliában az egyik legkedventebb halfajta, mint olyan. Na most, hogy ha már ott tartunk, hogy halfajták, meg mennyit eszünk, meg mennyire szeretjük a halat, hát van egy megdöbbentő, hogy mondjam, felmérés. Annak ellenére, hogy Magyarország ugye majdnem, hogy mondjam, víz eddig, legyen reméljük sokáig, meg vízi birodalom, mint olyan.
2: Most hát egyelőre nem úgy tűnik, hát igen, de bízunk benne, hogy ez csak átmeneti.
1: Tehát a Duna, Tisza, Dráva, a Száva, a többi, amíg a Sajót most nem említjük, ugye, mert az meghalt, úgyhogy sajnos, és ennek ellenére sokkal kevesebb halat eszünk, mint olyan országok, ahol nincsenek ilyen nagy lehetőségek, mint olyan. Tehát Magyarországon például az utolsó felmérések szerint fejenként csak 2,5 kiló halat eszik az ember. Természetesen ez általánosságban van, tehát az egész népességre szól. Tudjuk azért, hogy olyan helyeken, ahol valóban a Tisza mentén, akkor a Duna mentén, ezekben a térségekben természetesen ez az arány egészen más, tehát Baja környékén, vagy akár Debrecen környékén ez eléri a 70-80%-ot is, tehát a halevés, tehát ennek az összegnek, illetve annak, míg valóban a világ lakosságának a halfogyasztása viszont 13,5 kiló.
2: Hát jóval több, akkor el vagyunk maradva ezek szerint.
1: Ilyen például, hogy az egyfőre jutó halfogyasztás Izlandon, hát tudjuk, Izland mégiscsak, hát más talán nincs is, ott tudjuk, hogy behozatalban vannak a zöldségek, meg minden, de ott 92 kiló évente.
2: Akkor ők csak halat esznek. Igen, hát pedig a hal ugye ez egy nagyon fontos fehérje forrás és tápláló, igen, és könnyen igen. emészthető. Tehát tényleg egy olyan étel, amely tele van tápanyagokkal.
1: Hát egy amúgy is, meg visszatérve halfogyasztáshoz, sokan már arra beszélik ki magad, hogy nehéz beszerezni. Az igazság, hogy valóban friss halat beszerezni, főleg közép-európai szinten elég problematikus, mert ugye édesvízi halaink vannak, ugye van alapjában véve a fehér és a fehér húsú halak, mint olyanok, illetve a száraz húsú halak, mint olyanok, tehát ilyen nálunk a harcsa, a keszeg, a fogas, a fehér busa, a hek, ahogy említetted, de a más a tengeri halak közül a tőkehal és a lepényhal, míg vannak ugye a zsíros húsú halak, ilyen a ponty nálunk, a lazac, angolna, tonhal, makréla és a hering. Na most valóban a tápanyag összetétele lényege az eszenciális zsírsavaknak a könnyen emészthetősége, és ezért valóban sok fehérjét is tartalmaz. A fehérje tartalma az 15-20% körül mozog, és a sajátos szerkezetét tudjuk, hogy ez egy ilyen széteső izomzat, mint olyan, könnyen emészthető, és alacsony energiatartalma van. A zsírtartalma, ahogy említettem, sok esetben nem nagy, tehát 1-7% körül mozog, mint olyan. Erre például, hogy az eszkimók, hogy legalább annyi zsíros halat esznek, mint az, ahogy már említettem, hanem az egész populáció, mint olyan, és ezért köztük elenyésző az infarktus veszély, mint olyan, tehát a kialakulása. És érdekes, hogy valóban sok esetben a halója, tudjuk, hogy a halolajnak a szervezetnek nagyon szüksége. És ezért már kisgyerekkorban is, ahogy említetted, hogy sok gyerek nem szeret, említettük, hogy a sok kisgyerek nem szereti még a halat, illetve nem eszi a halat. Ilyenkor tudjuk, hogy D-vitamin és más vitaminok kiegyensúlyozására halmáj, illetve halolajat szoktunk adni a gyereknek, ami ugye nem volt épp a legegészségesebb, legkellemesebb, egészséges,
2: igen.
1: Ugyanis sok A és D-vitamin tartalmaznak el, de van benne B1 és B2-es vitamin is, míg a halkonzervekben például a puhára főtt halcsont, azért is jó, tehát a konzervhalat is együk, ha lehet, mert emelkedik a kalcium forrása a csontokba, ami később kilúgozódik, tehát bekerül a húsba. A tengeri halakban sok jód van, ez azért is fontos, mert nálunk sok esetben ugye jódhiány van, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy vas, cink és szelént is tartalmaznak a tengeri halak, amennyiben tiszta a hal. Hát, hogy tiszta-e most ez a
2: most
1: másik?
2: Az a nagy kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy tiszta-e a hal?
1: No, hát utóbbi időben az az igazság, hogy halfarmok vannak. Az emberek azért óckodnak tőle, épp úgy, mint a, hogy mondjam, tartott, valamihogyan tartott állatoktól, mert félnek, hogy különböző antibiotikumokkal, különböző anyagokkal próbálják meg ugye a rühességet, vagy bármilyen betegséget megelőzni. Sokáig ugye voltak különböző tévhitek, illetve rémhírek különböző halfajtákról, ami nagyon megint csak nem segítette a halfogyasztást, mint olyat. Az az igazság, hogy a folyóvizekben is, hogy úgy mondjam, nem idényben, illetve nem jókor fogott halak, mint olyan, tehát a ponty és a keszeg és a harcsa is lehet, hogy mondjam, nem ízletes, tehát hogy mondjam, nem fog ízleni. Ilyenkor sok esetben tudjuk, hogy a puntnak néha iszapíze van. Tehát valóban mikor fogják a halat, hol fogják a halat, milyen körülmények között tartják, tehát nem kell félni például a farmokon neveltektől, mert valóban azért figyelnek rá, azért ellenőrzik, úgyhogy azért az ilyen tévhitek és rémhírekre azért nem mindig kapcsolódjunk. Ilyenek például, én ezek közül például nagyon szeretem ugye a lazacot, mint olyat, igaz, hogy zsíros húsú hal, de nagyon jól fel lehet használni a konyhába, kismértékben valóban, nem hogy egy kismértékben, hát alapjából kisebb adagokban valóban segít az embernek. Ha már itt tartunk, mondod, hogy mit lehetne enni a nyáron, hát legyen recept is, hogy mi például a halat, hát azon kívül ugye mindenki csak grillen süti a lazacot, nagyon gyorsan, mert pár perc alatt elkészül.
2: Itt a nagy kérdés, hogy melyik halat lehet grillezni egyáltalán?
1: Hát alapjában véve majdnem minden. Tehát úgy van, mint a húsokkal, csak attól függ, hogy milyen hosszan, milyen vastagságban, hogyan, tehát hogy ne essen szét, vannak speciális halgrill sütők, mint olyanok, tehát ilyen rácsok, amikor ugye már a pisztráng is, ha sokáig ér, azért széttesik, tehát hogy ne essen szét.
2: Becsomagolható.
1: Ezekben a speciális, hogy mondjam, rostokban nem kell becsomagolni, de

0: kevés csontot tartalmaz. A lazac is, ha jól ki van filézve, azért utána kell nézni, azért filézhetjük. A lazachoz még visszatérek, amit nem mondtam, hogy a recept, hogy én például a, hogy mondjam, marinál, tehát a le, nem is savanyított, hanem csak, hogy mondjam, hidegen pácolt lazacot készítjük, amit Svédországból vettem a receptet, amit ugye gravlaxnak hívnak. Ezt 3-4 napig, akár 2 hétig is készíthetjük, tehát addig kell érlelődnie. Szép, egyforma, vastagságú lazac szeleteket egy olyan pácba tesszük, amibe belekerül 2 evőkanál kristálycukor, 1 evőkanál só, 1 citromnak a leve, tehetünk bele 1/2 deci, vagy 1 deci tiszta vodkát, mint olyan. Vodkát. Ez arról szól, hogy akár a...
1: Svéd recept, nem véletlen, hogy van benne vodka.
0: Nem csak az, hanem a só, a cukor és a vodka az fertőtlenít, tehát valóban fertőtlenít, de hogy valóban nagyon finom íze legyen, egy egész nagy csokor, tehát egy csokor vagy 2 csokor kaprot, apróra vágva, ezt összekeverjük, és ebbe bepácoljuk az egész lazac darabokat, és utána hermetikusan lenyomjuk, illetve lesajtoljuk, mint olyan, betesszük a hűtőbe, és ebbe pácba van, ahogy említettem, ízlés szerint 2-3 napig, akár 2 hétig, utána lemossuk róla ezt a pácot, mint olyat, leszárítjuk, átkenjük egy kevés olívaolajjal, vagy pedig egy egyszerű natúr, valamilyen nem karakteres olajjal, bár sok esetben használhatunk mandulaolajat is, mert a mandula jól összejön vele, és ezt később valóban vékony szeletekbe, hidegen tálalhatjuk, salátákba tehetjük, szendvicsekre tehetjük, és kéznél van. Tehát ez már, hogy úgy mondjam, mindig ott, és főleg a nyári konyhánál ez egy nagyon jó alap bármihez. Ez az egyik. Utána, ahogy említettem, nem kell félni a konzervektől, mint olyantól, tehát a tonhal, például tonhal salátát készíthetünk, tonhal kenőket készíthetünk.
1: Mindegy, hogy milyen konzervet veszünk? Van köztük különbség?
0: Különböző pácokba teszik, tehát van paradicsomlébe, van saját levébe, olaj nélkül, van olajba letéve, attól függ, mi ezt használjuk. Ha salátákhoz használjuk, ajánlatos a olajba, mert akkor már nem kell olajat használni. Ha például tésztára készítünk valamilyen szószt, illetve valamilyen ragút, akkor az jó, ha paradicsomosat vállal, mint olyan, sőt már készülnek zöldséges keverékek is, tehát van olyan, hogy mexikói, tehát amiben már zöldség van, ezek is fogyaszthatóak. Én általában a tisztát szoktam, tehát saját levében, amiről ugye a levet elméletek vagy felét leöntjük és használjuk akár kenőhöz, akár salátához. A másik pedig, ami nagyon finom, és valóban, mivel mondtam, hogy szárazhúsú, és szárazhúsú, ezért a májukban van az olaj, ez pedig a tőkemáj olaj, illetve tőkemájnak az olaja. Ebből nagyon jó krémet lehet készíteni, tehát valóban egy kevés vajjal kikeverni, kevés kaporral, sóval ízesíteni, és ez egy fantasztikus ízű, nem érezhető rajta annyira a hal, tehát valóban gyerekek is lehet náluk passzolni, tehát megeszik, úgyhogy ez is nagyon finom, egészséges, eláll a hűtőbe valóban pár napig, amíg meg nem esszük, úgyhogy
1: nyári melegben ajánlatos.
0: Igen, pontosan.
1: Mi a helyzet a mi vidékünkkel, ugye Csallóközzel? Itt nálunk hát egyrészt ez... milyen ételek jellemzőek, vannak erre valamilyen jó receptjeid, és hát ugye azt már említettük, hogy a Duna, mely halai elérhetőek számunkra, de mit készíthetünk belőle?
0: Hát dunai halak, mint tudjuk, az a dévérkeszeg, a bodorka, a karikakeszeg, a ponty, a sürlő, a csuka, a harcsa. Én főleg, ahogy említettem, a harcsát nagyon szeretem, nem csak az afrikai törpeharcsát, amit ugye farmakon, hanem a nagy harcsát.
1: Harcsa, paprikás, túrós csuszával.
0: Igen. De
1: bármit magadnék azért bármikor.
0: De én készítettem már például magyarosan, tehát ez egy régi receptkönyvből, például annak idején középkorban készítették, csak hogy valóban egészben, borral aláöntve, illetve alma mustal, sőt almával és a hagymával az egészet ugye lassan párolták, és úgy mondjam, majdnem megfőzték ebbe a pácba a harcsát, és utána ették, mint a húst magát, úgyhogy ez is egy fantasztikus, jó, egyszerű recept, főleg ha konvektort használunk, vagy csőben, úgyhogy nincs vele gond, csak be kell tenni, de valóban tudjuk, hogy a Duna mindig is nagyon jó forrás volt a halakhoz, sőt, tudjuk, hogy a Csalóköz az nem szántóföldes rész volt, a Kukkónia

0: Maga az mocsaras, tehát itt halak, vadak voltak, mint olyan, tehát itt a halászatnak megvolt a maga, a horgászatnak megvolt a maga, hogy úgy mondjam, története, úgyhogy érdekes, hogy épp ezért, hogy úgy mondjam, a Duna mentén, a Tisza mentén éppen készülnek ugye a halételek, a különböző, ahogy említetted, nagy divat most a balatoni hek, mint olyan.
1: Amiről tudjuk ugye, hogy a hek az nem itten, ez tengeri hal, jól tudom?
0: Hát igen, de hát
1: miért
0: bejött.
1: És itt miért a Balatonra jellemző, azt tudjuk?
0: Én nem tudom, mert csak annyit tudok, hogy nagyon sok szakács mondta nekem, hogy az emberek beindultak a heknek, tehát valóban itt is nálunk múltkor volt egy beszélgetés egy csalóközi szakáccsal, szintén mondta, hogy hát van pisztráng is a menün, meg van ponty is a menün, de hát majdnem mindenki hekket akar, mert hát ez a hek, ez egy ilyen könnyen elkészíthető, főleg én úgy mondom, hogy ilyen vásári lacikonyhás valami, ami ugye mégiscsak ehető kézzel, meg stb. Amúgy valóban, ami a evést illeti, akkor úgy elmondhatjuk azt is, hogy az etikett szerint ugye a halat nem lehet késelenni, nem szabad késelenni. Vannak halkések, amit kevesen nem tudnak, sokan nem tudnak használni, amilyen ilyen ferdén lapos kés, amivel csak a csontról kell, hogy úgy mondjam, lenyomni, tehát lekaparni a húst, tehát ez megengedhető. Ennek van egy érdekes, ilyen vicces, hogy mondjam, története is, hogy ki hogy tartja be ezt az etikettet, és már nem ismerem a nevét annak az úrnak, aki az ugye bevezette az etikettet, és mondta, hogy a halat nem szabad késsel, és úgy halt meg, hogy beesett a vízbe, és a cápa megtámadta, és annak ellenére is volt nála kés, nem ment a halra késsel, és a cápa megette.
1: Oh.
0: Úgyhogy az etikettnek is vannak ugye visszaütő, tehát valami. Na de visszatérve, hogy hol mit lehet, tehát valóban például a Gönyűtől Komáromig alapjába véve 2 kilométerre hosszan már a 18. századtól ugye a paducokat szokták, a keszekféléket használni, illetve fogni, de lehet itten süllőre, csukára is, csalihalra, hogy mondjam, horgászni, ugye mondtuk, hogy a horgászat az ilyen csendes hobbi, ilyen csendes bolondoknak is hívják őket, ugyanis valóban ez egy életstílus, tehát ők valóban kiülnek, 2-3 éjszakákra kiülnek. Tegnap találkoztam egy úrral, aki ment mobilt vásárolni, és akkor mondták, hogy hogy kéne működnie, és akkor mondta, hogy neki elsősorban, hogy éjszaka jó felvételek legyenek, mert akkor fényképezi a halakat, amit kifog. Hát ugye ilyenek is vannak, úgyhogy valóban, de általában visszadobják, tehát vannak sporthalászok, tudjuk, vannak amatőr halászok, minden gyerek, hogy úgy mondjam, gyerekkorában, ahol víz volt, az biztos, hogy volt pecabotja, mint olyan, tehát valóban ez egy ilyen...
1: Te szoktál
0: horgászni? Hát engem is szoktak vinni, néha a szomszédunk nagy horgász volt, valóban fantasztikus halakat hozott, sőt ki is volt preparálva egy a legnagyobb, azt hiszem zsákmánya, az egy 2,5 méter hosszú harcsa volt, aminek a feje az majdnem 50 centiméter volt, és akkor én mindig csodáltam, hogy ugye a harcsának ilyen, mivel ő szürcseli, nagyon sok fogazata, tehát a fogazata az olyan, mint a szűrőt, egy ilyen apró tűpárna, mint olyan, úgyhogy azon keresztül szívja, de én már láttam, és valóban sok esetben, hogy a mi harcsáink, adók mondjuk rá kacsával is élnek, tehát lehúzzák, sőt, már volt olyan, hogy emberre támadta a harcsa, ezek nem rémhírek, hanem nem mondjuk, hogy megette, de megtámadta, illetve beleharapott, illetve megpróbálta lehúzni, de kisebb állatokat képes a harcsa, ha nagy, de hát valóban. Úgyhogy Komáromnál például, ahol én laktam, ott például kenyérzsákos etet, mert az etetés és ugye más, így ugye van. Különböző...
1: Sokszor napokkal előtte
0: elkészítik,
1: már járnak.
0: Már mindenki tudja a saját receptjét, hogy a paprikás kenyér, igen, akkor a kukorica, a nem tudom micsoda.
1: Sőt, csak előetetni is járnak egy bizonyos helyre, hogy oda szokjanak.
0: Igen, ez a vasút...
1: Most beszélget két nem horgász a horgászokról, mert
0: de
1: itt már megbeszéltük a Luigi-val, hogy egyikünk sem horgászik, de most akkor mi okoskodunk.
0: De emlékeink vannak, mert valóban tudjuk, tudjuk, hogy mit csinálnak.
1: Igen, nekem is a keresztapám volt nagy horgász, illetve a szomszéd bácsi, és a szomszéd Tibi bácsival egyszer én el is mentem horgászni. Egyetlen egyszer voltam gyerekkoromban. Apukám is elkísért, ő egész nap csak ült, tartotta a botot, de semmit nem fogott, én pedig csak ilyen keszegeket fogtam, ami ilyen picikéket, ami nagyjából semmire nem volt jó, úgyhogy ez az egyetlen egy horgász élményem. Ja, és egyszer a Kanári-szigeteken tengeren szintén nem fogtam semmit, csak belegabajodott az én horgom a mellettem lévő horgásznak, és eléggé csúnyán nézett rám, hogy hát milyen kezdő vagyok, és mit keresek a tengeren, hogyha nem értek hozzá, úgyhogy inkább feladtam, és kibontottam egy csört, és igen, a hajón azt ittam.
0: Igen, nekem mindig ugye, hát a kedvenc, nem tudom kinek, hogy, de nekem a kedvenc egyik rajzfilmem a Kockásfülű nyúlon kívül a Hoho a nagy horgász volt, mint olyan, de hát ez a rajzfilm sorozat.
1: Zseniális a vöröshajú kis kukac, igen, aki énekel. Igen.
0: Ugye én mindig sajnáltam a kukacot, nem is értettem, hogy hogy lehet, ugye, mert Mikó voltunk gilisztát szedni.
1: Igen. Mikó volt a hangja, igen. Jól emlékszem?
0: És valóban mi jártunk gilisztát.
1: Gilisztaszedés is volt, igen, azt a keresztapám is
0: és akkor ilyen dobozba tartották, hogy nagyon érdekes volt. No, és Komáromnál valóban a Vasúti hídnál oda szoktunk járni, tehát egyik nem a Vákon keresztül, hanem a most, ami új híd is épült, tehát a Dunán keresztüli Vasúti híd. Ott például etették, és itt ezt paducozásnak mondták, ez a módszer, amit használtak. De fenekezve lehetett pontyot is hozni, és külön alapjába véve ott elég tiszta volt a víz. Sőt, Csicsó környékén, tehát a Lyon, maga a Lyon, mióta a Nagymarost ugye beindították, sok ilyen oldal ágába tömörülnek a halak, mint olyan, és ott valóban fantasztikus, hogy úgy mondjam, halbirodalom van, nagyon sokan járnak oda például természetrajzi filmeket készíteni, valóban megéri, és valóban a, hogy mondjam, a sporthorgászat kimondottan erről szól, hogy nem megenni a halat sok esetben, hanem csak
1: kifogni
0: és visszaengedni, úgyhogy valóban szerintem, de jó volna, hogyha ennénk a halat is, úgyhogy...
1: Többet. Mi a helyzet a tengeri herkentyűkkel, azokhoz hogyan állsz?
0: Én nagyon rosszul állok a tengeri herkentyűkhöz, mert én nagyon nagy allergiát kaptam 10 évvel ezelőtt rá, nem tudni mitől, nem milyen anyagot tartalmaznak, ez a másik dolog. Mi nem vagyunk hozzászokva a mediterrán, hogy mondjam, tengeri herkentyűkhöz. Nálunk a legrosszabb esetben rákot még, olyat lehet ugye a Duná, igen, illetve a Vágba szerezni. A csigát azt ugye nem számítom oda, pedig a csigát is lehet nálunk.
1: Polipot ettél már?
0: Na, ez az érdekes, hogy annak idején, mikor még nem voltam allergiás, akkor imádtam a tengeri herkentyűket is, tehát a kagylókat, az osztrigát, sőt, volt egy kolléganőm, aki Görögországból hozott a gyermekei közül lesavanyított, illetve lefőzött, vagy mondjam, konzervált polipot, mint olyat, és ez érdekes volt, mert ez olyan, mint a uborkát látnál, tehát egy 7 decis üvegben, csak a szívókáik kívülről voltak látni, tehát mint a bébőről volna betapadva.
1: Igen, a, igen.
0: És akkor mindenki nézett rá, és hogy fúj, milyen undorító, hogy ezt nem lehet. És valóban, amikor megkinyitottad, és kihúztad ezt a izomzatot, mint olyat, szét lehetett kenni, mint a kenőt. Tehát egy ilyen fehér anyag lett belőle, és pirítóson, és fantasztikus
1: nagyon
0: volt. És aztán már nem volt olyan kvázi undorító, illetve elrettentő.
1: Igen, mert én ettem a csápjait a polipnak, egyszerűen tányéra kitették elém, és hát olyan érzés, mint amikor csigát teszel, hogy csiklandozza úgy a torkodat, ja, hogy elég kellemetlen, nem vagy hozzászokva, de attól függetlenül tényleg finom a polip.
0: Igen, én állítom, hogy igen, aki szereti mondjuk rá a koktélrákokat, rákot, a satöbbit, úgyhogy próbálja ki, hogyha lehet. Valóban attól, hogy tengeriek, tehát bennük a jód, sok anyag van benne, most már azt hiszem, mert olyan anyagok is vannak benne, aminek nem kéne, mert ugye nem éppen a legtisztábbak a tengerek, de azért még mindig Olaszországban, Spanyolországban valóban a halpiacok, tehát amik vannak akár Japánban is, ahogy én elnézem az ismeretterjesztő filmeket, fantasztikus, hogy úgy mondjam, biznisz, tehát piac az egész, tehát előre reggel 5 órakor már licitálják a halakat, mint olyat, ugyanis a horgászok ugye éjjel járnak ki, és akkor ez a megélhetésük, úgyhogy valóban.
1: Sőt, Japánban van egy olyan halfajta, nem fogom tudni megmondani a nevét, talán ebben tud segíteni, amit különleges módszerrel lehet csak felvágni, és csak néhány sév tudja felvágni, mert különben mérgező lesz.
0: Nem tudom, én is most a neve pontosan, ilyen fuki vagy mi a neve, nem tudom, valami hasonló.
1: De nagyon drága.
0: Drága, ugyanis hát ez, igen, mert ez ilyen exotikum, igen, mert ehhez kiképezni kell, tehát ez valóban a mesterszakácsnak kell lennie ahhoz, hogy el tudja választani a máját, tehát a máját vágja ki, ugyanis az olyan, hogy pillanat alatt mérgezővé teszi a húst is, és megöli az embert, tehát ez fugu.
1: Igen.
0: Igen, úgyhogy igen, valóban ez egy más típusú, de Japánban például készítenek nagyon finom szárított, szinte csontra szárított tonhalakat, de sok esetben bálnahúst is, ugye tudjuk, hogy nagyon sokáig nagy divat volt a bálnazsír miatt a bálnahús, bár most már védett a bálna, ha jól tudom, csak engedélyezve engednek nem tudom hány százat évente kilőni, illetve horgászni. Delfinek tudom, hogy védik, viszont már emlősnek számítanak, viszont a cápákat, a cápahúst, és erre megint csak van egy ilyen izlandi, hogy mondjam, a rothadt cápa, ami borzasztóan büdös, úgyhogy valóban olyan, hogy ízre én ettem, hát nem voltam teljesen eltelve tőle, de aztán megtörtént az, ami sok esetben van, hogy valaki megkóstol, és utána kidobja, köpi, és volt egy ilyen eset, hogy a szemetesbe dobta ki, és egész nap elkezdett ugye az a bűz terjedni, hogy kiállhatatlan volt, hogy mindenkinek mondtuk, hogy akkor már inkább a toalettba húzza le, mert egyszerűen valóban a rothadt bálnahús, mint amúgy a bálnahús, cápahús, magába finom. Tehát lehetett kapni egy ideig, én nem tudom, utóbbi időben nem néztem, fagyasztott bálnahús, annak is csak ilyen köztes porca van a keresztén, és valóban érdekes kicsit, hogy úgy mondjam, keményebb a húsa, tehát olyan tömörebb, olyan, mint a tonhalé, mint olyané, de ahogy éppen most mondod, hogy ezeket a húsokat tudjuk, hogy a japán sushiknak az alapja a nyers hús,
1: és
0: mint olyan.
1: Nyers hal.
0: Pontosan a lazacot használják, a tonhalat használják, úgyhogy nálunk is már van ilyen, bár nálunk mindig azt mondják, hogy sushit csak ott lehet frissen adni, ahol 50 kilométer körzetben van folyóvíz, tehát valóban friss a hal, mint olyan. Ezért nálunk már sok esetben próbálkoztak például keszekhússal, ponthússal, mint olyannal sushit készíteni, mint olyat, de inkább maradjunk a legmagyarosabb, hogy úgy mondjam, halételnél, mégpedig a halászlénél, ami megint csak megosztó egész Magyarországon és akárhol, mert attól függ, miből készül. Vannak helyek, ahol egész halakból, bográcsba, minden beleraknak, ami jön, tehát a apró haltól fogva, a keszeg, a minden, tehát ilyen például Baja környékén, ilyen mindenkinek más halászleve van, mint olyan, de a lényege a magyar halászlének, hogy paprikát, tudjuk, hogy a alapokat, paprikát és hagymát tartalmaz, tehát ez az alap. Utána valóban elég sűrűnek kell lennie, úgyhogy ez, de halleves, mint olyan, máshol, tehát ez a fish soup, ahogy hívják az angolok, ugye van a ungaréze, tehát megjelölik, hogy ez a magyar. Ez a paprikás, de van ilyen a bouillabaisse, például Franciaországban, tehát vannak hallevesek, tehát van teljes halleves, a norvégok, amit, vagy pedig a svédek esznek, tehát a halat valóban több helyen használják, levesnek is, akár ragút készítenek belőle. Én például nagyon szeretem, hogyha van tőkehal, például ilyen halfasírt, akár a lazacból is, tehát amit nyesek ilyen maradványokat, például ledarálni, illetve lekaparni, sőt van nyershalból készül több fajta lazacból haltartár is, tehát nyersen is ehető, úgyhogy valóban ilyen lehet halpogácsákat készíteni, tehát annyi lehetőség van a hallal is, mint a más hússal, és ahogy úgy mondjam, még mindig ott van az a lényeg, hogy egészséges, tehát hogy készítjük el.
1: Hát így van, a karácsonyi haltól, a ponytól eljutottunk a sushin keresztül vissza a halászléig, úgyhogy körbejártuk a félvilágot, mert hát valóban a hal sokféleképpen változatosan felhasználható, és ahogy arról beszéltünk, nem csak egészséges, hanem ilyenkor nyáron könnyű és könnyen elkészíthető, például grillen is. Kosár Lajos gasztroblogger volt a vendégünk az elmúlt percekben, akivel a halakról és a halételekről beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál ezúttal is.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: nem csak az, hogy anya lettem, hanem az is közbejátszott, hogy férjemmel úgy döntöttünk, hogy városból vidékre költözünk, és a fiam megszületése után egy évvel fejeztem be a doktori tanulmányaimat is, és ilyenkor az emberben felötlik az, hogy egy ilyen kereszteződésben áll, és végig kell gondolnia, hogy hogyan tovább, és ebből a kereszteződésből vezetett számomra az az út, amely valahogy alírát a költészetet is érintette.
1: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Havran Kati kulturális újságíróval, költővel és kritikussal beszélgetünk, akinek nemrégiben jelent meg első verses kötete Millió éves krátereket simogatsz címmel. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, és számítok hallgatóink figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk utolsó órája jogi rovatunkkal, színes hírekkel és az idén 50 éves Dancing Queen-nel. Nem fogunk unatkozni tehát az előttünk álló órában sem. Hamarosan jövök vissza a részletes tartalommal, de előbb a szó Kis Balázs hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A házelnök elítéli a külföldiek elleni nyitrai támadást. Az Európai Bizottság figyeli a Ceutába tervezett újabb migrációs akciókat. Visszaesik a hőmérséklet, ma nem várhatunk 33 foknál melegebbet. Jönnek a részletek. Richard Rashi házelnök elítéli a külföldi fiatalok ellen Nyitrán elkövetett támadást. Bízik abban, hogy a rendőrség megtalálja az elkövetőket, akiknek felelniük kell tettükért. Elmondása szerint egy maszkos férfiakból álló csoport támadt külföldi fiatalokra, egyikük egy nyitrai egyetem hallgatója pedig műtét után kórházba került. Richard Rashi hangsúlyozta, Szlovákiában mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, és mindenki, aki tisztességesen tanulni érkezik az országba, ugyanolyan biztonságot érdemel, mint a szlovák állampolgárok. A sajtó szerint ugyanazon a nyitrai helyszínen két héten belül legalább két külföldi csoportot támadtak meg. A szlovák főügyészség 8 ügyben nyújtott be ügyészi tiltakozást a választókerületek meghatározása miatt. Maros Zsilinka főügyész közlése szerint 5 városi, illetve 3 megyei önkormányzati határozatot támadtak meg. Az érintett városok között van egyebek mellett Kassa, Pozsony, Besztercebánya és Nagy Mihály. A főügyészség szerint a határozatok sértik a választási törvényt, mivel felboríthatják az egyes választókerületekben leadott szavazatok azonos súlyának elvét. Az eljárásokat az ombudsman beadványai alapján indították. A rendőrség általános veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást a vágsellyei járásban található deáki termálstrandon történt ismeretlen anyag szivárgás miatt. Az eset után 16 embernek jelentkeztek egészségügyi panaszai, közülük 8-at kórházba szállítottak. A hatóságok egyelőre vizsgálják az esemény pontos okát, a helyszínen a rendőrség mellett a tűzoltók és más mentőegységek is beavatkoztak. A látogatók szerint klór kerülhet a levegőbe, a mérések azonban nem igazolták a klór szint emelkedését. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a marokkói közösségi oldalakat, ahol újabb a spanyol exklávé Ceuta felé irányuló tömeges határátlépésre buzdító felhívások terjednek. A testület szóvivője szerint különösen augusztus 15-e körül maradnak éberek, mivel ezt a dátumot említik a közösségi médiában egy újabb akció lehetséges időpontjaként. Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a spanyol hatóságokkal, valamint a Frontex és az Europol ügynökségekkel is. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az interneten terjedő információk egy része nem ellenőrzött, ezért a helyzet továbbra sem egyértelmű. Jövő szerdán, augusztus 12-én Szlovákia területéről részleges napfogyatkozás és a Perseida meteorrai maximuma is megfigyelhető lesz. A napfogyatkozás 19 óra 19 perckor kezdődik, csúcspontján 20 óra 5 perckor pedig a hold a napkorong mintegy 77%-át takarja majd el. Mivel a nap 20 óra 9 perckor nyugszik, a jelenség leglátványosabb szakasza közvetlenül napnyugta előtt lesz látható. A Galgóci csillagvizsgáló megfigyelő estet szervez, ahol szakmai bemutatóval és több távcsővel várják az érdeklődőket. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó konferencia liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésein Twente Dac 6-0, Debrecen FC Kopenhága 0-3 és Riga Győr 1-0. A visszavágókat jövő csütörtökön bonyolítják le. A magyar válogatott Vitális Milán, a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását.
1: Időjárás.
3: Felhős, helyenként borult idő várható, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Ma már fellélegezhetünk az elmúlt napokat uraló rendkívüli forróság után. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Torlódások lassítják a haladást Pozsonyban, a Vajnori úton a központ felé haladva mintegy 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. A Bajkál utcában a három torony felé vezető oldalon is torlódik a forgalom, itt mintegy 5-10 percet veszíthetnek. Radar méri a sebességet Krasznahorkaváralján mindkét irányba, valamint Bogya után Nagymegyer felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

11 óra múlt 9 perccel, hallgassák meg kérem az óra tartalmát. Lakást vagy házat vásárolni életünk egyik legnagyobb döntése, de egy apró figyelmetlenség hosszú évekre meghatározhatja a jövőnket. 4:12-kor kezdődő jogi rovatunkban arról beszélgetünk majd, mire kell ügyelni az adásvételi szerződésnél, milyen buktatókat rejthet egy ingatlan vásárlás, és mit tehetünk, ha csak a beköltözés után derülnek ki az álmotthon rejtett hibái. Kérdéseinkre dr. Ulekla Ildikó ügyvéd válaszol. 12:30 után pedig megemlékezünk minden idők egyik legismertebb és legnépszerűbb diszkós lágeréről, a házi bulik, bálok és esküvők máig elengedhetetlen zenei tartozékáról, a partiindító himnuszról, a héten 50 éves Abba slágerről, a Dancing Queen című dalról, amelyet nem csak meghallgathatnak, hanem néhány érdekességet és háttérinformációt is megtudhatnak a létrejöttéről. Műsorunk végén pedig még színes hírekkel is jelentkezünk. Érdemes tehát az utolsó órában is velünk maradni. Mi itt leszünk déli 12 óráig, ha lehet, önök is tegyenek így. Számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Lakást vagy házat vásárolni sokak életének egyik legnagyobb döntése, de ilyenkor könnyű elveszni a szerződések, a tulajdoni lapok és a jogi kifejezések között, pedig egy apró figyelmetlenség is évekre meghatározhatja a jövőnket. Mai jogi rovatunkban arról beszélgetünk, mire érdemes odafigyelni egy ingatlan adásvétele során, milyen buktatókra kell felkészülni, és mit tehetünk akkor, ha például a beköltözés után derül ki, hogy az államotthonnak komoly, rejtett hibái vannak. Köszöntöm dr. Ulekla Ildikó ügyvédet, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval mi az a hiba, amit leggyakrabban az emberek elkövetnek vagy elkövethetnek ingatlanvásárlás során?
1: Az ingatlanvásárlás sok ember életének indokoltan is a legnagyobb pénzügyi döntése, ezért különösen fontos, hogy már az adásvétel során körültekintően járjunk el. A szlovák jog ugyan több garanciát is biztosít a vevő számára, azonban ezek csak akkor érvényesíthetők hatékonyan, ha tisztában vagyunk a jogainkkal és a kötelezettségeinkkel. Egy rosszul előkészített szerződés az egy nagy buktató, vagy egy elhallgatott hiba is évekre szóló problémát okozhat mindkét fél számára, akár gondolok itt egy későbbi reklamációra, vagy nem elismert reklamációra, amit bíróságunk kell érvényesíteni. Elsősorban az adásvételi szerződésre kell kiemelt figyelmet fordítanunk. Ingatlanok esetében az adásvételi szerződés írásos formában kell, hogy elkészüljön. Egy ingatlannál tehát nem elég annyit írni, hogy családi ház Dunaszerdahelyen. A kataszteri adatoknak pontosnak kell lenniük, de kötelezően tartalmazniuk kell a vételármértékét, a fizetési módot, valamint érdemes azt is, hogy az ingatlan milyen állapotban kerül megvételre vagy átadásra. Rendkívül fontos ellenőrizni a tulajdoni lapot, ahol kiderülhet, hogy ki a tényleges tulajdonos ennek az ingatlannak. Nagyon sok csalóval találkozunk a praxisunk során. Azt is megtudhatjuk a tulajdoni lapból, hogy van az ingatlanon teher, jelzálogjog, vagy végrehajtás, vagy szolgalmi jog, ez az a vecne bremena, amit elég gyakran tartalmaz a tulajdoni lap, tehát, hogy akár valakinek átjárási joga van, vagy lakhatási joga van az ingatlanban, vagy elővásárlási jog is lehet bejegyzésként, vagy szerepelhet bejegyzésként a tulajdoni lapon, de akár más korlátozások is. Előfordulhat, hogy a vevők ezt nem vizsgálják meg alaposan, és később szembesülnek a fennálló tartozásokkal vagy jogi korlátozásokkal, amelyek megnehezíthetik az ingatlannak a használatát. Ez alól viszont nem mentesít a szlovák jog. Tehát, hogyha a tulajdoni lapon valamilyen jellegű bejegyzés, most gondolok olyan bejegyzésre, ami egyenesen terhel, vagy akár egy eljárásról folyó bejegyzés is szerepel, akkor az új tulajdonosnak korlátok rondíthatják meg a következő időszakát. Például, ha kétségelve van a tulajdoni joga az eladó részére a bíróságon, és ez egy lábjegyzékként szerepel a tulajdoni lapon, akkor nem mondhatja el magáról a vevő, hogy ő nem tudott erről az eljárásról, és nem lehet jóhiszemű a tulajdonosa a későbbiekben az ingatlannak, és akár ez azt is eredményezheti, hogyha a bírósága az eladó számára rosszul sül el, és megállapítják, hogy nem ő volt a tulajdonos, akkor akár a vevőtől is elvehetik ezt az ingatlant, és aztán hajthatja maximum a pénzét az eladón.
0: A szerződés elkészítése vagy előkészítése után mi a következő lépés, és mire érdemes odafigyelni?
1: A szerződés előkészítését követően kerül sor az adásvételi szerződés aláírására. A gyakori tévhit az emberek között, hogy a vevő a szerződés aláírásával már tulajdonosává is válik egy ingatlannak, míg az ingóságoknál teljesen más rendszer működik, és ott az átadással, az ingóság átadásával és a szerződés aláírásával tulajdonosává válunk az ingóságnak. Az ingatlanoknál ez teljesen másképp működik. Szlovákiában az ingatlan tulajdonjoga rendszerint csak a kataszteri bejegyzéssel, vagyis az iktatás engedélyezésével, tehát a vkladdal száll át a vevőre. a bejegyzés napjától leszünk, mint vevők, hivatalosan tulajdonosai az ingatlannak, és ettől az időponttól kezdve gyakorolhatjuk az ingatlannal kapcsolatos minden jogunkat.
0: És ebben a köztes időben, ami a szerződés aláírása között és a kladban való megjelenés között történik, az akkor kire vonatkozik továbbra, és a régi tulajdonos addig a tulajdonos?
1: Igen, a tulajdonosi viszony az nem változik addig, amíg a vklad, tehát ez az iktatás meg nem történik, addig tovább, hiába írták alá a szerződést, továbbra is az eladó a tulajdonosa ennek az ingatlannak, természetesen aláírással kötelezi a szerződés mindkét félt, tehát hogy nem az van, hogy most nincs semmi a kezembe, minket ez kötelez, de a harmadik személyeket akkor kötelezi csak ez a szerződés, amikor már iktatva van. A szerződés aláírása így azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés, de önmagában még nem jelenti a tulajdonjognak a megszerzését. A kataszteri eljárásban a hatóság megvizsgálja, hogy a szerződés megfelel-e a jogszabály által előírt követelményeknek. Az eladó aláírását nagyon fontos, nem mindkét félnek az aláírását, de az eladó aláírását minden a helyzetben hitelesíteni kell. Például közjegyzőnél tehetjük ezt meg, vagy az erre jogosult hivatalok előtt, de akár ügyvéd által készített és autorizált, tehát Magyarországon úgy mondják, hogy ellenjegyzi a ügyvéd, ellenjegyzett szerződésekről is beszélhetünk. Itt fontosnak tartom elmondani viszont azt, hogy az ügyvéd az, és ez nagyon gyakori kérdés, és ezért is gondolom, hogy ez fontos. Nagyon gyakran azt gondolják, hogy az ügyvéd az közjegyzői jogkörrel is bír. Ez nagyon nagy tévhit szintén. Az ügyvéd nem hitelesíthet szerződést, ellenjegyezhet olyan szerződést, amit saját maga készített elő, de ez sem kötelessége. Tehát, hogy ez is egy ilyen döntésnek a következménye. És ez valójában azért van így, mert az ügyvéd sokkal nagyobb felelősséget vállal azért a szerződésért, mint egy közjegyző. A közjegyző azért felel, hogy a szerződésen szereplő aláírás az a személyé, aki ott megjelent. Az ügyvéd pedig ilyen esetekben az ellenjegyzésnél azért is felel, hogy minden adat, ami a szerződésben szerepel, az megfelel a valóságnak. És itt van egy buktató ebben a dologban, hogy az ügyvédnek sok esetben bizonyos kérdéseket nem áll módjában leellenőrizni. Ezért is az a tapasztalatom legalábbis itt nálunk Dunaszerdahelyen, hogy nagyon kevés ügyvéd kolléga, most már én magam sem ellenjegyezzek szerződéseket, mert nem várható el tőlem, hogy én akár az állapotát az ingatlannak leellenőrizzem, és szerintem vállalhatatlan az is, hogy ezért én a felelősséget vállaljak.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha valaki megvásárolt egy ingatlant, és azután derül ki, hogy vannak valamilyen rejtett hibái annak az ingatlannak, beházik a tető, penészesek a falak, vagy esetleg akár a padló alatt valamilyen hiba derül ki, vagy az, hogy valami nem működik, tehát tehet-e valamit, és hogyan bizonyíthatja a vevő azt, hogy az a hiba már korábbról származik?
1: Hát elég sci-fi filmbe illő gondolat az, hogy valaki úgy vásároljon ingatlant, hogy azt nem áll módjában megtekinteni, bár találkozunk ilyen esetekkel is, de azért ez a ritkább, tehát különös figyelmet kell fordítani az ingatlan tényleges állapotára, és ezért is gyakran, sőt, szinte mindig van a vevőnek lehetősége az ingatlant alaposan megtekinteni. Az a megtekintéshez célszerű ilyenkor akár szakértőt is bevonni, vagy szakembert is bevonni. Ennek ellenére ugye előfordulhat, hogy a vásárlás után rejtett hiba kerül a felszínre. Fontos a folyamattal kapcsolatban felhívni a figyelmet a vételár kifizetésére és ennek biztonságos módon való rendezésére, például ügyvédi, vagy banki, vagy közjegyző illetétbe, illetve más ellenőrzött fizetési mechanizmus útján. Így gyakorlatilag elkerülhető, hogy az eladó már megkapja a teljes vételárat, miközben a vevő egyrészt nem tulajdonosa az ingatlannak, mert még nincs bejegyezve, illetve akár ebben az időszakban is előjöhetnek azok a hibák, amik későbbiekben fejfájást okozhatnak. Az ingatlan tényleges állapota legalább olyan fontos tehát, mint a jogi helyzet, amiben található, illetve amit kialakítunk magunknak a vásárlás során. A vevőnek érdemes alaposan megtekinteni az ingatlant, lehetőség szerint, ahogy mondtam, szakemberrel, amennyiben van ott friss festés és új padló, vagy gyors felújítás, az nem mindig csak esztétikai javítás, hanem előfordulhat, hogy beázást, vagy penészt, vagy akár repedést, vagy más hibákat próbálnak elfedni. Ilyenkor azért ildomos a szakembert megkérdezni erről a kérdésről, és ő lehet, hogy olyan hibákat felfedez a javítások alatt is, amik a mi szemünket elkerülnék. Tipikus rejtett hibák, ahogy azt már próbáltam előrevetíteni, az a beázás, vagy penészedés, vagy akár statisztikai problémák, vagy hibás elektromos hálózat, előregedett vízvezeték, ezekre érdemes rákérdezni, és akár a szerződésbe is lefektetni, vagy minimálisan az átvételi protokollba leírást tenni róluk. Én nagyon gyakran javaslom, hogy az átvételkor, hogyha idegen embertől vesszük, akkor fotodokumentációt azért csináljunk. Ez mindkettő félnek az érdekét szolgálja, és mindkettő felet meg tudja védeni akár a későbbiekben. Ezek a hibák általában akkor még nem mutatkoznak, amikor megnézzük ezt az ingatlant, de ezek a rejtett hibák sokszor már csak a beköltözés után, az első nagyobb esőnél vagy felújításkor derülnek ki. Szerződés gyakori hibája az, hogy benne szerepel egy mondat, ami egyik-másik félnek megnyugvást okoz. Gyakran ugyanis beletesszük ezt a formulációt, hogy a vevő az ingatlan állapotát megismerte. Ez viszont önmagában nem azt jelenti, hogy az eladó minden felelősség alól mentesül, különösen nem akkor, ha ismert hibákat hallgatott el. Ugyanakkor a vevőnek is érdeke, hogy a szerződés minél konkrétabban tartalmazza az ingatlan állapotát, ugyanis az átadó dokumentumok, a műszaki hiányosságok és az eladó nyilatkozata biztosítékot biztosíthat a jövőbe számára. Amennyiben a vásárlás után mégis rejtett hibákra derül fény, a vevőnek jogában áll fellépni az eladóval szemben, de csak akkor és csak olyan körülmények között, hogyha a hiba már az átvételkor is fennállt, csak nem volt felismerhető.
0: Mi történik olyankor, hogyha az eladó mindeközben azt állítja, hogy ő sem tudott a hibáról, akkor is ez az ő felelőssége?
1: Természetesen olyan esetekben, amikor az a hiba fennállt az átadásnál, és sejthette, vagy tudhatta, hogy ez a hiba felmerül, mert ennek voltak jelei. Nem vállalhatunk 100%-os felelősséget semmilyen ingatlan állapotát tekintve sem, viszont szakértői vélemény segítségével meg lehet azt állapítani, hogy abban az időben, amikor tulajdonosa volt az előző ingatlan tulajdonos, akkor ő tudhatta-e, lehettek-e jelei, létezett-e abban a pillanatban ez a hiba. Nagyon bonyolult perek szoktak ezek lenni, ezért is biztosít a törvény elég széleskörű lehetőséget arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a pereket elkerülni. Tehát amennyiben mégis a vásárlás után rejtett hibára derül fény, akkor, és ez a hiba természetesen már átvételkor is fennállt, akkor kérhetünk a vevőtől a hiba kijavítását, akár árkedvezményt, vagy súlyosabb esetekben akár el is állhatunk a szerződéstől. Természetesen ez a mérték függvényétől változhat. Olyan hibákért, amiket el lehet hárítani, például a törvény nem határozza meg, hogy akár elállással is élhetnénk, de nagyon vékony mesdjén mozgunk, tehát, hogy vannak olyan hibák, amik fennállása kérdéses, hogy mennyire, hogy a hibáknak a mértéke kérdéses, így nehéz meghatározni, hogy elállási kérelemmel élhet-e a vevő, vagy sem, vagy csak árcsökkentést, tehát vételárcsökkentést kérhet, vagy javítást. Ilyen esetekben akár fordulhatunk a bírósághoz is, hogy segítsen meghatározni, hogy ez milyen jellegű károsodás. Fontos, hogy a hibát indokolatlan és késedelem nélkül írásban jelezzük az eladó felé, különben ez a mulasztás akár jogvesztéssel is járhat. A bizonyítás szempontjából hasznos lehet egy fénykép, szakértői vélemény, javítási árajánlatok, valamint minden olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a hiba már az átvételkor is fennállhatott, tehát nem az a feltétlen kérdés ilyen esetekben, hogy tudott-e róla, hanem az sokkal inkább az, hogy tudhatott-e róla, illetve vagy fennállt-e az átvételkor. Összességében tehát az ingatlan vásárlás során a legnagyobb kockázatot a nem megfelelően ellenőrzött jogi és műszaki állapot, valamint a nem biztonságos fizetési módok jelentik. Egy jól előkészített szerződés, a tulajdoni viszonyoknak a alapos ellenőrzése, és szükség esetén a szakember bevonása jelentősen csökkentheti a későbbi problémák esélyét.
0: Jogi rovatunkat hallották dr. Ulekla Ildikóval. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Sokkal!
1: Kevés olyan dal létezik, amelynek már az első néhány másodperce megtölti a táncparkettet. A Dancing Queen pontosan ilyen dal. Elég meghallani a jellegzetes zongora mondatot, a lüktető ritmust, valamint Agneta és Frida összetéveszthetetlen énekét. Az abban legismertebb slágere pontosan 50 évvel ezelőtt, 1976. augusztusában jelent meg. A dalról készült rövid összeállításunk következik. A dal története egy évvel korábban, 1975. augusztus 4-én kezdődött, az együttes ekkor már túl volt az Eurovíziós Dalfesztiválon aratott győzelmén. A Waterloo világszerte ismertté tette a négy svéd zenészt, az SOS és a Mamma Mia pedig bebizonyította, hogy nem csupán egyetlen naddobásuk volt. Benny Andersson és Björn Ulvaeus ezért már 75 nyarán nekilátott a következő album dalainak. Augusztus 4-én Stockholm egyik külvár

városában, a Glen stúdióban három új szerzemény alapjait kezdték el felvenni, az egyikből később a Fernando lett, a másik kiadatlan maradt, a harmadik pedig ekkor még a Boogaloo munkacímet viselte, ebből született meg a Dancing Queen. Benny és Björn olyan dalt akart írni, amelyben ott van az amerikai diszkó lüktetése, mégis felismerhetően az ABBA világához tartozik. George McRae Rock Your Baby című slágere is hatott rájuk, miközben a dob, a basszusgitár, a gitár és a zongora összjátékából kialakították a dal alapját. Amikor Benny hazavitte az első felvételt és lejátszotta azt Fridának, az énekesnő annyira szépnek találta, hogy elsírta magát. A dal elkészítése hónapokig tartott. Stig Anderson, az együttes menedzsere találta ki a Dancing Queen címet, a szöveget pedig Björnnel közösen írta meg. Agneta és Frida 1975. szeptemberében énekelte fel a szólamait, de Benny és Björn még decemberben is finomította a felvételt. A Dancing Queen története látszólag egyszerű. Egy 17 éves lány péntek este táncolni indul, és néhány órára ő lesz a parkett királynője. A zene felszabadult és ünnepi, mégis felfedezhető benne valami finom szomorúság, mintha a dal már abban a pillanatban nosztalgiával tekintene az éppen átélt fiatalságra. Talán ezért is működik ma is. Nem csupán táncra hív, hanem felidézi azt az érzést, amikor egy este még végtelennek tűnik, és úgy érezzük, hogy az egész világ előttünk áll. A főszereplő pedig bárki lehet, aki néhány percre szeretné maga mögött hagyni a gondjait. Érdekesség, hogy a Dancing Queen helyett először a Fernandót jelentették meg kislemezen, a közönség azonban már 1976. június 18-án hallhatta a dalt, amikor az ABBA előadta azt a svéd király esküvője előtti ünnepi gálán. A cím pedig tökéletesen illett a királyi alkalomhoz, de a számot valójában nem a leendő királynénak írták. A Dancing Queen végül 1976. augusztus 16-án jelent meg Svédországban, majd számos ország slágerlistáját is vezette. 77 tavaszán az Egyesült Államokban is az első helyre került, és máig ez az ABBA egyetlen amerikai listavezető dala. A sláger azóta nemzedékeken átívelő himnusszá vált. A Mamma Mia című musical és a belőle készült filmek pedig új közönséggel ismertették meg. 2015-ben bekerült a Grammy hírességek csarnokába, 2024-ben pedig az amerikai kongresszusi könyvtár kulturálisan jelentős felvételei közé is bekerült. Agneta, az ABBA énekesnője később elmondta, hogy általában nehéz előre megérezni, hogy egy dalból sláger lesz-e. A Dancing Queen pedig kivétel volt. Már a felvételekor tudták, hogy valami különleges születik. Igazuk is lett, hiszen 50 év elteltével is elég néhány zongora hang, és újra megtelik a táncparkett. Aki teheti, az táncoljon most is önfeledten a jól ismert dallamokra, és feledkezzen meg a világról néhány percre. Következik az 50 éves Dancing Queen.

0: Az 50 éves táncoló királynő, vagyis a Dancing Queen után színes híreinkkel folytatjuk műsorunkat, Nyitrai Nórát hallják.
1: Repülés közben szinte teljesen láthatatlanná váló drónt alkottak az amerikai Északnyugati Egyetem mérnökei. Az intézmény közleménye szerint az eszköz ezt az eredményt a mozgási elmosódást kihasználva éri el. Ez az a jelenség, amely miatt a ventilátorok gyorsan forgó propeller lapátjai is eltűnnek az emberi szem számára. A Phantom Twist nevű drón másodpercenként akár 25 fordulatot is megtehet, így túl gyors ahhoz, hogy az emberi és sok állati szem tisztán láthassa. Teljesen ugyan nem válik láthatatlanná, inkább csak szellemszerűvé, ám még így is kiválóan beleolvad a környezetébe. A szakértők szerint a minél kevésbé feltűnő drónok óriási segítséget jelenthetnek a tudományos megfigyelésekhez, hiszen ha jelenlétükkel nem zavarják meg az élővilágot, dokumentálni tudjuk velük például az állatok természetes viselkedését. Két Xiaomi modell előre telepített böngészőjéből érkező push üzenetek egy ismert német híroldalt, a Tagesschau-t utánzó hamis weboldalra irányították a felhasználókat, közölte a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely egy 156 okostelefont vizsgáló teszt során bukkant rá a rendellenességre. A laborvizsgálat során a Xiaomi Redmi Note 15 és a Xiaomi Redmi 15 telefonokon ismételten megjelentek a gyár telepített böngésző push értesítései. Az értesítésekre kattintva egy olyan weboldal nyílt meg, amely a német Tagesschau híroldal megjelenését utánozta. A nem valódi oldal a szakértők szerint nagy valószínűséggel adathalászatra épült. A vállalat közölte, hogy belső vizsgálatot indított az ügyben, arról ugyanakkor nem adtak tájékoztatást, hogy a problémát azóta megszüntették-e, illetve hogy hány készüléket érinthetett. Alig néhány hete lehetett először hallani arról, hogy a jövőre érkező iPhone brutálisan nagy lehet. Az Apple állítólag azt tervezi, hogy a jubileumi mobil az iPhone 20 kijelzője 7 colos lesz, ami elsőre ugyan nem tűnik nagy változásnak, az iPhone 17 Pro Max 6,9 colos méretéhez viszonyítva, ám épp kétszer akkora lenne, mint az első, csupán 3,5 colos kijelzővel megalkotott iPhone. A kínai Digital Chat Station az akkori szivárogtatásában azt írta, hogy a 7 colos modell az iPhone 20 Pro Max lehet, most pedig újabb két hírrel jelentkezett a csatorna. Ezek közül az egyik megerősítette a korábbi információt, a másik pedig arról szól, hogy az iPhone 20 Pro is nagyobb képernyőt kaphat. Ez utóbbi egy 6,4 colos eszközt jelentene, ami ha kicsivel is, de meghaladja az iPhone 17 Pro 6,3 colos méretét. Hogy mindez valóban így lesz-e, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy jövőre már 20 éve lesz annak, hogy az Apple bemutatta az első iPhone-ját, így a jubileumi pillanatra biztosan valami nagy dobással készül a Cupertinói cég. And it goes a little something like this.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, véget ért a pénteki nappali. A mai műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják és újra meghallgathatják, de további tartalmakért, ahogy azt el szoktam mondani, érdemes követni rádiónkat Facebookon, Instagramon és Spotifyon is. Köszönöm, hogy az elmúlt három órában velünk tartottak. Kovács János hangmérnök volt a munkatársam ma is, illetve a mai műsorban. Én pedig további szép hétvégét és szép napot kívánok önöknek. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Nem csak az, hogy anya lettem, hanem az is közbejátszott, hogy férjemmel úgy döntöttünk, hogy városból vidékre költözünk, és a fiam megszületése után egy évvel fejeztem be a doktori tanulmányaimat is, és ilyenkor az emberben felötlik az, hogy egy ilyen kereszteződésben áll, és végig kell gondolnia, hogy hogyan tovább, és ebből a kereszteződésből vezetett számomra az az út, amely valahogy alírát a költészetet is érintette.
2: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Havran Kati kulturális újságíróval, költővel és kritikussal beszélgetünk, akinek nemrégiben jelent meg első verses kötete Millió éves krátereket simogat címmel. Jakubec László vagyok a műsor házigazdája, és számítok hallgatóink figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Richard Rasi házelnök elítéli a külföldiek elleni nyitrai támadást. Általános veszélyeztetés ügyében nyomoznak a Deáki fürdőben történt idegenanyag szivárgás kapcsán. 4000 fölé emelkedett az ebola fertőzések száma Kongóban. Mérséklődik a forróság, a csúcsfőmérséklet 33 fok alatt marad. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Richard Rasi házelnök elítéli a külföldi fiatalok ellen Nyitrán elkövetett támadást. Bízik abban, hogy a rendőrség megtalálja az elkövetőket, akiknek felelniük kell tettükért. Elmondása szerint egy maszkos férfiakból álló csoport támadt külföldi fiatalokra, egyikük egy nyitrai egyetem hallgatója pedig műtét után kórházba került. Richard Rasi hangsúlyozta, Szlovákiában mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, és mindenki, aki tisztességesen tanulni érkezik az országba, ugyanolyan biztonságot érdemel, mint a szlovák állampolgárok. A sajtó szerint ugyanazon a nyitrai helyszínen 2 héten belül legalább 2 külföldi csoportot támadtak meg. A szlovák főügyészség 8 ügyben nyújtott be ügyészi tiltakozást a választókerületek meghatározása miatt. Maros Zsilinka főügyész közlése szerint 5 városi, illetve 3 megyei önkormányzati határozatot támadtak meg. Az érintett városok között van egyebek mellett Kassa, Pozsony, Beszterczebánya és Nagy Mihály. A főügyészség szerint a határozatok sértik a választási törvényt, mivel felboríthatják az egyes választókerületekben leadott szavazatok azonos súlyának elvét. Az eljárásokat az ombudsman beadványai alapján indították. A rendőrség általános veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást a vágsellyei járásban található Deáki termálstrandon történt ismeretlen anyag szivárgás miatt. Az eset után 16 embernek jelentkeztek egészségügyi panaszai, közülük 8-at kórházba szállítottak. A hatóságok egyelőre vizsgálják az esemény pontos okát, a helyszínen a rendőrség mellett a tűzoltók és más mentőegységek is beavatkoztak. A látogatók szerint klór kerülhet a levegőbe, a mérések azonban nem igazolták a klór szint emelkedését. Hétvégétől emelkedhet a Duna vízszintje, az osztrák vízgyűjtő területeken már megkezdődött a csapadék, péntekig pedig az Inna, Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin helyenként 20 mm-nél is több eső hullhat. Ha az előrejelzések beigazolódnak, a hétvégétől a Duna-szlovákiai szakaszán is néhány deciméteres vízszint emelkedésre lehet számítani. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a folyó vízhozamára és vízállására vonatkozó pontosabb előrejelzéseket csak a csapadék tényleges lehullása után tudják elkészíteni. Véget ért az önkéntes áramfogyasztás csökkentés Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közölte, mától már nincs szükség az energiatakarékossági intézkedésre, miután sikerült megvédeni az ország energiabiztonságát. Az önkéntes fogyasztás csökkentést a Duna alacsony vízállása miatt vezették be, mert a paksi atomerőmű a szokásosnál kevesebb áramot tudott termelni. A lakosságot arra kérték, hogy délután 5 és este 10 óra között lehető szerint mérsékelje villamosenergia felhasználását, a nagyfogyasztóktól pedig szintén takarékosságot vártak el. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a marokkói közösségi oldalakat, ahol újabb a spanyol exklávé Ceuta felé irányuló tömeges határátlépésre buzdító felhívások terjednek. A testület szóvivője szerint különösen augusztus 15-e körül maradnak éberek, mivel ezt a dátumot említik a közösségi médiában egy újabb akció lehetséges időpontjaként. Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a spanyol hatóságokkal, valamint a Frontex és az Europol ügynökségekkel is. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az interneten terjedő információk egy része nem ellenőrzött, ezért a helyzet továbbra sem egyértelmű. A 4000-et is meghaladta a megerősített ebola fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány eddig 1850 ember életét követelte, a szakértők szerint azonban a valós esetszám jóval magasabb lehet a hivatalosan nyilvántartott 4053-nál. A fertőzések többségét az Ituri tartományban regisztrálták, amelyet régóta fegyveres konfliktusok sújtanak. A kutatók szerint a járvány valószínűleg már januárban vagy még korábban elkezdődött, és a májusi hivatalos bejelentés előtt több mint 500 gyanús esetet azonosítottak. A dél-franciaországi Var megyében pusztító erdőtüzek a szőlőtermést és a borok ízét is veszélyeztetik. A borászok vizsgálatokra várnak, amelyek megmutatják, feldolgozható-e még a füst által érintett szőlő. A füstből származó anyagok ugyanis a cukrokhoz kötődhetnek, és kellemetlen füstös íz csak az erjedés után jelentkezik. A tüzek az elmúlt hetekben több mint 6000 hektár területet pusztítottak el, és a híres rozébor termelő vidéket is érintették. Egyes becslések szerint több száz hektár szőlő károsodott, mint egy 30000 hektáros termőterületen. Japán délnyugati részén mintegy 260000 ember evakuálását rendelték el a közeledő Dolphin tájfun miatt. A vihar óránként 144 kilométeres széllel, a széllökésekben pedig akár 198 kilométeres sebességgel közelíttak Kyushu és Okinawa közötti térséghez. A hatóságok Kagoshima és Okinawa prefektúrában adtak ki evakuálási utasítást, miközben több mint 500 repülőjáratot töröltek. A Toyota 9 gyárában ideiglenesen felfüggesztette a termelést. Jövő szerdán, augusztus 12-én Szlovákia területéről részleges napfogyatkozás és a Perseid a meteorraj maximuma is megfigyelhető lesz. A napfogyatkozás 19 óra 19 perckor kezdődik, csúcspontján 20 óra 5 perckor pedig a hold a napkorong mintegy 77%-át takarja majd el. Mivel a nap 20 óra 9 perckor nyugszik, a jelenség leglátványosabb szakasza közvetlenül napnyugta előtt lesz látható. A Galgóci csillagvizsgáló megfigyelő estet szervez, ahol szakmai bemutatóval és több távcsővel várják az érdeklődőket.
0: Sport. Zsigárdi László.
2: Fabian Bettina ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyében a Párizsi Európa-bajnokságon. Tegnap este rendezték a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező körének első mérkőzéseit. A dac kiütéses 6-0-ás vereséget szenvedett Hollandiában, a Twente otthonában. A Győr 1-0-ra kikapott Lettországban, a Riga vendégeként, a Debrecen pedig a Nagyerdei stadionban 3-0 arányban alul maradt az FC Kopenhágával szemben. A visszavágók jövő csütörtökön lesznek. A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A labdarúgó NB1-ben ma 17.30-tól játsszák a harmadik forduló nyitó mérkőzését, az MTK Felcsút találkozót. Rózsahegyi Bori negyedik lett távolugrásban, Richard Machata pedig a hatodik helyen végzett 100 méteren, az Egyesült Államok beli Ocean-ben zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. A Marozsán Fábián Danyil Medvegyev magyar-orosz páros bejutott a nyolcad döntőbe a montreali tenisztornán.
0: Időjárás.
1: Felhős, helyenként borult az idő, főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, valamint zivatar is kialakulhat, akár intenzívebb formában. A csapadék fokozatosan megszűnik, nyugaton pedig felszakadozik a felhőzet. Az extrém forróság után ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Az északi szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán a Borik alagút előtt Liptó-Szent Miklós felül haladva három személygépkocsi ütközött össze, az alagutat Poprád irányában teljesen lezárták a forgalom elől. Radarméri a sebességet az R1-es gyorsforgalmi úton Aranyosmarót előtt Nyitra irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

0: Pentaton, az idei nyár slágereivel.
1: Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad sorba, úgy élsz, hogy soha semmik, ám most majd mit lettél volna. Nem tisztul soha a kép, hiába rendezed önmagad.
2: Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az leszek én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a kételj lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a tömegén.

0: Pentaton, az idei nyár slágereivel.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: nem csak az, hogy anya lettem, hanem az is közbejátszott, hogy férjemmel úgy döntöttünk, hogy városból vidékre költözünk, és a fiam megszületése után egy évvel fejeztem be a doktori tanulmányaimat is, és ilyenkor az emberben felötlik az, hogy egy ilyen kereszteződésben áll, és végig kell gondolnia, hogy hogyan tovább, és ebből a kereszteződésből vezetett számomra az az út, amely valahogy alírát a költészetet is érintette.
1: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Havran Kati kulturális újságíróval, költővel és kritikussal beszélgetünk, akinek nemrégiben jelent meg első verses kötete Millió éves krátereket simogat címmel. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, és számítok hallgatóink figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminisztérium az NB-t kéri fel a tesztradarok vizsgálatára. Volodymyr Zelenszky Belgrádba látogat, Alekszandar Vucsicsal az EU csatlakozásáról is egyeztet. Ma egy hidegfront mozgathatja meg kissé a légkört, napközben 34-36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A belügyminisztérium a Nemzeti Biztonsági Hivatalt, az NB-t kéri fel a tesztüzemben működő radarok független vizsgálatára. A tárca a médiában megjelent kétségek miatt a beszállító Szoitront is felszólította, hogy igazolja az eszközök eredetét. A cég visszautasította, hogy a kamerák Oroszországból származnának. A minisztérium hangsúlyozta, eddig mindössze két tesztradar működik, miközben az eredeti terv 279 berendezéssel számolt. A közbeszerzést azonban felfüggesztették, az NBU azt vizsgálja majd, jelentenek-e kockázatot az eszközök hardveres vagy szoftveres megoldásai. Az ellenzéki PS szerint biztonsági kockázat állhat fenn, a minisztérium viszont azt közölte, erre nincs bizonyíték és adatszivárgást sem észleltek. Az ellenzéki SZSZ szerint a kormánykoalíció új szabályai rontják a vállalkozói környezetet és megnehezítik a cégalapítást. Augusztus 17-től lép hatályba a cégjegyzékről szóló törvény módosítása. A párt szerint sok esetben már nem lesz elég az elektronikus vagy hitelesített aláírás, hanem közjegyzői okirat vagy ügyvédi ellenjegyzés is szükséges lesz. Marián Viszkupics szerint emelkedik a bírósági illeték is, így a cégalapítás költsége akár 500 euró fölé nőhet. Az SZSZ úgy véli, a kormány ezzel tovább rontja a gazdasági környezetet. A párt ezért szeptemberben törvénymódosítást nyújt be, amely a szabályok egyszerűsítését célozza. A pártelnök Branislav Gröling szerint egy átfogó gazdasági programmal csökkentenék az adóterheket és a bürokráciát. Az Európai Bizottság problémásnak tartja a szlovákiai nemzeti parkok új zonációját és annak módosítását kéri. Erről Tamara Stólová, a parlamenti bizottság alelnöke beszélt, aki szerint a kormány döntése ellentétes a helyreállítási terv egyik kulcselemével. A reform célja az lett volna, hogy megszüntesse a környezetvédelmi és az agrártárca közötti konfliktust a nemzeti parkok kezelésében. Stólová szerint azonban a gyakorlatban továbbra is az állami erdőgazdaság, azaz a Leszi SR marad meghatározó szereplő. A bizottság két megoldást lát, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a vitatott részeket. A tét jelentős, mivel mintegy 450 millió euró uniós forrás is veszélybe kerülhet. A környezetvédelmi miniszter szerint azonban a kritikák megalapozatlanok. Holnap az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Alekszandar Vucsics szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vucsics szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utas politikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. 8 ember meghalt egy iskolai lövöldözésben Tájföldön. A támadó egy diák volt, aki apjától lopott fegyverrel, előbb a nagyszüleit ölte meg, majd egy nontaburi középiskolában 3 diákot és 3 tanárt lőtt le. A támadás során 15-en megsérültek, miközben menekülni próbáltak. Az elkövető meghalt, de egyelőre nem tudni, öngyilkos lett-e, vagy a rendőrök végeztek vele. A tájföldi miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az eset után az ellenzék a fegyvertartás szigorítását sürgeti.
0: Időjárás.
1: Ma egy hidegfront mozgathatja meg kissé a légkört térségünkben. A nyugati ország részben már határozottabb hőmérséklet csökkenésben lehet bízni, de még így is 30 fok feletti értékek lesznek a jellemzőek. Keleten növekszik a füllettség. Napos, gomoly felhős időben szórványosan záporok, viharos zivatargócok alakulnak ki. Nem esik mindenhol, főleg a középső és keleti ország részben számolhatunk némi esővel, de az ország nagy részén továbbra is csapadékmentes marad az idő. A délután folyamán 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van a D2-es autópálya pozsonyi szakaszán a Lafrankóni hídon, Ligetfalu felől érkezve, körülbelül 5 perces fennakadással és várakozással kell számolniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban szó lesz a rimaszombati FEMARO, azaz a felvidéki magyar romák rimaszombati alapszervezetének megalakulásáról, céljairól, terveiről, és szó lesz a roma társadalom helyzetéről, problémáiról is. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Mai műsorunkat talán úgy jellemezhetném a legjobban, hogy egy kellemes beszélgetést fognak hallani, de nehéz témáról lesz benne szó. Molnár Tiborral pár évvel ezelőtt már beszélgettem, akkor érettségi előtt állt és szabadidejében amatőr rádiósként tevékenykedett. Mindamellett tehetséges szavaló és mindig is szívén viselte a közösség érdekeit, romákét és nem romákét egyaránt. Augusztus folyamán megalakult a FEMARO, a Felvidéki Magyar Romák Rimaszombati Alapszervezet, amelynek elnöke megérdemelten Tibi lett, hiszen sok ilyen tenni akaró, jó szándékú fiatalra van szükség, hozzáteszem nem csak a régiónkban. Az előttünk álló szűk egy órában szó lesz a cigánytársadalom helyzetéről, problémáiról, és mindenről őszintén nyitottan vallott Tibi. Hallhatjuk saját tapasztalatait is. Fő témánk mégis a rimaszombati FEMARO, beszélgetünk a szervezet megalakulásáról, céljairól, terveiről.
1: 3,5 hete kb. Történhetett meg, hogy de igazából 3 éve terveztük már magát a szervezetet megalakítani, csak valahogy nem jutott rá úgymond idő sem, és ahogy nem jött össze, és ilyen 3,5 hete történt meg az, hogy akkor most a tényleg azt mondtuk, hogy Ciprus Zoltánnal és Váradi Zsoltál, a FEMARO országos elnökével, hogy akkor tényleg alakuljunk meg, szerezzünk aktív embereket, akik tudnak valamit tenni annak érdekében, hogy jól működjünk, és a rimaszombati Magyar Házban megtörtént a megalakuló gyűlésünk, ahol ott beszéltük, hogy mi is az a FEMARO, hogy mik a terveink, és a jó Istennek olyan tagokat találtunk, akikkel lehet együtt dolgozni.
0: Hányan vagytok jelenleg?
1: Hát jelenleg kb. 12-13-an vagyunk a csapatban.
0: Ezek közül mind a 12-13-an itt voltatok a megalakulásnál, vagy azért volt egy olyan kemény mag, aki volt itt akkor?
1: Elsősorban volt egy kemény mag, akik akkor itt voltak, aztán pedig abból a kemény magból ugye ők megszólítottak további ismerősöket, barátokat, akik már utólag szintén csatlakoztak hozzánk.
0: Na most a FEMARO, ez egy rövidítés. Minek a rövidítése?
1: A FEMARO az a Felvidéki Magyar Romák rövidítése.
0: Itt volt a FEMARO elnöke is, ami azt jelenti, hogy azért előttetek már valaki jár. Tulajdonképpen egy kitaposott ösvényen kell menni?
1: Ilyen előttünk már valaki jár. Tornáján alakult meg egy... Most őszintén nem tudom, hány évvel ezelőtt, de egy pár éve már megalakult ott az első FEMARO. Szóval ott Váradi Zsolti ugye az elnöke a szervezetnek, illetve hát most már az országos elnöke, mivel a Rimaszombatban is van két szervezetről beszélünk. Úgyhogy igen, elsősorban, vagy először Tornáján alakult meg az egész.
0: Ők hány éve működnek ott Tornáján, erről tudsz-e valamit?
1: Hát őszintén pontosan nem tudom, de én kb. Csak tippből mondom, hogy ilyen 5-6 éve már biztos.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy esetleg van egy olyan szervezet, egy olyan idősebb szervezet, vagy testvérszervezet, de hát ugye tőletek idősebbek, akiktől lehet jó tippeket, meg tanácsokat kérni, vagy egy kis útbaigazítást?
1: Szerintem igen, mert Zsolti tényleg, hogy azon van, hogy megmutassa azt, hogy hogyan is lehet járni ezt az utat, illetve hogyha bármi kérdésünk van, bármilyen szükségünk van, akkor Zsoltit gond nélkül felhívhatjuk, eljön, segít, úgyhogy igen, mondhatjuk így is.
0: Most, hogyha jellemezned kellene a FEMAROt, hogy mi a FEMARO, és miért jó, vagy mire jó, akkor mit mondanál erről a szervezetről? Meg hát ugye számodra is miért volt ez fontos?
1: A mi fő prioritásunk az, hogy építsük a roma közösséget, illetve fókuszálunk arra is, hogy sokkal jobbá tegyük, illetve összhangba hozzuk a roma és nem roma kapcsolatokat, illetve azon vagyunk, hogy az vannak terveink a jövőben, nyilván, mint minden szervezetnek, azon vagyunk, hogy a roma gyerekeket ösztönözzük arra, hogy igenis van értelme tovább tanulni, és igenis kell tovább tanulni, és azon is gondolkodtunk, vagy azt is tervezzük, hogy esetleg olyan embereknek, akik nem tudják például megírni a saját önéletrajzukat, vagy nem tudnak egy kérvényt valami munkahelyre kitölteni, akkor azoknak is csinálunk egy ilyen idézőjelbe képzést, hogy hogyan is kell ezeket a szükséges papírokat kitölteni, vagy az önéletrajz esetén megírni. Illetve tervezünk különböző kulturális rendezvényeket is, bemutatni magát a roma kultúrát, hogy igenis van szépsége. És ez nehéz dolog, mert a következő, amit mondok, az egy nehéz dolog, mert igazából ezt szerintem soha nem tudjuk kijavítani, de igyekszünk valahogy szépen lassan felalni a diszkrimináció ellen is.
0: Miért gondolod azt, hogy ezt soha nem lehet lesz kijavítani, vagy helyre tenni?
1: Szerintem már egy x éve tulajdonképpen ennek részesei vagyunk, vagy nem tudom, áldozatai vagyunk, hogy egy olyan ember gondolkodása ad, aki rosszul gondolkodik, és az szerinte jó, azt már nem tudjuk megváltoztatni, és ebből sajnos eléggé sok van.
0: Na igen, de hát tulajdonképpen nektek is, mint szervezetnek nyilván az egyik feladatotok az is, hogy az új generáció gondolkodásán próbáljatok változtatni.
1: Igen, és ezért is mindent megteszünk, hogy tényleg a következő generáció úgy nevelkedjen fel, hogy nyilván tudni fogja, hogy mi az, de hogy ne gondolkodjanak így. Ezen is leszünk.
0: Minden népcsoporton belül, akár romákról, akár nem romákról beszélünk. Vannak rendesek, meg vannak nem rendesek. Vannak jó fejek, és vannak kevésbé jó fejek. Hogyan lehet valahogy azt közelebb hozni az emberekhez, hogy ahogy te mondod, ugye ne legyen egy olyan jellegű diszkrimináció, hogy hát, hogy a roma az tulajdonképpen valami negatívumot jelent. Tehát akkor az azt jelenti, hogy én nem tudom, az lopcsal hazudik, vagy én nem tudom, akármilyen más negatívumot rásüthetünk. Tehát hogy ne legyen egy ilyen sarkítás, hanem az emberekben is fogalmazódjon meg az, hogy hát ugyanúgy a roma meg a nem roma között is van ilyen is, meg olyan is. Tehát ilyen ember is, meg olyan ember is, és ez nem feltétlenül attól függ, hogy ő milyen etnikumúnak vagy nemzetiségűnek született.
1: Hát igazából vannak olyan terveink is, hogy elmegyünk iskolákba bemutatni olyan cigány fiatalokat, akik például köztünk van Lázár Dani, aki Rimaszombatban egy elég ismert fodrász, akar fiatalok szemszögéből, akar idősebbek is járnak hozzá, és szerintem maga a szakma jobban nagyon sok mindent elér, és igazán a fodrászat egy jó és szép szakma, mert hogy igyekszünk olyan előadásokat tartani ezekben az iskolákban, hogy észrevegyék azt, hogy a cigányok is tanultak valamit, a cigányok is csinálnak valamit, és nem csak lopják az időt, vagy lopják az élelmiszer például az üzletből, hanem elmennek és megveszik úgy, hogy ők se maguk dolgoztak meg, érte, hogy vannak ilyen emberek is. Én igen, megértem azt, hogy vannak cigányok közt is olyanok, hogy egyáltalán nem akarnak dolgozni, mert nagyon sok mindenkit ismerek, akik ülnek és várják a csodát az égből, ami hát úgysem fog jönni, de viszont vannak olyan emberek is, akik tényleg, hogy mennek az élet után, mennek a céljaik után, az almaik után, a munka után, és tényleg tepernek azért, hogy minden jó legyen. Valahogy valamilyen előadás keretein belül, valamilyen beszélgetés keretein belül egy olyan cigány emberrel, aki szakmaiban dolgozik, vagy valami szakmát űz, és abból keres pénzt, és tanult, és tovább ment. Milyen beszélgetést szeretnénk? Tehát ilyen...
0: Tulajdonképpen egy sikertörténetet bemutatni?
1: Igen. És ezzel szeretnénk motiválni ugyanúgy a cigány és nem cigány gyerekeket is. A cigány gyerekeket arról, hogy igenis van értelme tovább tanulni, meg van értelme magának a szakmának, amit kitanulunk. A nem cigány gyerekeket pedig afelé motiválni, hogy nem csak olyan cigányok vannak, akik lopnak, meg csalnak.
0: Rimaszombatban, meg környékén, hát ugye itt azért a cigány népesség az elég nagy, úgyhogy hát most hogy mondjam neked, dolgozni kivel az van, tehát hogy ilyen szempontból tényleg a legjobb helyen vagytok, de ezek szerint ugye akkor ti tulajdonképpen, ahogy mondtad, nem csak a cigányok felé, hanem a nem cigány lakosság felé is szeretnétek nyitni, meg valamilyen programokat hozni. Hát gondolom, ugye egyrészt a diszkrimináció kiküszöbölése véget is, de hát más szempontokból is. Hogyha nem a diszkriminációt vesszük, mi más lehet még olyan, ami egy közös pont, egy közös csatlakozási pont, ami a ti elképzeléseitek és terveitek között szerepel, hogy itt a lakosságot tulajdonképpen valamilyen szinten össze lehessen kötni?
1: Hát szerintem, ami úgy elsőre eszünkbe jutna, most mindenki itt lenne, és mindenkit ő tenné fel ezt a kérdést a csapatból, akkor szerintem az első, ami eszünkbe jutna, az az, hogy a kulturális rendezvényeken keresztül is, mint például a zene az mindenkit összeköt. Tehát legyen az kínai, bármi, és szerintem, hogyha egy olyan kulturális eseményről beszélünk, mint például egy fesztivál, akkor nagyon sok olyan nem cigány ember is van, akik hallgatnak olyan előadókat, akik ugye cigányok, és ha ők eljönnek például ide fellépni, akkor már eleve összekapcsoltuk ezt a két népcsoportot, és együtt buliznak, és barátkoznak, és lehet, hogy a végén egy óriási barátságot kötnek, és már megérte. És már megérte azt megszervezni, megérte azt megcsinálni. És szerintem maga a cigány kultúra, vagy a cigány zene, ha csak az autentikus cigány zenéről is beszélünk, az egy szép dolog. És nagyon sok olyan fehér barátom van, ismerősöm, akik tényleg, hogy imádják magát a cigány zenét, imádják a cigány kultúrát, és szerintem így kulturális rendezvényeken keresztül mind a két réteget össze lehet kapcsolni.
0: Azzal kapcsolatban, hogy ugye említetted a diszkriminációt, ülsz itt előttem, fiatal vagy, tele vagy elképzelésekkel és célokkal, viszont nyilván neked sem lehet egyszerű dolgod, mert te is cigány vagy, és látszik rajtad, hogy az vagy. Tehát ezt azért mondom, mivel hogy a kedves hallgatók csak hallanak téged, abból aztán semmit nem lehet leszűrni. Nehezebb neked, úgy gondolod, mint esetleg a nem roma társaidnak?
1: Őszintén én alapiskolában sem, mint más gyerek, több cigány gyerek, tehát én alapiskolában sem éreztem azt, hogy te cigány, tehát soha nem mondták ezt nekem, vagy nem éreztem azt, hogy ki lennék úgymond közösítve. De viszont sajnos, hogy elkezdődött a nagybetűs élet, tehát nyilván ezt középiskolában sem éreztem, de amikor elkezdődött a nagybetűs élet, és érettségi úton kiléptünk az iskola kapuiból, és eljött az idő, hogy munkát kell keresni, akkor viszont már eléggé nagy volt a baj. Hát ugye tudnélik, én érettségi úton elmentem Bécsbe, ahol hamar találtam munkát, és dolgoztam is 6 hónapig, viszont nekem a bécsi környezet az úgy nem nagyon tetszett, nem vagyok megszokva úgy a rengeteg emberhez, meg mit tudom én, úgyhogy inkább hazajöttem.
0: Bécsbe mit csináltál? És beszélsz németül egyébként?
1: Valamilyen szinten igen, beszélek, nem tökéletesen, de nem tudnak eladni, ez a lényeg. És hotelben voltam először sima takarító, aztán ilyen kisebb főnöknek avattak, úgymond, és egyből azután jöttem el onnan, mivel már tényleg, hogy sok volt az, ami Bécsben volt, ami illeti az ottani életet, tehát nem tudtam egyszerűen beleszokni, tehát nem vagyok az a cigány, mint a testvéreim nagy része, hogy kimegy, és neki ott jobb, mint itthon, és az Istennek nem jön haza, én fordítva vagyok. Nekem ott nem volt jó, én inkább hazavagyottam, úgyhogy hazajöttem, és 6 hónapig nem találtam munkát. Nekem ugye kereskedelmi akadémiam van, és több olyan munkavállalónál voltam, ami adminisztrációs munkahoz köthető, és végignéztek rajtam, és azt mondtak, hogy nyetreba, hát, hogy nem kell. Úgyhogy éreztem nagyon sokszor ezt a kiközösítést, hogy szükségünk a munkásra, de hogyha cigán vagy, akkor nyetreba, szépen magyarul. Úgyhogy 6 hónap után persze találtam munkahelyet, ahol dolgoztam nagyon-nagyon sok próbálkozás után, de viszont nagyon éreztem azt addig, hogy szerintem én már itt munkát nem találok, és sokáig gondolkoztam azon, hogy visszamegyek valahol máshova a külföldre inkább.
0: Most tulajdonképpen akkor Isten igazából rajtad keresztül tökéletesen be tudjuk mutatni a romák jelenlegi helyzetét itt nálunk a társadalomban, hogy egyrészt említetted a diszkriminációt, aztán mondtad, hogy ugye nagyon sokan inkább kivágyódnak külföldre, de te meg a fordítottja vagy ennek a történetnek, aki hazavágyódik, és aki itthon szeretne érvényesülni. Viszont hiába próbálnál itthon érvényesülni, hogyha nem hagynak azért. Ez egy kemény dió, nem?
1: Ez egy nagyon kemény dió, igen. Szerintem az egyik legnagyobb probléma a cigány társadalomban az a munkanélküliség. Most itt van ez a kormány új törvénye, hogy ugye, hogyha nem fogadjak el a munkahivataltól a munkákat, Rimaszombattól, nem tudom, most Rimaszombatot veszem, Rimaszombattól 100 kilométerre, vagy mit tudom én, akkor ugye nem kapnak semmiféle segélyt. Jó, én ezt értem, sőt, valahol ez jó ötlet is. De viszont az a cigány, aki dolgozni akar, és megy, és nem veszik fel sehova, az akkor hogy érvényesüljön sehogy. Tehát ugyanúgy nem fog érvényesülni 100 kilométer után sem, vagy 100 kilométerrel arrébb sem, hogyha Rimaszombatban sem érvényesült. És ami a legszomorúbb dolog, hogy a fiatalok sem találnak ugye érettségi után, vagy főiskola után munkát, és sajnos igen, vannak olyan családok, akik nem is szeretnének, viszont muszáj kimenniük, mert itthon egyszerűen nem tudnak megélni abból, ami van, és abból, hogy egész nap csak a, nem tudom, a professziót, meg a karrierat böngészik, hogy hol lehet munka, abból nem él meg senki. Sajnos vannak nagyon sokan olyanok, akik arra kényszerülnek, hogy kimenjenek, és gyarakban vagy esetleg jobb helyeken is dolgozhassanak, mert tényleg, hogy külföldön is vannak olyan helyek, ahova egy cigány gond nélkül bekerül.
0: Most gondolom, hogy ugye itt nálunk még plusz rátesz az egészre egy lapáttal az is, hogy itt eleve az egész járásban magas a munkanélküliségi arány. Tehát, hogy itt nagyon sok esetben se a fehér, se a cigány nem talál állást, nem talál munkát, nem tud megélni, nem tud érvényesülni.
1: Van egy olyan tervünk a csapattal, hogy, és ez egy a csapatunk egy tagjának az ötlete volt, viszont nekem tetszik, és mindenkinek tetszik. Ez van a legnehezebb terv, amit meg tudunk valósítani. Nagyon sok munka lesz vele, nem csak, hogy munka, hanem nehéz lesz. Az, hogy megpróbálunk első körben legalább 5 vagy 10 olyan embert elhelyezni valamilyen állásban, ott próbálni neki segíteni állást keresni, ami jó lesz neki, hogy eddig nem talált munkát. Szóval magyarul megpróbálunk embereknek segíteni azzal, hogy valahol meg tudja akarni a helyüket rendes munkában. Igyekszünk majd olyan vadállatokkal együttműködni, akik erre vevők, és társaink lesznek benne. Nehéz ez, de nagyon erősen bízom benne, hogy sikerülni fog.
0: Most ez érdekes, hogy ezt mondod, mert azzal kapcsolatban ugye, hogy te beszéltél arról, hogy hazajöttél, és milyen nehezen tudtál boldogulni, és egy fél évig munkanélküli voltál. Azzal kapcsolatban gondoltam arra, amit meg a beszélgetés elején említettél, hogy ugye az lenne a cél, hogy itt a roma fiatalokat buzdítani arra, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak, képezzék magukat, hogy aztán könnyebben kapjanak munkát, meg esetleg legyen egy szakma a kezükbe, amivel már lehet boldogulni. De hát ez az, hogy te is tanultál, érettségid van, kereskedelmi szakközépiskolába jártál, tehát tulajdonképpen lehet mondani azt, hogy kenyér van a kezedben, mégis nehéz helyzetben voltál. Tehát, hogy akkor hogyan lehetne ezt egy olyan optimális szintre hozni, hogy igen, de ne csak beszéljünk arról, hogy tanuljatok gyerekek, mert akkor lesz belőletek majd valaki, hogy ez akkor tényleg meg is valósulhasson, hogy utána majd nem mondják ők is azt, hogy a fenébe, hát akkor minek tanultam, mert hát nem megyek vele semmire. Akkor tulajdonképpen már az egyik ilyen lökés, az tulajdonképpen ez a program, amit ti terveztek?
1: Igen, ez a program is, meg a tulajdonképpen, tehát, hogy ugye én 6 hónapig nem találtam munkát, de viszont utána már jött egy, és most jött ugye, ami hát nem sikerült, de most már a második az sikerült, és egy nagyon jó hely, és tulajdonképpen ez azt akarom mondani, hogy mindenre van esély, vagy hogy mondjam, hogy minden megjavul, vagy jobb lesz, csak kell az a szenvedési idő.
0: Kitartás?
1: Igen, és az alatt pedig a kitartás, igen. Hogy ugye 6 hónapig loholsz utána, még sincs, de aztán meg jönnek a lehetőségek úgymond sorban, de hát, hogy semmi nincs veszve egyáltalán. De hát nincs veszve semmi Rimaszombatban, nincs veszve semmi, nem tudom, Pozsonyban, Németországban, de hát, hogy mindig a reménynek az, annak bennünk kell, hogy legyen, hogy igen, sikerülni fog, tudnunk kell jó kapcsolatokat építeni, akik esetleg később, hogyha szükségünk van rá segíteni tudnak, vagy mi nekik, de hát, hogy az a lényeg, hogy kitartónak kell lenni mindenféleképpen, és tényleg, hogy az egyik matek tanáról mondta középiskolán, hogy tanulni, tanulni, tanulni.
0: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Tiborral, a felvidéki magyar romák, azaz a FEMARO Rimaszombati elnökével augusztusi megalakulásuk kapcsán.

0: Amikor te Bécsben eldöntötted, hogy te hazajössz, mert hogy ugye neked mondott külföldön nem, neked csak itthon is, és hogy te haza akartál minden áron jönni. Na most ismered Rimaszombatot, ismered a környéket, nem volt benned egy olyan gondolat, vagy egy olyan félsz, hogy hát mi van, hogyha nem sikerül, vagy hát itt azért mégsem olyan egyszerű?
1: Volt, viszont valahol éreztem a reményt, hogy talán mégsem jól érzem, és lehet, hogy sikerülni fog. Hát jól éreztem, és nem sikerült, de viszont az egy még nagyobb felemelő érzés, hogy tényleg, ahogy ugye mondtuk, hát hónap kitartás után mégiscsak sikerült, és már ezért megérte. És igazából nekem Magfordul Enikő képviselő asszony mindig azt mondta, hogy menj ki, tapasztalj, éljél ott 10 évet, ugye gyere haza. Bennem ez megmaradt, és tényleg, hogy én egy olyan személyiség vagyok, aki nem tud külföldön egy, mit tudom én, egy hetes nyaralásnál többet lenni. De hogy már 2 hét után már jövök haza, hogy nem, de max. 1 hét, jó, oké. Okay. Igazából engem nagyon húz a haza, mivel ugye itt nevelkedtem, itt jártam iskolába. Már megint más lett volna, hogyha kivisznek engem 8 évesen, és akkor ott kezdem ezt az egészet, akkor már oda húz a szívem, de én tényleg egy olyan ember vagyok, akinek a haza minden, bármilyen problémák is vannak. És én mindig azt mondom, hogy a problémákra megoldást kell találni, és hogyha ez a Femáron keresztül siker,

0: választunk egy falut, vagy egy családot, és akik ugye rászorulnak ezekre az adományokra télen, vagy karácsonyra, karácsony előttre, és azoknak szervezünk egy adománygyűjtést, és aztán elvisszük, és beszélgetünk velük, mi a probléma, kommunikálunk velük, elmondjak, és hogyha tudunk, és szerintem tudni fogunk, mert van bennünk annyi akarat, akkor megpróbálunk nekik segíteni abban, hogy előrébb jussonak, illetve ami a későbbiekben még megoldható, vagy kivitelezhető dolog, az egy ilyen fórum, ahol összehívunk egy pár embert, akit érdekel a dolog, és szerintem nagyon sok érdeklődő lesz, és elmegyünk, megkérdezzük őket, hogy látják ők a dolgokat, hogy mik a problémák, és amiben tudunk, abban igyekszünk segíteni, igyekszünk megbeszélni velük a dolgokat. Illetve, amikor a cigány kultúráról beszéltünk, akkor előjön a cigány konyha, mint ugye a vakaró, meg az ilyen hasonló ételek, dolgok. Tervezünk ilyen cigány konyhát is online, ugye, vagy esetleg élőben is kivitelezni.
1: Hogyha roma kulturális, vagy hogyha cigány kulturális rendezvényt szeretnétek, akkor lehetne mondjuk egy ilyen roma gasztrofest is mellé, nem? Tehát, hogy azért az is érdekes lenne.
0: Ez nem rossz ötlet. Igen, de biztos lesz egy ilyen. Mondjuk még erről nem beszéltünk, de látom, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Úgyhogy szerintem igyekszünk ezt is megcsinálni, de ugye erre is még várni kell. Ezek mellett vannak még nagyon sok olyan ötletek, amik használhatóak. Tulajdonképpen igazából, amit ugye olvastam ebben a két hétben, amit kaptam a kezembe, ezeket a nyomtatványok, ezek nagyon szépen ki vannak alakítva, fel vannak építve stratégiailag, nagyon szépen ki vannak gondolva, úgyhogy annyit szervezgetni nem is kell igazából hozzá, csak még várni kell a megfelelő pillanatra, hogy meg tudjuk szervezni ezeket a idézőjelben nehezebben megszervezhető eseményeket.
1: Fontos lehet ugye a ti munkátoknál az is, hogy itt azért hatalmas szociális szakadékok is vannak. És itt nem csak arra gondolok, hogy a roma nem roma között, hanem a cigányságon belül is vannak olyanok, akik ugye jobban élnek, vannak akik kevésbé. Aki itt lakik Rimaszombaton vagy a környékén, az ugye tudja, hogy itt van Rimaszombat mellett a Dúzsava úti lakótelep, vagy ahogy a köznyelv hívja, a Fekete város. Ott vannak tényleg azok a romák, akik a legrosszabb helyzetben vannak. De itt is vannak olyanok, akik viszont meg nagyon szépen élnek és boldogulnak, tehát hogy ugye abszolút nem nevezhetők sem szociális, sem egyéb más helyzetben lévőknek, mert hogy élik az életüket úgy, ahogy az jó és kellemes. De most hogyan lehet egy szervezeten belül tényleg valami olyasmit kínálni az egyik meg a másik végletnek is, hogy megtalálják benne a helyüket, vagy ti hogyan tudtok esetleg tényleg azoknak a cigányoknak segíteni, akik valóban nagyon rossz helyzetben vannak?
0: Hát igazából ugye veszük a Fekete várost, azt a városon belül nem csak nem cigány emberek, hanem a cigány emberek is ugye elkülönítik így a Fekete várost Rimaszombattól, hogy azok valami külön rétegben élnek. Igen, de hát ott is van olyan, hogy mondjam, de hát, hogy nem az egész lakótelep él ott rosszul. De hát vannak olyan emberek, olyan családok komolyan, akik legalább olyan jól élnek, mint egy nem tudom, a nyugat lakótelepen élő cigán család, vagy a Tamásfalán élő cigán család, vagy nem tudom.
1: Igen, de ők csak akkor, hogyha becsukják maguk mögött az ajtót, és a saját lakásuk falain belül maradnak.
0: Igen, tulajdonképpen ezt szeretném mondani, hogy ott is ugyanúgy megvannak azok a lehetőségek, hogy lehet tanulni a gyerekeknek. Tehát ugye ott van egy 4-es vagy egy 5-ös, nem tudom, alapiskola, illetve OVI is van, ahol igenis a gyerekeknek van lehetősége arra, hogy kiskoruk óta megtanuljak, hogy lehet tanulni, és lehet jobb élet, és lehet kitörni innen ebből a helyzetből. Én nem gondolom tulajdonképpen a Fekete város külön forgatókönyvnek Rimaszombattól, hogyha így kell mondani, mert szerintem ők is ugyanúgy emberek, igen, vannak ugyanúgy köztük rosszak jók, viszont szerintem ők velük is el lehet beszélgetni, hogyha szükséges, és rajtuk is lehet valamilyen úton, módon segíteni, akar adományokkal, akar munkakeresésben, akar tanulásban motiválni a gyerekeket az életre, a tanulásra, az önfejlesztésre, ami a legfontosabb ugye a fiataloknál vagy a gyerekeknél. Úgyhogy szerintem őket is lehet valamilyen szinten úgymond tovább tolni az életbe.

0: Van-e már valami olyan programotok, vagy elképzelésetek ugye Femaron belül, aminek már konkrétan neki fogtatok? Tehát, hogy ez a 3,5 hét, ez mire volt elég? Esetleg eddig gyakorlatban valósult-e már meg valami? Mert hogy beszélgetünk itt elképzelésekről, meg tervekről, van-e, ami már mondjuk a gyakorlatban is megvalósult, létezik, vagy a közeljövőben lesz esetleg?
1: Eddig a megalakuló gyűlésünkön kívül egy gyűlésünk volt, de hát egybe kettő a megalakulóval együtt, és pont ma lesz a harmadik, ahol már kezdjük megszervezni magát ez a téli vagy karácsonyi adománygyűjtést. Az, hogy még hogy fogunk nevezni, azt nem tudom, de mindenképpen meg szeretném szervezni ezt az úgymond első közös akciónkat, ahol segítünk rászoruló családnak, vagy esetleg rászoruló falunak. És igazából megfordult a fejemben, hogy együttműködünk például a Lélekgyógyító Alapítvánnyal, mert a Lélekgyógyító Alapítvány, de név szerint Pap László, ő itt a Rimaszombati körzetben szokott hordani ilyen nagy autóval adományokat, mint például Uzapanyitra. Egyszer, amikor az árvíz volt, akkor őt hívtam Baraccára is, és ott is nagyon sok mindenkinek örömet okoztunk gyerekruhakkal, akar felnőtt ruhakkal, akar játékokkal, bútorokkal, bármivel. Tehát tervezünk vele is együttműködni, hanem most akkor a közeljövőben mindenképpen. De eddig még csak ez az, amit megbeszélünk, felépítünk, megszervezünk, és akkor elmegyünk, és örömet okozunk sok gyereknek, felnőttnek, akik tényleg, hogy rászorulnak arra, hogy kapjanak egy kis segítséget télre, vagy karácsonyra, és szerintem ez egy nagyon szép dolog, és öröm az, hogyha gyerek mosolyokat lát az ember.
0: Te neked, meg hát nyilván a társaidnak is vannak olyan elképzeléseitek, amit ugye a saját környezetetekből tudtok meríteni? Most, hogyha nem is a feltétlenül a közeli környezet, ugye nem a család, de én nem tudom, hogyha látod magad körül, hogy élnek a romák, akkor látod azt, hogy mire lehet szükségük. Vannak olyan ötletek, amik például ezekre a tapasztalatokra támaszkodnak? Mert valahogy ez a karácsonyi adománygyűjtés talán ez is lehet egy ilyen.
1: Nagyon sok családnak, rászoruló családnak van szüksége új agyakra is például. Vannak olyan, láttam már nem a környezetemben, de ha jártam valami faluban, vagy valahol láttam olyan családokat, akik, vagy hallottam olyan családokról, akik földön alszonak, mert nincs agyuk, vagy nincs gáztűzhelyük, nem tudnak főzni, vagy bármi ilyesmi. Hát ezek azok a dolgok, amikre szüksége van egy ilyen családnak, akik rászorulnak a segítségre. Illetve hát az élelmiszer az mindig is az lesz, mindig is pontos lesz, vagy főszerepet játszik ezekbe a dolgokba. Illetve a ruha, meleg ruha, kamatérről beszélünk, vagy cipő, vagy iskolatáska gyerekeknek, vagy bármi ilyen dolog. Hogy mondjam, a közeljövőben, ami lehet, hogy még nem most lesz, mert ugye még frissek vagyunk, és kell idő, míg azért mi is megtanuljuk azt, hogy működnek ezek a dolgok. Gondolkoztunk egy olyanban is, hogy ugye vannak olyan cigányok, akik nem tudnak szlovákul sem, de sokan vannak ilyenek, nyugdíjasok is vannak ilyenek, és nem tudjuk maguknak elintézni a nyugdíjat például, és nem tudnak kitől segítséget kérni ebben az esetben, és tényleg, hogy vannak olyan emberek, és vannak olyan terveink, hogy ezenek az embereknek segítünk elintézni ezt a, nem tudom, szociális segélyt, nyugdíjat, vagy bejelentkezni a munkaügyi hivatalba, vagy bármi ilyesmit. Illetve, hogyha már ott tartunk stratégiailag, hogy tudunk segíteni olyan ügyben, hogy például vannak ilyen állami projektek, mint például új tetőre, vagy házszigetelésre, és aki erre rászorul, vagy szükség van erre, akkor és ugye a projekt az megfelel, hát a projektorjósok megfelelnek, akkor igyekszünk ebben is segíteni. Hát nagyon sok tervünk van igazából, amihez még fel kell nőnünk, de ott, hogy még muszáj stratégiára úgy felépíteni a csapatot, hogy sokkal többet tudjon segíteni, mint nem tudom, mint 10 zsákruha.
0: Most, hogyha a csapatot emlegeted, beszéljünk egy kicsit a csapatról, hogy tulajdonképpen kikből is áll a kemény mag, a Femaro Rimaszombati kemény magja. Te vagy az elnök. Hogy esett rád a választás? Ez egy ilyen demokratikus választás volt? Vagy esetleg bejöttél és azt mondtad, hogy gyerekek, én leszek az elnök, gyertek?
1: Mindenképpen demokratikus választás volt, de hogy megkérdeztük, hogy ki az, aki esetleg szeretne elnök lenni. Sajnos nem jelentkezik senki, de az, hogy senki nem szeretett volna elnök lenni, és aztán az egyik tag javaslata arra lettem én megválasztva, mint elnök, ami nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon nagy felelősség, és egyben öröm, hogy egy ilyen csapatnak, mondhatom, mint az enyém, lehetek az elnöke. Igazából az első ülésen sokat nevettünk, mert ugye volt egy olyan része, hogy bemutatkozzon, hogy mindenki mutatkozzon be, ki hova jár iskolába, ha még jár, vagy hova járt. És akkor így kezdtük az első négy emberrel, az első négy emberből három konzervatóriumba jár, az, hogy egy más után így a konzisok így mondta, konzervatórium, és akkor így mondtuk azt, hogy így a Zsoltán vagy az Zoltánnal, hogy úgy látszik, hogy nem cigány szervezetet hoztunk létre, nem cigány zenekárt hoztunk létre, és még az is, aki például kereskedelmi akadémián tanul, az is zongorista, vagy zongorázik, úgyhogy komolyan, hogy egy olyan embereket hoztunk, akik kulturális téren óriási hajtóerők, ha veszük a zenét, vagy ha veszük a színészetet, Bohó Markus, ugye ő az egyik alelnök, ő színészetet tanul, és a Kalocsai Alexandra, a másik elnök, ő pedig táncol, vagy táncos. Komolyan, hogy nagyon sokszínűek, ami a kultúrát illeti, hogyha veszük az egyik tagot, ő hegedül, a másik zongorázik, úgyhogy tudom, a harmadik az fodrázdat. Nagyon sok olyan ember van, akik szerintem tudják ösztönözni arra a fiatalokat, arra a tanulókat, az iskolásokat, hogy van jövő, van lehetőség, mert például most ezt, hogyha hallgatja egy olyan gyerek, legyen az cigány, legyen az fehér, mindegy, aki úgymond nem érzi a motivációt, akkor annak azt elmondom, hogy Bohó Markus az 20 évesen most meghívtani ma szombatban egy beszélgető estre Molnár Piroska színésznőt, a 80. születésnapja alkalmából megszervezte, és tényleg elfogadta a meghívást, eljön, és itt lesz, és én is neki fogok szavalni, és ott leszünk mindnyolyan, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogyha 20 évesen tanulással, és erővel, és akarattal el tud érni egy ilyen szintet egy fiatal tanuló, hogy tényleg egy legenda színésznőt, vagy egy színészt lehívat ide közénk Rimaszombatba, és eljön ide, elfogadja a meghívást, és tényleg, hogy ez egy óriási dolog, hogyha a Kalocsai Alexandrát vesszük, akkor rengeteg táncfellépése van, ez is egy óriási dolog. Vagy ha a zenész fiúkat veszük, ők is nagyon sokat járnak zenélni ide-oda, moda hétvégenként, minden héten, minden hónapban, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, hogy alkotunk egy ilyen háromszöget, hogy jó, most én könyvelőként, hát nem tudom, mit akarok szólni, de nyilván is ugye foglalkozok szavalással, meg költészettel, és tényleg, hogy van dolgokat lehet elérni, hogyha akarja az ember, hogy Tóth Andi mondta, csak néztek.
0: Te könyvelőként, hát mert hogy kell egy nem művész is a csapatban, nem? Aki nem művész lélek. De hát mégül is egy picit az, de hogy mégiscsak te vagy az, aki a legközelebb állsz a földhöz, vagy a talajhoz, te vagy a legközelebb?
1: Hát, hogyha a szakmámat vesszük, mondjuk az ő szakmájuk ez. Tehát az ő szakmájuk a zenész, a színész, a nem tudom, a táncos. Az én szakmám a könyvelő. Hát, hogy nyilván sokkal közelebb állok az irodalomhoz, a szavaláshoz, hát a művészethez sokkal közelebb állok, mint a könyveléshez, sőt, talán ahhoz egyáltalán nem állok közel sajnos, elnézést tanárnő, de nem. És de hát sokkal közelebb állok ezeket a dolgokhoz. De hogyha a szakmákat nézzük, akkor lehet, hogy én vagyok a legközelebb a, nem tudom, a számoláshoz.
0: Beszélgettünk itt, és azért nyilván nem csak én, hanem biztosan a hallgatók közül sokan szintén felfigyeltek rá, hogy te nem csak azt a kifejezést használod, hogy roma, hanem azt, hogy cigány. Sőt, nem azt, hogy nem csak azt, de inkább azt a megnevezést szereted. Most akkor, hogyha téged kérdezlek, egy romát vagy egy cigányt kérdezem, akkor mi a jobb, a roma vagy a cigány?
1: Ez a vélemény, ez egy, mondjam, megosztó vélemény, ott mindenki más véleménye van róla. Lehet engem kövezni, vagy nem, el lehet fogadni, vagy nem, de én magát a roma szót azt mindig is ilyen, hogy mondjam, keményen fogalmazok, de hát a roma szót azt mindig is üresnek láttam valamilyen szinten, és szerintem én azt mondom, hogy nincs olyan, hogy roma zene. Egy roma zenekar, olyan van ott cigány zene, olyan van ott cigány zenekar, nincs olyan, hogy romai étel, olyan van, hogy cigány étel, vagy nincs olyan, hogy roma vakaró, olyan, hogy cigány vakaró, vagy cigány kenyér, vagy nem tudom. De hát nincs olyan, hogy roma. Szerintem ez nem létezik. Az, hogy lehet engem megkövezni, meg tényleg lehet ellenvéleményt mondani, jó, az az ő véleménye. De hát ez a másik véleménye, az, aki használja a roma szót, az használja, engem nem zavar. Viszont én nem szeretem kiejteni az a szót, hogy roma. És akkor sokan azzal jönnek, hogy a cigányzene hungarikum a cigányozásnél legyen, az nem cigányozok azzal, vagy nem cigányozik más ember azzal, ha azt mondja, hogy cigányok. Nem mindegy, hogy mondjuk az, hogy cigányok, hogyha már erről beszélünk, mert tényleg volt sok olyan ember életem során, akik inkább a romát használják, és ezzel jöttek, hogy ne cigányozzunk, ez nem cigányozás. A hangsúlya fontos, hogy mondod az, hogy cigány. És tulajdonképpen ez így szép.
0: A mai Gömörben a helyzetben Molnár Tiborral, a felvidéki magyar romák, azaz a FEMARO Rimaszombati elnökével beszélgettem augusztusi megalakulásuk kapcsán.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi S. Olivia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SAS szerint a kormány megnehezíti a cégalapítást. 8-ra emelkedett a tajföldi iskolai lövöldözés áldozatainak száma. Ma egy hideg front mozgathatja meg kissé a légkört, napközben 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. A belügyminisztérium a Nemzeti Biztonsági Hivatalt, az MBU-t kéri fel a tesztüzemben működő radarok független vizsgálatára. A tárca a médiában megjelent kétségek miatt a beszállító Szoitront is felszólította, hogy igazolja az eszközök eredetét. A cég visszautasította, hogy a kamerák Oroszországból származnának. A minisztérium hangsúlyozta, eddig mindössze két tesztradar működik, miközben az eredeti terv 279 berendezéssel számolt. A közbeszerzést azonban felfüggesztették, az NBU azt vizsgálja majd, jelentenek-e kockázatot az eszközök hardveres vagy szoftveres megoldásai. Az ellenzéki PS szerint biztonsági kockázat állhat fenn, a minisztérium viszont azt közölte, erre nincs bizonyíték és adatszivárgást sem észleltek. Az ellenzéki SAS szerint a kormánykoalíció új szabályai rontják a vállalkozói környezetet és megnehezítik a cégalapítást. Augusztus 17-től lép hatályba a cégjegyzékről szóló törvény módosítása. A párt szerint sok esetben már nem lesz elég az elektronikus vagy hitelesített aláírás, hanem közjegyzői okirat vagy ügyvédi ellenjegyzés is szükséges lesz. Marián Viszkupic szerint emelkedik a bírósági illeték is, így a cégalapítás költsége akár 500 euró fölé nőhet. Az SAS úgy véli, a kormány ezzel tovább rontja a gazdasági környezetet. A párt ezért szeptemberben törvénymódosítást nyújt be, amely a szabályok egyszerűsítését célozza. A pártelnök Branislav Gröling szerint egy átfogó gazdasági programmal csökkentenék az adóterheket és a bürokráciát. Az Európai Bizottság problémásnak tartja a szlovákiai nemzeti parkok új zonációját és annak módosítását kéri. Erről Tamara Stólová, a parlamenti bizottság alelnöke beszélt, aki szerint a kormány döntése ellentétes a helyreállítási terv egyik kulcselemével. A reform célja az lett volna, hogy megszüntesse a környezetvédelmi és az agrártárca közötti konfliktust a nemzeti parkok kezelésében. Stólová szerint azonban a gyakorlatban továbbra is az állami erdőgazdaság, azaz a Leszi SR marad meghatározó szereplő. A bizottság két megoldást lát, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a vitatott részeket. A tét jelentős, mivel mintegy 450 millió euró uniós forrás is veszélybe kerülhet. A környezetvédelmi miniszter szerint azonban a kritikák megalapozatlanok. Holnap az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Alekszandar Vucic szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vucic szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utas politikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. 8 ember meghalt egy iskolai lövöldözésben Tájföldön. A támadó egy diák volt, aki apjától lopott fegyverrel, előbb a nagyszüleit ölte meg, majd egy nontaburi középiskolában 3 diákot és 3 tanárt lőtt le. A támadás során 15-en megsérültek, miközben menekülni próbáltak. Az elkövető meghalt, de egyelőre nem tudni, öngyilkos lett-e, vagy a rendőrök végeztek vele. A tájföldi miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az eset után az ellenzék a fegyvertartás szigorítását sürgeti.
0: Időjárás.
1: Ma egy hidegfront mozgathatja meg kissé a légkört térségünkben, a nyugati országrészben már határozottabb hőmérséklet csökkenésben lehet bízni, de még így is 30 fok feletti értékek lesznek a jellemzőek, keleten növekszik a füllettség. Napos, gomoly felhős időben szórványosan záporok, viharos zivatargócok alakulnak ki. Nem esik mindenhol, főleg a középső és keleti országrészben számolhatunk némi esővel, de az ország nagy részén továbbra is csapadékmentes marad az idő. A délután folyamán 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán a Bórik alagút előtt, Liptószent Miklós felől érkezve két személygépkocsi ütközött egymásnak. Az alagút Poprád irányába a bal sávban járható. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Tizedik alkalommal rendezik meg művésztelepét az In Situ alkotócsoport. Az idei eseménynek Doborgazad otthont, az elkészült alkotásokból majd pénteken este nyílik kiállítás. A helyszínről élőben jelentkezik a főszervezők Gyenes Gábor és Pézman Andrea, mindketten grafikus művészek és mindketten a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola oktatói. Sziasztok!
2: Hello, jó reggelt!
3: Szia, Laci, üdvözlök mindenkit!
1: Gábor, kezdjük egy kis visszatekintéssel. Tizedik alkalommal rendezitek meg az In Situ művésztelepet. Hogyan indult ez a történet, milyen helyszíneken fordultatok meg az elmúlt években, és ami talán a legfontosabb, hogy mi tartotta életben a kezdeményezést immár egy évtizeden át?
2: A főszervezők azok Václav Kinga és én. A helyszínek, amiket bejártunk, az lényegében egy ilyen kört, vagy egy ilyen évet írtunk le, hogy Bajkán a Doborgaznak a szomszédos falujában kezdtünk, ott voltunk azt hiszem 7 alkalommal, majd 2 következő alkalommal Helenben folytattuk a munkát, tehát így a Duna mentén maradtunk, és idén pedig visszatértünk a kis Csallóközbe Doborgazra, és ami indított ezt az egész projektet, az egy sima beszélgetés volt a Kingával, ahol így arról, nem tudom én, agyaltunk, képzelektünk, hogy milyen lenne összehozni egy művésztelepet, ami valamilyen szinten reagálna a művésztelepnek a helyszínére, annak az adottságaira, mert akkor költöztünk ki frissen Vajkára, és nagyon inspirálónak tartottuk a környezetet, és aztán így elindítottuk, és folyamatosan valahogy így összeállt a művésztelep alkotóinak a magja, összeállt az alkotói stratégia is. Úgyhogy az elején úgy nem tudom, én többet beszélgettünk arról, vagy többször volt olyan, hogy így megfontoltuk a koncepciókat, aztán valahogy így beálltak azok a stratégiák, amik működtek, úgyhogy most már ez így megy magától.
1: Mi az, ami változott az elmúlt 10 év során, és mi az, ami változatlan?
2: Ott vélek felfedezni változásokat, hogy mivel a műfajok, amikben dolgozunk, az gyakran performance vagy installáció, tehát olyan műalkotások, amik vagy nem átszállíthatóak A pontból B pontba, vagy nagyon problémásan, akkor a dokumentáció, tehát videó és fotodokumentáció, hogy az mennyire fontos, ott vélek felfedezni ilyen ívet, hogy volt olyan időszak, amikor kimondottan domináltak ezek a ilyen jellegű munkák, és a fotó meg a videodokumentáció lényegessége, most pedig mintha térne vissza a műtárgynak a fontossága, talán ezt mondanám, ezt emelném ki.
1: Andrea, hogyan írnád le az In Situ művésztelep hangulatát, és azt a közösséget, amely évről évre összegyűlik itt?
3: Hát én már nagyon sok művésztelepen vettem részt, de igazából ugye ez nem csak nekem, hanem a többieknek is a In Situ az a művésztelep, amit már egy évre előre beírunk a naptárba, és ahhoz igazítjuk a nyaralást, meg az egész nyári programot, és ez lehetett tükrözi azt is, hogy egy művésztelepnél is több, mert itt olyan baráti kapcsolatokra épít a művésztelep, meg olyan kapcsolatok épülnek itt ki, amik nem csak szakmai téren működnek, hanem a mindennapi életben is, hogy tudunk kihez fordulni, segíteni egymást, és a hangulat is mindig nagyon jó, mert a munkában is tudjuk egymást támogatni, közben nevetni, és ilyen lazán tovább fejleszteni egymás projektjeit, gondolatait, és úgy szintén egy kicsit táncolni is, vagy akár elugorni egy sörre, akkor hogy én csak szuperlatívakba tudok mondani a véleményt a In Situ művésztelepről.
1: Te mind dolgozol ezekben a napokban, és már kész elképzeléssel érkeztél, vagy a helyszín, a táj, az itteni találkozások is alakítják a munkádat?
3: Hát idén úgy döntöttünk Szöke Erikával, hogy együtt fogunk készíteni projektet, mert most a más munkánk kapcsán is összefolytak a gondolataink, És ugye alapszinten kitaláltuk azt, hogy körülbelül mit fogunk készíteni. De első nap körbe mentünk itt a környező tájon, amit már ismerünk, és ami nagyon mérvadó volt, és sokkoló is, hogy ez a meleg és a száradság az mindenhol nagyon látható. És próbálunk erre is reflektálni, hogy olyan anyagokkal, száraz földdel, levelekkel, növényekkel dolgozunk, amiket aztán hála Erikának átviszünk olyan technikába, ami megjelenik magában a műalkotásba, és ha sikerül, mert még nincs készen, akkor egy ilyen térbeli installáció lesz, papíralapú installáció, ami reflektál erre a mai állapotra, és bizonyos szinten visszatükrözi a grafikonok grafikáját is, csak ilyen organikus módon.
1: Gábor, te mind dolgozol a művésztelep alatt?
2: Én utóbbi időben a képregénnyel kezdtem el foglalkozni egy szabadalkotásaimban, úgyhogy itt is egy képregényt, egy képregény naplót készítek a művésztelep napi történéseiről, így a magam optikáján keresztül, tehát egy lap per egy nap. Körülbelül így, és akkor a napnak a történéséből kiveszek valami olyat, ami esetleg poénnal végződik, vagy valakit úgy profilál a alkotók közül, meg hát ebbe is beszivárog ez a rettenetes aszály és hőség, ami nyomorít most bennünket.
1: Mit gondolsz, illetve mit gondoltok, mert Andrea véleményére is kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit egy művésztelep hozzá tud tenni egy alkotói folyamathoz, amit egy alkotó, egy művész, egy ember a saját műtermében talán nem kap meg?
2: Hát én talán azt mondanám, hogy a képzőművészek azok jobbára magányos alkotók, tehát a zenészekkel szemben, akik egymásra hangolva játszanak, a képzőművészek általában maguk dolgoznak, és hát ott pedig gyakran előfordul, hogy elkezd az ember nem bízni magába, vagy elveszti egy kicsikét a hitét az egészben, és akkor, amikor egy közösségben szakmailag meg lehet beszélni, meg akár alkotótársakat is talál az ember, segítő kezeket, akkor ez egy olyan minőség, amivel úgy egyébként nem találkozik egy képzőművész.
1: Andrea?
3: Hát, teljesen egyetettek a Gáborral, de in situ meg attól is ilyen különleges, hogy itt nagyon sokan kilépnek a saját maguk komfortzónájából, hogy nagyon sok területről vagyunk, üvegművész, illusztrátor, építész, és mindenki bemeri vállalni azt, hogy hibát is csinálhat, és beáll a csinálni valami performance-t, vagy olyan jellegű munkát, amit a műteremben nem csinálna, vagy nem tudna csinálni, és így akaratlanul is fejlődik, és át tudja vinni ezeket a új tapasztalatokat aztán a műtermi munkába is.
1: Meg is mutatjátok így a hét során, a művésztelep ideje alatt egymásnak a készülő munkáitokat? Beszélgettek ezekről? Adtok egymásnak tanácsokat? Hogy néz ki ez az egyhetes együttlét?
2: Persze, ez gyakori téma, beszédtéma, hogy megbeszéljük egymás munkáit, vagy leüljünk, és akkor akár többen is kifejtjük a véleményünket. Úgyhogy igen, és egyébként pedig be is fogjuk mutatni a végeredményeket pénteken 6-kor a helyszínen, és aztán októberben pedig a pozsonyi Nockában, ott a SMP téren lesz egy ilyen összefoglaló kiállításunk.
1: Rövid kitérő még a záró kérdésem előtt, hogy nem tudom, mennyire jutnak el hozzátok a táborba a művészeti alap, vagyis az FPU körül kialakult botránynak a hírei, hogy alkotóként, oktatóként hogyan látjátok mindazt, ami így az alapnak a függetlensége, meg egyáltalán így a kulturális támogatások körül történik, Andrea?
3: Hát én bevallom, hogy én a művésztelep ideje alatt igyekszek ezeket az információkat a világból kikapcsolni, de máskor mindig folyamatosan követem az eseményeket, és az, ami történik a FPU-ba, az nagyon tragikus, és érezhető a hatása a képzőművészeti, vagy a művészeti szférában. Hát én abban bízom, hogy a művészeti szférának a ellenállása előbb-utóbb eléri célját, és hogy ez megváltozik.
1: Tudsz mondani konkrét példát? Is mondtad, hogy benneteket is érint az, ami ott történik.
3: Hát nagyon sok képzőművész, akár kolléga nem kapta meg a támogatást, hogy előfordult olyan, hogy az szerint milyen politikai helyzete van Szlovákiában. Egy már leegyezett kiállítást a kollégám, aki Franciaországba kiállított volna, visszamondták például. A diákok is úgy szintén egyre inkább szkeptikusabbak, mert nem látják a jövőt, hogy tudnak érvényesülni azután, hogy befejezték az egyetemet. Ugyan nálunk a képzőművészeti főiskolán nagyon jó közeg van, ahol támogatást kapnak a diákok is, és nyilvánosság előtt is prezentáljuk, hála a rektornőnknek is a hozzáállásunkat, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ne maradjunk csendbe, és minimum rámutassunk a problémákra, és ha sikerül valamit megoldani, akkor az még jobb.
1: Gábor, neked vannak hasonló tapasztalásaid?
2: Hát visszatérve ugye a kérdés első felére is, én a tábor kezdetéig figyeltem, és megvan a Poloska úgy, meg a Olhának a futása, tehát ez a mémesült, és aztán azóta, hogyha még történt valami nagyon spektakuláris, akkor azt majd a tábor után behozom. De hát persze, tehát...
1: Konkrétan erre a Poloska ügyre gondoltam, ilyen lehallgató.
2: Igen. Hát szörnyű, de hát olyan, hogy én már inkább, mint hogyha inkább kicsit azt kívánnám, hogy akkor már legyen ez annyira kínos, hogy már a másik félnek se legyen vállalható. Én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy itt valami pozitív változás lehet egy sikeres választásokig. Tehát én ebből nem nézek ki túl sokat. És hát ami a következményeket illeti, hát akár csak az is következmény, hogy a diplomásaink elmennek inkább Brünnbe, és hogy ez egy jelenség, tehát hogy elvégzik itt Szlovákiában a főiskolát, és Csehországba mennek tovább, vagy messzebbre, tehát hogy ez egy teljesen olvasható jelenség, a számokból látszanak ezek a jelenségek.
1: A művésztelep után mi vár rátok, hogyan folytatódik számotokra a nyár, marad-e még idő pihenésre, utazásra, vagy már a ilyen következő szakmai feladatok várnak-e benneteket, Gábor?
2: Hát nekem még lesz egy pár ilyen családi rövid kirándulás, azt hiszem 2, és hát közben pedig alkotok. Most egy kicsit több idő lesz majd alkotni, mint évközben, amikor intenzívebb a tanítás. Úgyhogy így valahogy egy kicsikét lazább tempóba fog folytatódni a nyár, mint ahogy ment eddig szerintem.
3: Mi is institút után szokunk ilyen nagyobb családi kirándulást szervezni, akkor hogy ez miért vár ránk, és mint már említettem, akkor a Szökerikával készülünk egy ilyen nagyszabású kiállításra, és akkor hogy ez is nagyon intenzíven foglalkoztat majd továbbra is a nyáron. A nyár vége meg már kezdődik a iskolai feladatok oldása, akkor hogy ez a 3 fő motívum, ami következik még.
1: Andrea, még egy kérdést, ha megengedsz, hogy mit gondolsz, hogy a mostani művésztelep kapcsán mi az, amit már biztosan magaddal viszel, ami így kitart majd az egész nyár folyamán?
3: Hát az a hihetetlen szeretet, ami itt megtörténik, a közvetlenség, segítőkészség. A in-situ az mindig olyan 10 nap, amikor ember föltöltődik a elkövetkezendő 1 évre, hogy aztán újra in-situn legyen.
1: 10. alkalommal rendezi meg művésztelepét az In-Situ alkotó csoport, az idei eseménynek Doborgazad otthont. A művésztelepen készült alkotásokból augusztus 7-én pénteken 18 órakor nyílik majd kiállítás Doborgazon. A tábor hangulatáról, az ott folyó alkotómunkáról és a pénteki tárlatról is Gyenes Gábor grafikus művésszel, a művésztelep társfőszervezőjével, valamint Pézman Andrea grafikus művésszel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!
2: Mi is köszönjük, sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Gianni Infantino FIFA elnök nagyszabású terve alig néhány nap alatt komoly nemzetközi ellenállást váltott ki, és már az újraválasztása is kérdésessé válhat. A történet azonban nem csak a futballpolitikai hatalmi harcokról szól, hanem arról is, hogy milyen szerepet játszik a független újságírás a futball tisztaságának és hitelességének megőrzésében. Kele János futballszakíróval beszélgetünk. Szervusz János!
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Kezdjük az alapoknál. Mi volt pontosan Gianni Infantino terve, és miért tartott ezt ennyire veszélyesnek a futball közvélemény, valamint az európai futball vezetése?
4: Hát Gianni Infantino ugye azzal hát nem is állt a nyilvánosságért, ugye ez az egyik legfontosabb tanulságnak a történet. Nekem ez szivárgott ki, hogy szeretett volna egy FIFA Forward Enterprise nevű új vállalatot létrehozni, aminek nyilván a FIFA lett volna az alapítója és a többségi tulajdonosa, de egy nagyjából 20%-os részesedés erejébe magántőkét is szeretett volna bevonni, és míg jelen pillanatban a FIFA-hoz tartozik a világbajnokság, a női, a férfi világbajnokság, a klubvilágbajnokság és minden FIFA torna kereskedelmi és vagyonértéki joga, tehát az abból származó értékesítés bevételei azok a FIFA-t illetik, mint szövetséget, szerette volna ezeket a jogokat ebbe a cégbe kitelepíteni, és hogy ez a cég értékesítse a továbbiakban mondjuk a szponzori jogokat, mondjuk a televíziós közvetítésnek a jogdíjait, és hát a kiszivárgó hírek, vagy a megírt cikkek alapján ennek a kiszemelt befektetőcsoportnak kulcs szereplője lett volna Joshua Kushner, akinek testvére Jared Kushner, ugye Donald Trump amerikai elnök veje. Ez volt maga az a terv, amit hát aztán a nyilvánosság úgy egyszerűsített le, hogy Gianni Infantino ki szerette volna árusítani a futballt. Nyilván ennek voltak egyéb oldal leágazásai is, például azzal kapcsolatosan, hogy milyen fizetést tett volna zsebre Gianni Infantino, jelenleg ilyen nagyjából 6 millió dollár körül keres évente FIFA elnökként, és állítólag ezekben a tervekben azt szerepelt, hogy a FIFA Forward Enterprise vezetőjeként nagyjából olyan díjazást, hogy bérezést kaphatott volna, mint amilyen az amerikai major sportok komisszárjainak jár. Ugye Roger Goodell az NFL-ben, vagy Adam Silver az NBA-ben, ez egy nagyjából 10-szeres fizetés növekedést jelentett volna neki, és ott nyilván volt egy másik oldala ennek a mézes madzagnak, ez pedig a szövetségek felé szólt volna, tehát ebből a befolyó összegekből, egyáltalán ebből a bevont magántőkéből átlagosan pakszövetségenként nagyjából maximálisan 20 millió dollárt kaphattak volna egyes szövetségek, és ezért a FIFA tagszövetségek jelentős részének az éves bevételei azok ennek a 20 millió dollárnak a töredékét jelentik. Ezzel szerette volna megvajazni ennek a koncepciónak az útját Gianni Infantino.
1: Tehát mondtad, hogy nem minden szakmai ajánlat, ami annak látszik, de mégis mi volt a legnagyobb probléma Infantino tervével? Tehát mit jelentett volna a gyakorlatban, hogyha a magánbefektetők tulajdonrészt szereznek egy olyan társaságban, amely a világbajnokságok kereskedelmi és szervezési jogaival foglalkozik?
4: Hát például az, hogy nem volt világos, nem volt transzparens ennek a koncepciónak a mentén, hogy pontosan mi és milyen formában jut vissza a szövetségekhez, vagy hogy mennyire válik az, vagy mennyire marad az egyébként alapértelmezett, hogy az a pénz, amit a FIFA világbajnokságok keres, az egyébként benn marad a futballban, és majd mennyire vándorol el különféle magánbefektetők zsebeibe, mert ez a jelen pillanatban, még hogyha azt is gondoljuk a FIFA-ról, hogy egy a korrupció gyanújával meglehetősen átitatott szervezet, talán akkor így megfelelően fogalmaztam jogilag is, de azért mégiscsak arról szól a fáma, hogy egyébként Gianni Infantino egész elnöki ciklusa, programja, krédója, hogy a futball fejlesztésére, a világszintű népszerűsítésére költik mindazt a pénzt, amit egyébként a világbajnoksággal megszereznek. Ez volt az egyik probléma. A másik probléma az volt, hogy nem látszik szükségessége, anyagi szükségessége a magántőke bevonásának. Tehát a FIFA folyamatosan megtöbbszörözi a bevételeit a világbajnokságokon. Ezen a mostani világbajnokságon által már 15 milliárd dollár környéki összeget tudott szerezni a világ mindenféle közvetítési jogdíjaiból, tehát a világ egész részén, különféle szponzori pénzekből és az egyéb kereskedelmi jogok értékesítéséből. Ez nagyjából másfélszeres a duplája az előzőnek, és látható egy olyan tendencia, hogy a bevételek folyamatosan futnak föl, miközben a magántőkét általában akkor vonunk be kívülről egy, ha tetszik, vállalkozásba, hogyha egyébként tőkeemelési szándékunk van, vagy egyébként be szeretnénk ruházni valamiben, amihez nincsenek meg a saját forrásaink, és mert úgy szeretnénk fejleszteni a terméket, hogy ez beruházást igényel, kívülről banki hitel formájában, befektetés formájában, akármilyen más formában be lehet vonni. Ennek itt nem volt egyébként megalapozott indoka az elérhető nyilvános információk alapján, vagy a FIFA üzleti oldaláról. És hát nyilván az is egy komoly probléma volt, amit aztán később, ahogy jöttek a cikkek sorjában, tudtunk meg, hogy ebbe egy nagyon szűk kört vont be ennek az előkészítésével a Gianni Infantino. Talán azt is meg lehet kockáztatni, hogy ez egy egyéni akciója volt. Mondott le tanácsadója egyébként Gianni Infantinak, mondván ő nem tudott erről a stratégiai tanácsadója, aki nem tudott erről a tervről semmit, és az újságcikkekből értesült, de például a német szövetség elnöke Ben Neuendorf is azt nyilatkozta, hogy ő egyébként a FIFA végrehajtó bizottságának a tagja, tehát a legszűkebb irányító testülete a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, ő ott tag, és ott ez a koncepció ötlet szinten sem járt soha, és szintúgy újságcikkekből értesült erről. Ezzel kapcsolatban fogalmazott úgy az UEFA néhány nappal ezelőtt, hogy az egy dolog, hogy ez a terv nem valósul meg ebben a formában, most úgy tűnik, az pedig egy másik dolog, hogy Gianni Infantino elvesztette a nemzetközi futballközösség bizalmát, éppen emiatt, hogy egy partizán akcióval kezdett lényegében egyedül, vagy az ő saját személyes üzleti partnereivel.
1: Valóban a terv napvilágra kerülése után az UEFA és több más kontinentális szövetség is keményen reagált. Téged meglepett ez a szokatlanul erős ellenállás?
4: Az, hogy ennyire egységes volt, és ennyire gyors, és ennyire határozott, az meglepett, de nyilván ez összefügg azzal, amit az előbb mondtam, hogy ez egy ebből a szempontból rendkívül előkészítetlen terv volt. Tehát, hogyha kiderül az, hogy olyan fontos szereplők, mint mondjuk az UEFA-nak a vezetői, olyan fontos szereplők, mint mondjuk az Észak- és Közép-amerikai tagszövetségeket tömörítő CONCACAF zónának a vezetői, semmilyen szinten nincsenek bevonva, tehát nem az, hogy nem tudják pontosan, hogy ki lesz mondjuk az kiválasztott befektetői csoport, de hogy ennek a tervnek a létezésről sem tudnak, ezért mindig... hogy mondjam, elég kemény ellenérzéseket szül, vagy elég komoly frusztrációt szül, meg egyfajta sértés is nyilván ezeknek a futballvezetőknek, hogy nem voltak ebbe a projektbe bevonva, nyilván nem véletlenül nem voltak ebbe bevonva, így jobban érthető, hogy ennyire határozott és ennyire egységes volt az ellene való fellépés. Nyilván az is egy újfajta dinamikának tűnik, hogy azért az UEFA és a FIFA érdekei azok nem messzik egymást pontosan, azt azért lehet tudni évek óta. A világbajnokság is részben erről szólt, hogy az UEFA nagyon látványosan opponált különféle dolgokat, amiket a FIFA bevezetett a világbajnokságon, gondoljuk most itt akár a hidratációs szünetre, akár különböző szabályokra, a videóbíró használatával kapcsolatos szabályokra, vagy a játékvezetői felfogásra, vagy általánosságban, és az UEFA ezeket a torna során nagyon hangzatos közleményekben opponálta, és mondta, hogy ő nem fog ilyeneket csinálni a saját tornáin. Ez az ellentét az újra érzékelhető, nyilván ennek is főleg üzleti érdekek állnak e mögött, mondjuk, hogy a klubvilágbajnoksággal milyen UEFA érdekekre lép rá a FIFA, vagy annak a bővítésével. Az volt az újdonság ebben, hogy ez egy annyira rosszul sikerült, és annyira előkészítetlen terv volt, és annyira rossz ütemben jött ki a nyilvánosság elé, mert ez volt a kulcs ebben ez a terv, hogy itt az UEFA-n kívül a CONCACAF zóna, az ázsiai zóna szövetségei váratlan és szinte példátlan egységbe tudtak tömörülni ellene, és villámgyorsan elmúlt annak a lehetőség, vagy az esélye, hogy ennek egy többséget tudjon teremteni a FIFA közgyűlésen Gianni Infantino.
1: Aki azért egy nagy túlélő hírében áll, hogy látod, miért lehet ez az ügy veszélyesebb számára, mint az eddigiek? Ugye a hírek szerint több európai szövetség, akár az Infantino újraválasztását támogató levelét is visszavonhatja. Ez szerinted inkább csak egy figyelmeztetés, vagy ennél azért már messzebb tartunk?
4: Én azt gondolom, hogy ezeket a szövetségeket is, akár itt a kontinentális szövetségekre gondolva, vagy akár egyes nagyhatalmú szövetséget egyenként is meglephette, hogy Infantino milyen messzire megy el, és hogy valójában ő mennyire beágyazott lett az elmúlt néhány évben különféle üzleti körökbe, amikhez ezeknek más tagszövetségeknek nincs, vagy nem ilyen hozzáférése van. Itt konkrétan Donald Trump és környezetére gondolok. Ugye itt a világbajnokság előkészítése során itt egy váratlanul nagy barátság szövődött, ugye FIFA béke díjat kapott Donald Trump amerikai elnök, két idegen ország bombázása között ezt át is tudta venni. Szóval, hogy itt, és nyilvánvalóan ennek ez a szimbolikus tere ennek a kapcsolatnak, de hát mögött, mint az, ahogy az most kiderült, egy elég komoly üzleti érdekeltségi háló kialakítása is ott van. Ez szerintem felbőszítette és meg is lepte ezeket a kontinentális tagszövetségeket. És nyilván amiatt, hogy ez a terv ennyire rosszul volt előkészítve, ennyire profán volt, és ennyire vétetetlen volt a nyilvánosságban gyakorlatilag néhány nap alatt, ez azért fölvett arra vonatkozóan is kétségeket, hogy alkalmas, hogy Gianni Infantino a FIFA elnöki pozíciának a betöltésére. Lehet egy olyan emberre bízni a FIFA vezetését, aki egyébként ilyen típusú háttéralkukat próbál kötni, akár a saját személyes tanácsadóit is sötétben vagy homályban tartva a szándékait illetően. Tehát ez alapvetően bizalmi kérdés, és így is keretezi egyébként az UEFA. Hát nem mellesen, meg persze nyilván az UEFA-nak nagyon jól jönne egy másik elnök, aki talán kevésbé veszélyeztetné még a klubfutballban az UEFA-nak a primátusát, akivel esetleg könnyebb lenne együtt dolgozni, de eddig azért jelölt hiány nem igazán tűnt reálisnak Infantino leszedése, tehát egy potens ellenjelölt hiány. Most ezzel kapcsolatosan indultak meg a találgatások, az első bedobott név az Marcel Calafi neve volt, ugye, aki a Paris Saint-Germain vezetője egyébként az európai topklubokat tömörítő ECA-nak, és a vezető és az UEFA-ban tölt be egyébként fontos bizottsági pozíciókat is. Nyilván azért egy ideális jelölt, mert miközben az UEFA számára maximálisan támogatható, egyébként viszont nem európai, tehát egy szélesebb körű koalíciót is lehet meg építeni, na, ő azt mondta, hogy őt egyébként nem érdekli ez a típusú feladat, tehát ő elsőre visszadotta. Az UEFA-nak az a feladata, nyilván ő fogja vezetni ezt az Infantino ellenes esetleges koalíciót, ha kialakul, hogy más kontinentális szövetséget is maga mögé vagy maga mellé állítson. Elsődlegesen én azt gondolom, hogy Ázsiában vagy Ázsiából van erre esélye. Az afrikai szövetségek éppen az általam a beszélgetés legelején említett 20 millió dolláros jutalék miatt, amit minden szövetség maximálisan megkaphat a fejlesztési projektekre előirányozva, azok miatt, még hogyha nem, nagyon hangosan nem is állt ki Infantino mellett ebben a kérdésben, de azért egy-egy szövetség elmondta, hogy ők vizsgálják ennek a lehetőségét, és örülnek, hogyha ebben az irányba indult a beszélgetés, tehát ez van egy elég erős bázis a Infantinónak. az UEFA-nak az a feladat, hogy egy ennél nagyobb koalíciót tudjon egy potens ellenjelölt mögé állítani.
1: Ugye az ügy azért is tanulságos, említette te is, mert a terv nem a FIFA önkéntes tájékoztatása révén került nyilvánosságra. Martin Ziegler, a The Times újságírója tárta fel oknyomozó munkával. Te azt írtad ezzel kapcsolatban a Substack oldaladon, hogy valódi újságírás nélkül a futball is halott. Egyrészt, hogy mit értesz pontosan valódi, hát ilyen esetben sportújságíráson, és hogy hol tartanánk szerinted ma, hogyha Ziegler nem végzi el ezt a munkát, tehát szerinted Infantinónak átment volna ez a terv egyébként?
4: Azt nem tudom, hogy átment volna a terv, de az biztos, hogy nem az volt az előre elhatározott idővonala ennek a tervnek a megvalósításának, hogy ezen a ponton a nyilvánosság megismeri a koncepciót. És igazából az egész ügy kezelésnek a kulcsa az, hogy kicsúszott a narratíva kezelése a FIFA kezéből, tehát nem akkor és nem arról volt szó, hogy nyilvánosságban, amiről ők szerették volna. Nyilvánvaló, hogy ezt még ők titokban szerették volna tartani, nyilvánvaló, hogy voltak még ebben nyitott kérdések, és nyilvánvaló, hogy először a háttérben szeretett volna mögé egy támogató koalíciót felépíteni Infantino, már konkrét dollárokkal a kezében vagy a zsebében nyilvánvaló, amit szétoszthat, mielőtt ez egyébként a nyilvánosságra kerül, kvázi kész helyzet elé állítva ezzel a szurkoló.

0: Ez ebben az adott helyzetben nem biztos, hogy teljesen igaz, azért Martin Ziegler korábban éppen azzal dobott nagyot, hogy az Európai Szuperligának az ötletét szellőztette meg hasonló fázisban, amikor nem volt az kellően előkészítve, ahol ugye szintén UEFA érdekeket védett elég erőteljesen a cikke. Én nem tudok erről közelebb, de ezek akár megkockáztatom, hogy elég jó forrásai vannak az UEFA viszonylag magas rangú tisztviselői körében, hiszen ugye ez a projekt is egyébként nyilvánvaló UEFA érdekekre taposott volna rá, ugyanígy az Európai Szuperliga ötlete is 5 évvel ezelőttről, de ez nem feltétlenül baj, tehát egy újságra megszerzi a forrásait, az információit, azokat értékeli, és aztán beszámol róla, tehát hogy vállalja azt a kockázatot, amit a publikálás jelent, megtud valamit, ezt ellenőrzi, a kontextus mellé teszi, megírja, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fajsúlyos szakmai teljesítmény, és azt gondolom, hogy igen, ilyen ügyekben, amikor a adott esetben a játékot kell védeni, a szurkolók érdekeit kell védeni, vagy le kell leplezni egy érdekláncot adott esetben, ami a, lehet, hogy a futball alapvető értékeire tör, azt nem várhatjuk sem influencerektől, azt nem várhatjuk sem kluboktól, azt nem várhatjuk sem szövetségektől, sem játékosoktól, sem ügynököktől, azt valójában a független sajtótól várhatjuk, amennyiben az a sajtó valóban független, mert megvan az autonómiája, hogy ezekről a témákról is szabadon írhasson.
1: Még maradva ennél az idézetednél, mi szerint valódi újságírás nélkül a futball is halott, tehát hogy mi történne így a futballal, hogyha a szövetségek, a klubok és az üzleti partnerek lényegében maguk határozhatnák meg, hogy mi kerüljön nyilvánosságra?
0: Szerintem ez a kulcs, tehát hogyha csak is kizárólag az ebben a nagyon szofisztikált érdeklángban jelentős tétekkel bent lévő szereplők dönthetnek arról, hogy mi az, ami a szurkolók vagy a nyilvánosság tudomására jut, mi az, ami nem, és ami a tudomásukra jut, az mikor jut a tudomásukra, milyen formában, abból mennyit mondanak, és egyébként hogyan építik be egy tágabb kontextusú narratívába, akkor azt gondolom, hogy nincs esély arra, hogy ezeknek a szereplőknek az érdekein túlmutató érdekeket képviseljen bárki is. Hát ez most kicsit ilyen technokratán hangzik, hogyha ezt romantikusabbra akarom megfordítani, akkor valójában az van, hogy van a játéknak az érdeke, van a szurkolóknak az érdeke, vannak azoknak az érdekei, akik valójában eltartják ezt a játékot azzal, hogy fogyasztják, nézik a mérkőzéseket, megveszik a mezeket, megveszik a meccséget, kijárnak, ott megisznak egy sört vagy kettőt, stb. Egyáltalán az, hogy figyelik az ebben zajló eseményeket, igazából ők tartják ezt a játékot, de valójában üzleti érdekeik ezen túl nincsen ebben, ők valójában a játékot szeretik, az ő érdekeiket ebben az érdeklázom a senki nem védi, mert hiszen a sajtónak ez az őr kutya szerepe megszűnt, vagy átalakult jelentősen, ha klubok megjelennek tartalom előállítóként, ők nyilván a klub érdekeit fogják képviselni, az ügynökök a saját, vagy a játékosaik érdekeit, a játékos a saját márkáját építi, a szövetségek pedig egyébként, akár még a FIFA, vagy az UEFA, vagy bárki más, meg a saját üzleti érdekeik miatt szeretnék használni a nyilvánosságot, tehát létérdek, hogy legyen ebben egy olyan szereplő, aki legalább részben nem részlenek az érdekláncnak, és aki kívülről tud rátekinteni erre az érdekláncra, vagy ennek az érdekláncnak a teljességét be tudja mutatni, mert azzal hát legalább esélye nyílik annak, hogy a szurkolók, a fogyasztók, azok, akik nézik, követik ezt a játékot, azok értesüljenek olyan eseményekről, tervekről, koncepciókról, hírekről, amiket egyébként ezeknek a szereplőknek nem állna érdekében elmondani nekik. Szerintem ez a kulcs.
1: Ha volna egy tippet, szóval, hogy mit vársz, hogyan folytatódik ez az egész ügy, mi történhet Infantinóval, a FIFA-val, és itt tágabb értelemben a futballal, mint olyannal?
0: Az egy nagyon fontos következő lépés ebben az ügyben, ugye 2027 márciusában FIFA elnökválasztás lesz. Az, hogy Infantino ezen szeretne újraindulni, és a napszabály szerinti utolsó ciklusát is eltölteni FIFA elnökként, ezt már korábban tudtuk, ezt bejelentette, és úgy is tűnt, hogy egyébként nincsen ezzel kapcsolatban jelentős vita, tehát hogy a szövetségek többsége tudja őt támogatni, hogy ez azért volt, mert nagyon elégedettek voltak Infantinóval, vagy nem látszott esély annak, hogy egy potens ellenjelöltet fölépítsenek ellene, azt nehéz megítélni innen, szerintem is részben, vannak, akik elégedettek vele, vannak, akik egyébként nem, de nem látták annak reális lehetőségét, hogy legyen egy valódi esélyes ellenjelölt vele szemben, ez most azért megváltozott. Tehát ez egy nagyon komoly mélyítés Infantinónak, novemberig ugye be kell jelenteni az indulási szándékát annak, aki szeretné kihívni a regnáló elnököt. Most a kiszivárgó hírek alapján az látszik, hogy azt lehet tudni, hogy egy főleg az UEFA vezetésével egy nagyon komoly casting indult be arra vonatkozóan, hogy ki tudná Gianni Infantinót eséllyel kihívni, és hogy ki az a szereplő, aki mögé egy az európai tagszövetségeknél szélesebb körben is hatékony koalíciót lehet építeni, tehát ki az a szereplő, akit ázsiai szövetségek, adott esetben észak- vagy dél-amerikai szövetségek, vagy lehet néhány afrikai szövetség is tudna támogatni, mert így van esély Infantino ellen. Ez a klasszikus dilemmát azért fölveti, amit a korábbi FIFA elnökválasztások kapcsán is mindig láttunk, hogy azért kívülről bejönni

0: és győzni nem nagyon lehet. Tehát most az előző néhány FIFA elnökig megyünk vissza, ugye João Avalanche mellett mögött dolgozott Sepp Blatter, aki aztán átvette a helyét, Gianni Infantino ugye főtitkár volt Sepp Blatter regnálása alatt, és aztán hátba szúrta, amikor a lehetőség adódott erre. Annak idején olyan, hogy valaki teljesen a körön kívülről érkezzen és legyen FIFA elnök, a játéknak abban a történetében, ami már az üzlet és a pénz körül forog, még soha nem történt meg. És ezért mondom, hogy persze lehet finnyásnak lenni mondjuk Nasser El-Khelaifi neve hallatán, elsőként dobott be ez a kör, mint egy potenciális ellenjelöltet, de hát azért itt arra kevés esély van, hogy a herceg fehér lovon elovagol, és leváltja a csúnya régi korrupt elitet, és aztán jön valami egészen tiszta szereplő. Sir Stanley Rus után kaptuk Zsó Avalanche-t annak idején, tehát ez hogy mondjam, a játék átalakulását, a hangsúlyok áthelyeződését ennél szimbolikusabban szerintem nem lehet megmutatni, nem lehet egyből valószínűleg visszatérni Sir Stanley Rusnak a hagyatékához, vagy a tradíciójához.
1: Talán még egy kérdésre, ha van egy kis időnk, hogy fél percben, hogy ez az ügy arra azért adhat némi reményt, hogy még egy a FIFA-hoz hasonló óriási szervezetnek a hatalma, mond sem teljesen ellenőrizhetetlen?
0: Szerintem abszolút igen. És hogyha megint a romantikus énemet akarom előhívni, ami a sajtó szerepével kapcsolatos érzelmekre, meglátásokra alapul, akkor valójában erről van szó. Tehát a sajtó sem mindig képes megállítani a hatalmat, de ha nincsen sajtó, és itt a sajtó, a valódi legacy sajtóra gondolok, egy integer, autonóm, szabadon működő, független sajtótermékre, szerkesztőségre gondolok, ha ilyenek nem lesznek többé, mert megelégszünk az influencer kultúrával, mert megelégszünk azzal, amit egyébként a klubok, a játékosok maguktól megosztanak velünk, akkor többé az sem lesz esélyünk megtudni, hogy milyen terveket kellett volna még csirájukban elfolytani. Tehát ez az információ fölötti rendelkezésről is szól, és hogy vannak olyan szereplők ebben az iparágban, akik a szurkolóknak azt is elmondják, amit az iparág többi szereplőjel akar hallgattatni.
1: Gianni Infantino FIFA elnök nagyszabású tervéről, annak meghiúsulásáról, valamint a független sportújságírás jelentőségéről beszélgettem Kele János futballszakíróval. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, szervusz!

0: Augusztus 3-a és 9-e között, tehát ezen a héten tartja a Rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári csapattáborát. Műsorunkban mi is kilátogatunk a táborba, megismerkedünk a cserkésztábor életével, mindennapjaival, és azon túl, hogy megtudjuk, miért érdemes cserkésztáborba járni, az is kiderül, hogy miért is jó cserkésznek lenni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Nem csak az, hogy anya lettem, hanem az is közbejátszott, hogy férjemmel úgy döntöttünk, hogy városból vidékre költözünk, és a fiam megszületése után egy évvel fejeztem be a doktori tanulmányaimat is, és ilyenkor az emberben felötlik az, hogy egy ilyen kereszteződésben áll, és végig kell gondolnia, hogy hogyan tovább, és ebből a kereszteződésből vezetett számomra az az út, amely valahogy alírát a költészetet is érintette.
2: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Havran Kati kulturális újságíróval, költővel és kritikussal beszélgetünk, akinek nemrégiben jelent meg első verses kötete Millió éves krátereket simogatsz címmel. Jakobec László vagyok, a műsor házigazdája, és számítok hallgatóink figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
3: A mélység titkai.
4: A viharos korom sötét mélységben a csapat tagjai egyre több jelét látják annak, hogy nincsenek egyedül, és egy ismeretlen, nem emberi intelligencia figyel rájuk.
3: Könyvbazár Lendván.
5: A könyvben örömüket lelik, találkozhatunk, lapozhatunk, beszélhetünk, és hogy buzdítjuk az ide látogatókat is, másokat is.
3: Velence látképei és festőjük Canaletto.
6: Apja díszletfestő volt, és fiát is maga mellé vette tanítványnak.
3: Színész, drámapedagógus és kulturális koordinátor Farkas Franciska.
7: Volt egy kicsit olyan színész, meg olyan tanár, aki egyébként akkor még az SFI-n tanított, aki adott nekem magánórákat.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini szerint Csirájában kell elfojtani a faji indíttatású erőszakot. Volodymyr Zelenszkij Belgrádba látogat, Alekszandr Vučićcsal az EU csatlakozásról is egyeztet. Ma egy hideg front mozgathatja meg kissé a légkört, napközben 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket! Már Csirájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagálta a közösségi médiában Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni, vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Szemtanúk beszámolói szerint a Slovnaft pozsonyi finomítójában történt robbanás hatalmas dörrenéssel járt, amelyet jól lehetett hallani a környéken, és több közeli épület ablakai is beleremegtek. A vállalat szóvivője Lucia Csorbová elmondta, hogy egy kőolaj termékeket tároló tartály sérült meg, a folyamat a benne lévő anyag kigyulladásához vezetett. Az incidens során senki sem sebesült meg, a lakosság számára nem áll fenn közvetlen veszély. A hatóságok arra kérik a környéken élőket, hogy lehetőség szerint ne menjenek ki a szabadba, és tartsák zárva az ablakokat. A robbanás pontos körülményeit és okát még vizsgálják. Másodfokúra emelte a hőségriasztást a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Nagykürtösi, a Korponai és az Érsekújvári járásban, mivel a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Emellett további déli járásokra adott ki elsőfokú figyelmeztetést a honlapján. Konkrétan Besztercebánya megye szinte teljes területéről van szó, továbbá a Kassa vidéki, a Rozsnyói, a Komáromi, a Lévai és az Aranyosmaróti járásról. Emellett elsőfokú árvízvédelmi riasztás van érvényben a Késmárki és az Ólublói járásban. A meteorológusok az erős szél miatt is riasztást adtak ki Dél-Kelet-Szlovákiára. Holnap az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Alekszandr Vučić szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vučić szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utas politikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. 8 ember meghalt egy iskolai lövöldözésben Tájföldön. A támadó egy diák volt, aki apjától lopott fegyverrel, előbb a nagyszüleit ölte meg, majd egy Nontaburi középiskolában 3 diákot és 3 tanárt lőtt le. A támadás során 15-en megsérültek, miközben menekülni próbáltak. Az elkövető meghalt, de egyelőre nem tudni, öngyilkos lett-e, vagy a rendőrök végeztek vele. A tájföldi miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az eset után az ellenzék a fegyvertartás szigorítását sürgeti.
0: Időjárás.
1: Ma egy hideg front mozgathatja meg kissé a légkört térségünkben. A nyugati ország részben már határozottabb hőmérséklet csökkenésben lehet bízni, de még így is 30 fok feletti értékek lesznek a jellemzőek. Keleten növekszik a füllettség. Napos, gomoly felhős időben szórványosan záporok, viharos zivatargócok alakulnak ki. Nem esik mindenhol, főleg a középső és keleti ország részben számolhatunk némi esővel, de az ország nagy részén továbbra is csapadékmentes marad az idő. A délután folyamán 34 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán a Bórik alagút előtt, Liptó-Szent Miklós felől érkezve két személygépkocsi ütközött egymásnak. Az alagút Poprád irányába a bal sávban járható. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Gékkő, FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk, amelyben ismert hazai magyar személyiségeket kérdezünk legemlékezetesebb nyári utazásaikról és kalandjaikról. Mai vendégünk Barci Gyula művészettörténész, a Szoga aukciósház igazgatója, akiről már az előzetes beszélgetésünk során is kiderült, hogy szívesen és sokat utazik. Kedvencei között pedig olyan városok is szerepelnek, mint Triest, Abbázia, Fiume és New York. Kedves Gyula, üdvözlöm mi nálunk!
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Megköszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük talán a gyerekkorával. Ugye Rozsnyón született, azt nem tudom pontosan, hogy ott is nőtt
2: ott
1: fel.
2: Igen.
1: De ami talán ennél még fontosabb, hogy milyen volt az a környezet, amelyben a gyermek éveit töltötte, hogyan emlékszik rá vissza?
2: A nyarak azok nagyon szépek voltak, mert én egy panelházi gyerek vagyok, azt úgy kell elképzelni, hogy Rozsnyón van egy ilyen betondzsungelszerű lakótelep, és hát ott egy panelházban a 6. emeleten nem volt olyan borzasztó meleg, mint most van. Amikor 28 fok volt, hát azt már kánikulának neveztük, de ott a lakótelepen úgy el voltunk a gyerekekkel, sokat játszottunk. Nem jártunk nagyon tengerhez a szüleimmel, mert nálunk a luxus nem az utazásban rejlett, hanem a könyvekben és a jó kajában. Tehát arra a szülők azok nagyon odafigyeltek, és párszor elvittek minket Párkányra, a strandra fürödni, és ott voltunk egy hetet egy ilyen lakókocsiban, tehát ez eléggé borzasztó élmény volt, de annak ellenére hát átmentünk Esztergomba, a Keresztény Múzeumot megnézni, a Bazilikát, és ezek fontos élmények voltak számomra, és 1998-tól minden nyaramat, hát az egyetemi éveimig a Betléri Kastélyban és Krasznahorkán töltöttem, úgyhogy azok nagyon szép nyarak voltak.
1: Volt kimondottan olyan gyermekkori nyaralás, vagy olyan emlék, ami nagyon is befolyásolta a későbbi éveit is, vagy azt is akár, hogy később milyen hivatást választott?
2: Hát ez a 98-ban hány éves voltam? 13, és hát akkor voltam Betlérben úgy először nyáron, hogy több napot töltöttem ott, és az ottani dolgozókkal összebarátkoztam. Tehát ez egy fontos dolog volt az életemben, egy fontos nyár, egy fontos hónap, az júliusban volt, de ha visszaemlékszem, az első olyan nyaralásunkra a szüleimmel, ami tengerparton zajlott, Jugoszláviába kellett volna menni 1991-ben, és hát nem mentünk, mert kitört a háború, és Görögországba utaztunk. És ezt úgy kell elképzelni, Rozsnyóról busszal utaztunk Görögországba. Ez egy formatív élmény volt, mert látni azt a sok embert rákcsálni, a rántott húst, a samanyú borkát, meg a nem tudom mi mindent az autóbuszban, tehát ez ilyen érdekes élmény volt, és amikor megérkeztünk Görögországba, az 4 órakor reggel volt, és azt mondták nekünk, hogy balra a tenger, jobbra a szálloda 10 órakor nyit, tehát csak a tenger lehetőség van, és mi reggel 4 órakor kivonultunk a tengerpartra, és fürödtünk meg, mit tudom. Tehát ez egy érdekes élmény volt, és először látunk ilyen, hogy színes dolgokat. Tehát addig az ember egy ilyen félig meddig fekete-fehér életet és realitást élt, és ott minden színes volt. Ott volt jégkrém, voltak mindenféle ilyen fürdőnadrágok, meg játékok. Hát ez egy nagyon fontos élmény volt. Erről mi készítettünk egy családi fotót is. Édesanyám úgy beállított minket egy ilyen üzlet elé, hogy hát itt álljunk be, mert nagyon szép színes a háttér. És hát ott állunk, fénykép ugye megszületett, és amikor előtt a fotó ugye pár hónappal később, hát fekete-fehér filmre volt felvéve. Tehát a gyönyörű színes háttérből nem lett semmi, de mi meg vagyunk örökítve az üzlet előtt, a bolt előtt, tehát ugye a fogyasztás, meg a kommert dolgok és a reklám, hát ez akkor minket nagyon, nagyon levett a lábunkról.
1: Akkor még talán jobban lehetett érezni azt, hogyha ebből a posztszocialista, nem tudom, közép-kelet-európai térségből megy valaki ki, úgymond a nyugatra kirándulni, vagy talán maguk a turisták, akik oda mentek, érezték magukon jobban azt, hogy most valami más helyre érkeztek meg, mint amit addig ismertek. Ez a fajta ilyen különbség, ez megmaradt a mai napig?
2: Szerintem abszolút. Igen? Én amikor a környezeti egyetemen tanítottam, akkor mindig el kell kellett vinni a hallgatókat a szemeszter elején Bécsbe. És hát menni Bécsbe a számomra mindig ilyen ünnepi alkalom, egy fontos dolog, tehát ott szépen fel kell öltözködni, ugye a kabátról és a pulóverről lenyúzni a cérnákat, amelyek úgy lógnak és azonosítanak minket Kelet-Európával. Tehát ez számomra mindig bennem van. De lehet, hogy most már nem is azt veszem tudomásul, hogy minden milyen színes, mi is nagy a választék, hanem hogy más az embereknek a magatartása, egy picit nyitottabbak, kedvesebbek. Hát hadd mondjak egy példát, szombaton, múlt héten ellátogattam Árvára. És az első jó napot azt valamikor délután 5 órakor hallottam. Tehát nem mondta senki, hogy legyenek üdvözölve, jó napot kívánok, örülünk, hogy itt vannak, se a Vármúzeumban, se az Árvai Galériában, sehol. Tehát délután először 5 órakor mondta valaki azt, hogy jó napot. És ez egy nagyon nagy különbség.
1: Nyugaton más tapasztal az
2: más. Hát
1: ember,
2: most
1: ugye jöttem, nagyon lassú ez a változás.
2: Lassú, tehát az, amit vendégszeretetnek neveznek, az megvan az itteni emberekben is, de másképpen kell előbányászni, előkutatni ezeket a dolgokat, tehát elsősorban a látogatónak kell nyitni valamilyen szinten, és akkor megindul ez, tehát nem attól, aki fogadja a látogatót, attól nehezebben jön ki ez a mosoly, meg az üdvözlés. Friss tapasztalatom van, Olaszországból jöttem vissza nem olyan régen, 2 hete, és hát ott azért a közértben is úgy örültek nekem, mintha egy régi ismerőssel találkoztak volna, pedig egy idegen vagyok.
1: Térjünk vissza a gyerekkorhoz, vagy már inkább ehhez a mondjuk így ifjúkorhoz, biztosan a középiskolában iskolai kirándulásokra ezeken is részt vett, ezekről milyen élményeket őriz, hogy maradtak meg önben?
2: Az iskolai kirándulások a nagyrőcei első szlovák irodalmi gimnáziumban azok mindig nagy élmény voltak. Tehát a tanárok azok először felvilágosítottak minket arról, hogy hová megyünk, és mit fogunk látni. És akkor ott helyben is az osztályfőnökünk, a Laciakova professzorasszony, tehát mindig tudott olyat mondani, ami bennünk megmaradt, és hát akkor ugye, mivel hogy szlovák irodalmi gimnáziumba jártam, végig kellett járni ezeket az emlékszobákat, emlékházakat, emléktáblákat, mindenhol megállni, és hát ugye ezeket szemlélni, de elvitek minket olyan helyekre is, amelyek mondjuk magyar történelmi vonatkozásúak, tehát Bajmóc, Árvavára, tehát ezek se voltak kihagyva, és ezeket is kontextusba helyezték. Tehát én nagyon örülök, hogy egy ilyen iskolába jártam.
1: Szerencséje volt jó tanára, akkor jó tanárokra.
2: De az alapiskolától kezdve tulajdonképpen, és a gimis tanáraink is, főképp az irodalmat tanító professzor asszony, az tényleg egy nagyon nyitott fejű valaki volt, és semmi baja nem volt azzal, annak ellenére, hogy a nagyrőcei gimnáziumban tanított és honnan származott, hogy most itt van valamilyen osztrák-magyar vagy magyar kontextus.
1: A felvezetőben már elhangzott, hogy szívesen és sokat utazik, szenvedélyes utazónak tartja magát?
2: Nem, én nagyon sokáig nem voltam képes elhagyni mondjuk azt a komfortzónámat, hogy kilépni valamerre. Ezt a nővérem kezdte el bennem ösztönözni, hát elsősorban azért, mert művészettörténész vagyok, és látni kell dolgokat, és hát ő elvitt engem Párizsba, elvitt Milánóba. Rómába sajnos nem sikerült, ő volt az, aki megszervezte az első New York-i utazásomat, tehát neki köszönhetem azt, hogy először repülőgépbe ültem, ami tehát ez borzasztó élmény volt számomra, mostanáig az össz minden repülés, és elvitt múzeumokba, elvitt nagy galériákba, és kávéházakba, éttermekbe, tehát ő nyitotta meg nekem ezt a világot, és 2013-ban volt az első, életem első rendes szabadsága, ez 5 hétig tartott, és Riekában, Horvátországban és Abáziában töltöttem, tehát
1: ez már saját tervezés
2: volt? Ez már saját tervezés volt, de ugye segítettek nekem, nem vagyok nagyon praktikus ember, tehát itt is voltak besegítők, és hát ez az egy hónap, mert 5 hét, az valami fantasztikus volt, egy fantasztikus élmény, és utána jöttek a többi utazások, és ezek már ugye Németország, New York, meg London, és így tovább.
1: Mi alapján választ úti célt? Mondjuk egy kép, egy olvasmány, vagy akár egy másoktól hallott történet kelti fel az érdeklődését, vagy akár mondjuk egy konkrét művészettörténészként egy konkrét műalkotás, vagy egy különleges épület, vagy maga a város történelme vonza ide, vagyis oda?
2: Mert hogy válaszoljak a kérdésére, hogy hát én nagyon szeretek vezetni, és ez sajnos ezt most nem olyan divatos, nem is szabad mondani, hogy valaki szeret kocsiba ülni, mert nem nagyon környezetbarát, de szeretek vezetni, és hát ahová kocsival el lehet jutni, azt én nagyon szeretem. Tehát ez a 7-8 óra vezetés engem nem zavar.
1: Akkor a buszos utazás annyira azért nem jött be.
2: Nagyon sokat tömegközlekedtem, amikor egyetemista voltam, és valahol elegem lett belőle, de nem azt mondom, hogy ezt most kikerülöm teljesen, mert nem lehet. De a vezetést azt szerettem, mert ott állok meg, ahol akarok, és azt nézek meg, amit akarok. És számomra hát ilyen utazások és kirándulások, hogy elmenni Haupturmba, vagy Schönbrunnba, és itt, tehát, vagy Prágába, hát ezeket nem is tartom utazásoknak, ezek csak ilyen kis kiruconások. De ami az utazásokat illeti, ott nagyon nagy hatással volt rám Günther Péter, aki sajnos már nincs közöttünk, és a Güntherné Mayer Erzsébet, Alzsbeta Güntherová Mayerová fia volt, és ő volt az, aki először elmondta nekem, hogy hát Gyuszi, neked el kell menni Abáciába, hát te nem ismered Abáciát, hogy hogy lehet ilyen, és ő volt az, aki ezekre a helyszínekre elvitt, és
1: Mikor volt az első?
2: Első 2008-ban, vagy 2009-ben, és akkor én beleszerettem ezekbe a helyszínekbe, mert ő úgy mutatta be nekem őket, mint egy helyi. Ő 1964-től azt hiszem minden nyarát ott töltötte, Krk-szigetén és Abáciában, és nagyon jól ismerte, horvátul folyékonyan beszélt, és ez egy ilyen hát egy, az osztrák-magyar monarchiára is, és a magyar királyságra nagyon sok hivatkozással bíró helyszín, és nem utolsó sorban akkoriban ezek még nem voltak olyan felkapott turista helyek, tehát még lehetett találni olcsó kajáldát, meg szállást is, most már ez egy picit változott.
1: Hogyha megtetszik egy hely, akkor szívesen tér vissza?
2: Én úgy szeretek utazni, hogy és megengedhetem magamnak idő szempontjából, hogy több hétre. Tehát engem ezek az egyhetes utazások azok csak felzaklatnak. Úgyhogy ha több hetet...
1: Sok készülődésre...
2: Sok kész, és akkor mindjárt vissza kell jönni. Az ember kicsomagol, és már össze kell pakolni a cuccokat, és jönni haza. De ami nagyon jó, az amikor megveszem a bérletet a konditerembe, villamos bérletet veszek, és ott élek. Tehát van egy bolt, ahova járok vásárolni, kávézó, és szerencsére ez nekem megad ott többször, de úgy, hogy ott is dolgozok. De most is egy kéziratot rakok össze, lábjegyzékekkel látom el, tehát volt munka is, nem csak ez a semmitevés.
1: Tehát akkor szívesebben megy, mondjuk én egy apartmánba, vagy egy ottani lakást bérelni, mint hogy hotelben?
2: Lakni? Hát hotel az nagyon drága, tehát itt is megvolt az a lehetőség, hogy pozsonyi ismerősöktől egy hónapra kibéreltem a lakásukat, mert van egy, és ez szerencsére nem olyan drága.
1: Művészettörténészként nyilván más szemmel jár egy városban, mint egy átlagos turista. Mire figyel a leginkább, mit keres egy utazás során?
2: Nagyon szeretem a kávézókat, és ott ülni, és bámulni az embereket. Tehát volt egy olyan fázisom, amikor minden múzeumot, minden templomot, minden régi házat meg kellett kívülről, belülről nézni, körbemászni. Ezt így 50%-ra csökkentettem, tehát nem minden régi ház, csak egyes, nem minden templom, mondjuk csak a katolikus, most ezt idézőjelbe teszem, de, és a múzeumokat, tehát azokat meg kell nézni. De ez a kávéházi kultúra, az ott lét, és hát pont Triesteben annak egy nagyon, nagyon fontos és nagy hagyománya van, azért is, mert fontos történelmi és kulturális személyiségek tartózkodtak ezeken a helyeken, az ember úgy próbálja ezeket a hangulatokat beszippantani, és ülni ott az alasok papírral is, és kelteni azt a látszatot, hogy én is dolgozok is valami.
1: Hát elvegyülni a...
2: Igen.
1: Ottani minden napon
2: van. És megismerkedni az otthoniakkal, egy picit beszélgetni, hogy ki is, ha most Olaszországról van szó, hogy milyen is ez a Giorgia Meloni, hogy ez jó miniszterelnök vagy nem, milyen a probléma a tüzekkel, az erdőtüzekkel, vagy hogy van víz, meg hogy lássák az egész európai helyzetet. Ez erről jó beszélgetni.
1: Tehát nem az a mondjuk így turista típus, ha mondhatom ezt ilyen csúnyán, aki így a bejáratott utakat keresi, a legfelkapottabb turista útvonalakat, hanem ezekről így szívesen letér, és inkább keresi a saját.
2: Ez így van.
1: Ilyen eldugottabb helyeket.
2: Elmegyek én a nagyon látogatott helyekre, és csak Velencébe is úgy megyek, mert hát az közel van Triestehez, másfél óra kocsizás, és ott van az ember, vagy vonatozás, hogy én úgy elnézést kérek a hazaiaktól, mert hogyha hát a Velence, hát azt tönkre fogjuk tenni hamarosan. És a hazaiakat kitoltuk, az otthoni embereket, uh-huh. A turizmus kitolta Velencéből, és én ezt sajnálom valahol, mert a hangulata a városnak megszűnt, lett egy teljesen más realitása. Nagyon fontos látni, és nagyon fontos ismerni, de viszont az a rengeteg látogató és turista már egymást zavarjuk, mert nem nagyon kellemes, van a hőségben, és az árak is úgy mennek felfelé, hogy azt már egy középosztályú ember se tudja magának megengedni.
1: Tehát már valójában nem is könnyű igazából megtapasztalni azt, hogy milyen annak a városnak az igazi saját
2: hangulata. Hát az lehetetlen szerintem. Például ha Velencéről van szó, ott az lehetetlen. De viszont vannak olyan műemlékek, amelyeket látni kell, mert ezek az európai civilizációnak, a nyugati civilizációnak az alapjai.
1: Az előzetes beszélgetésünk során Triestet, Abbáziát és Fiumét is a kedvencei között említette. Abbáziáról már röviden beszélgettünk is. Mint három adriai város, erősen érezhető a monarchia öröksége, de azért már valamifajta mediterrán világ is körbeveszi az embert. Ez a sajátos kettőség, vagy ez a sajátos ötvözet az, ami megfogta, vagy mindegyik köz más-másokból kötődik?
2: Hát ez nagyon fontos az, hogy én tudatosítom is nagyon erősen, hogy ezeknek az utazásoknak a során nem hagyjuk el a történelmi Magyarország határait. Tehát ez valamiben egy olyan, hogy oké, otthon vagyunk még mindig, mert Európában mindenhol otthon van az ember.
1: És érezni még manapság is?
2: Érezni.
1: Igen? Igen.
2: Hát azért, mert sokat hallani a magyar nyelvet, tehát a magyar turisták azoknak meg közel van, tehát sokan vannak. Aztán Triesteben például a sok száraz olasz sütemény mellett meg lehet találni az Eszterházit, az Achert, a Malakoffot, meg mit tudom, ahhoz, amihez itthon vagyunk szokva, és maga az építészeti öröksége is, tehát Fiumeban is a Guvernér palotát, a Hausmann Alajos tervezte, az ember egy picit járatos a történelemben, akkor tudja, hogy még például Kádár János is ott született Fiumeban, Andrássy Gyula meghalt Voloszkóban, ami az első falu ugye Fiuma mellett, a Voloszkót, Abáciát, Lovra összeköti egy sétány, amit úgy hívnak, hogy első Ferenc József sétánya. De Terzben ott van Erzsébet királyné emlékműve a pályaudvar előtt, Miramáre kastély, ahol megint a Habsburgokról van szó, és ez a Habsburg örökség nagyon-nagyon meghatározta mind a két városnak a mi voltját, a fontosságát, hát Trieste az a monarchia a harmadik vagy negyedik legnagyobb városa volt, és egy nagyon fontos kikötő volt, mára természetesen ezek a funkciók megszűntek létezni, de mindig egy nagyon jól kinéző város, és nagyon jól lehet ott tölteni az időt.
1: Ha nem árulok el ezzel titkot, úgy tudom, nemrég épp Triestben járt. Milyen volt ez a mostani út? Adott-e valami újat a városhoz képest, amit korábban már ismert belőle?
2: Ez az érdekes ezen a városon, hogy már a második nyaramat töltöttem ott, és még mindig van felfedezni való. Tehát még mindig tudok látni olyat, amit azelőtt nem láttam. A város nagyon nagy, tehát nagyon el van terjedve, tehát óriási az alapterülete. Nem jártam be még a zsidó múzeumot, nem láttam a zsidó temetőt, egyéb múzeumokat sem, még amelyeket a városban lehet találni, és akkor ott vannak azok a rengeteg kávézó, amit hát mindent ki kell próbálni. Ugye vannak kedvencek, azokra oda visszatérek természetesen, de és a strandot is, tehát a strandra kiülni Triesteben az egy más élmény, mint mondjuk máshol, mert helyiek vannak ott, tehát nincsenek turisták, és látni azt a sok szép fiatalt, akik ott ülnek, gitároznak, boroznak, nevetnek, hát ez a Dolce Vita ott történik, ott zajlik, és hát ott a háttérben pedig Miramáre kastélya, nyugszik a nap, hát kelettől szebb élmény és látvány.
1: Aki először jár Triestben, mi az a látnivaló, vagy mi az az élmény, amit semmiképpen sem szabadna kihagynia?
2: Szerintem maga a város egy nagyon érdekes fekvésű város, azzal, hogy a strand egy picit félreesik, tehát nincs a központhoz nagyon közel, oda ki kell buszozni, az kb. 5-6 perc busszal. Össze van kötve maga a történelmi központ a tengerrel, a vízzel, tehát a Piazza di Unità Italia az azonnal ugye a tengerben nyílik. Nagyon fontos ugye az, hogy a Mária Terézia idejében megtervezték a csatornákat, ebből csak a nagy valósult meg, amikor ugye a nagy hajók azok be tudtak egészen a városközpontba jönni, és hát a Miramáre kastélyt azt mindenkinek nagyon ajánlom, az is pár kilométerre van a Trieste központjától, és hát ott otthon érzük magunkat, ha oda belépünk, mert ugye a Habsburg örökség, a Habsburg személyiségek jelennek meg a portrékon, az enterérökben Ferenc József és Erzsébet királyné is meglátogatták ezt a helyszínt, tehát tudjuk, hogy a Ferenc József testvére, a Miksa, az mexikói császár lett, és hát innen Triesteből, Miramáriból utazott, sajnos már nem jött vissza élve, mert meggyilkolták 1867-ben, vagy kivégezték, hogy fogalmazak pontosan.
1: Fiuméban mi fogta meg a leginkább? Van-e olyan utca, vagy park, vagy épület, vagy városrész a városban, amely különösen közel áll önhöz?
2: Hát igen, az az utca, ahol volt az a lakás, amit béreltem, az a Bože Milanovića 6, tehát a 6-os számú ház, és onnan nagyon szép kilátás volt az egész városra és a tengerre is, tehát ott reggel elég volt felkelni és kinézni az udvarról, és az ember látta ezt a gyönyörű tájat és a látképet. Fiumében is mindenkinek nagyon ajánlom a múzeumot megnézni. Azért most már nincs ugye a Guvernér palotában, sajnos, az a Hausmann Alajos által tervezett épület. Egy volt, azt hiszem, hogy egy valamilyen gyári épületben van, és nagyon érdekes, hogy konfliktus nélkül, tehát feszültség nélkül be van mutatva az 1918-ig tartó történelem. És úgy fogják fel a fiumélyek, hogy bár nem egy egyszerű helyszínről van szó, tehát ez egy olyan lokalitás, ahol a nemzetiségek és mindenféle háborúzások még 18 után is még tartottak, Triesteben is természetesen, ez az 50-es évekig, de annak ellenére ezt a magyar kapcsolatokat úgy állítják be, hogy hát ennek köszönhetően létezik egy bizonyos infrastruktúra, ennek köszönhetően épült ki a gyógyfürdői élet, mert Abáci, ami közvetlen Fiume mellett van, az fürdőként szolgált tulajdonképpen, tehát el van ilyen szép szanatóriumokkal, 19. századi épületekkel, nagyon jó volt ott a levegő, tehát erre hivatkoznak, mint az örökségüknek egy részére, amelyre büszkék.
1: Az előzetes beszélgetésünk során New Yorkot is a kedvencei közé sorolta, ez egy teljesen más világ, mint az előbb említett adriai városok. Mikor járt ott először, és milyen volt az első találkozása a várossal, hogy emlékszik vissza rá?
2: 2018-ban volt, amikor oda ellátogattam. Akkor még a múzeumban dolgoztam Betlérben, és én a múzeumi éveim alatt nem nagyon vettem ki szabadságot, és már úgy 18-ban úgy éreztem, hogy már nem voltam kedves a kollégákkal, hogy akkor itt most el kell menni, és meg kell pihenni, és akkor kaptam egy ilyen 5-7-es lehetőséget, hát kivettem a 2 éves szabadságomat, ami mindig felhalmozódott, és el tudtam menni, akkor nyelviskolába is jártam ott, tehát nem úgy voltam, hogy felhőkarcolóra ugráltam, mint egy King Kong egész éjszakákat, de azért volt programom is, tehát jártam oda iskolába, és az ottaniakkal is sikerült barátságba kerülni, megismerkedni, és akkor megmutatták nekem a várost úgy, ahogy szerintem egy turistának nincs lehetősége. Tehát a jó helyeket, hogy hol vannak a kis múzeumok, amelyekbe érdemes elmenni, vagy hol lehet kapni egy jó presszó kávét, mert azért Amerikában egy jó presszó kávét azt keresni kell, pláne New Yorkban, és találtunk is, volt is, azt is mondhatom, hogy a legjobb Eszterházi tortát ott kóstoltam meg eddig, a Szabarszki kávézóban, ami a Noé Galeri mellett van, ahol a Klimtnek az alkotásai vannak bemutatva, és az a hang, az a szabadság, amit ott érez az ember, az fantasztikus volt. Hát elsősorban azért mentem, mert az a kérdés, ami most is aktuális, és még sokáig aktuális lesz, hogy mikor lesz készen Krasznahorka, az mindenhonnan visszaköszön. Sőt, volt olyan is, hogy pénteken Pesten akartam egy picit szórakozni, és akkor a bárban, amikor rendeltem az üdítőt, akkor azt kérdezték mellettem állók, hogy na, mikor lesz már befejezve ez a vár. Nem mondom, akkor innen el kell szökni. New Yorkba szöktem, ott nem kérdezte senki, hogy mikor lesz Krasznahorka készen, de nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és az iskolában is ott jó volt, meg a strandokon, a bárokban, és főképp a múzeumokban, azokban töltöttem a legtöbb időt, amikor ott jártam.
1: Mondta, hogy a helyieknek köszönhetően olyan helyekre is eljutott, ami talán így ilyen, mondjuk úgy, hogy átlag turista nem jut el, hogy mondana egy pár olyan helyet, amit kimaradtan így az ínyenceknek, hogy a beavatottaknak úgymond ajánlana, hogy nyugodtan tekintsék
2: nem
1: meg?
2: Tud, ami számomra egy nagyon érdekes és szép élmény volt, hogy elvittek engem a Harmony Klubba. A Harmony Klub az azt hiszem New York egyik legrégebbi klubja, ahol hát magasrangú politikusok, meg a New York-i jó társaságból származó emberek a tagok, és ott is kaptam egy nagyon finom presszó kávét. És az volt az érdekes, hogy ennek a klubnak a székhelye a Plaza szálloda mellett van, tehát nem messze a Central Parktól, és ennek az enteriőriei. Hogyha valaki járt a Bajmóci várkastélyban, a Pálfiaknál, akkor ez nagyon hasonló. Tehát én 19. századi neogótikus, és mondjuk maga a felszolgáló személyzet. Pont úgy viselkedtek, vagy olyanok voltak a módszereik és a modoruk, mint amikor olvasuk az emlékiratokat, az arisztokrata emlékiratokat a 19. századból. Tehát pontosan tudták, hogy mit kell csinálni, hogy kell megköze, honnan kell a kávét tálalni, és amikor megittam az első presszót, akkor a hölgy megjelent még egyel, és azt mondja, láttam, hogy nagyon ízlett önnek, akkor hoztam még egyet. És ez nagyon kellemes volt, és mindenki nagyon kedves volt, azt kell mondjam. Annak ellenére, hogy rövid nadrágban voltam ott, amit ugye hát nem volt megengedve, idegen, tehát nem voltam tagja a klubnak, és mindenki nagyon kedves volt. És
1: az ilyen gesztusok azok fontosak önnek, vagy így megmaradnak?
2: Igen, szerintem mindenkinek. Az, hogyha valaki mosolyog és szépen üdvözli, az jó, mert az nem kerül pénzbe.
1: Szokott akár jegyzetelni, vagy valamilyen más módon tudatosan megőrizni az utazások emlékeit?
2: Igen, mindig jegyzetelek. Tehát, ha leülök egy kávézóba, akkor úgy felírom, hogy mire emlékezek, vagy mi volt az, ami engem úgy megfogott, vagy hogy jó-e volt a sütemény, vagy hogy na, ez az Esterházy most tényleg nem volt jó, mert tele volt, nem tudom mivel, nem volt vajjal csinálva a krém, vagy egyéb. Tehát ezeket úgy felszoktam jegyezni, de azzal, hogy ezeket az utazásokat is arra is használom, meg arra is szolgálnak, hogy olyan könyveket olvasok, amelyeket nem szoktam, amikor rengeteg a munka, meg amikor nem lehet, ugye, mert az embernek van sok feladata, és ezeket én nagyon-nagyon élvezem. Ezek többnyire főnemesek, emlékiratai, levelezések, Rudolf Trónörökös levelezése, Moritz Szepszel, meg ilyeneket, és ezeket én nagyon örülök, és azt hiszem, hogy úgy beleolvadok abba a korszakba, amerről olvasok, és nem utolsó sorban, hogy úgy tudom élvezni azt a környezetet, ahol éppen vagyok.
1: Csalódott már olyan híres úti célban, amelytől előzetesen nagyon sokat várt?
2: Nem szoktam sokat várni az úti céloktól, mert ha megyek valahová, vagy Párizsba, vagy Milánóba, akkor ott kb. Tudom, hogy mi van, és én egy eléggé türelmes ember vagyok, én nem ijedek meg attól, hogyha dugóban kell állni, vagy ha sorálás van a múzeum előtti jegyért, vagy akármi, vagy ha egy kávézóban nincs éppen, akkor megyek egy másik kávézóba, vagy megvárom, míg megürül egy asztal, tehát nincsenek nagy elvárásaim, de viszont nagyon tudok kellemesen meglepődni. És ez mondjuk a New York-i utazás is ez volt, meg Abácia is az volt, mert ugye mondta nekem a Günther Péter, azt fogod látni, az Abác, vagy az Adriának a Monte Carlója, hát a Monte Carlo, hát az ugye, és nagyon szép volt, és tényleg nagyon kellemes volt, és nagyon szeretek oda visszajárni.
1: Hát a végére hagytam a talán legnehezebb kérdést, hogyha valóban egyetlen utazást kellene kiemelni a sok közül, akkor melyiket emelni ki, és miért?
2: Szerintem ez a 2013-as Fiume Abácia, az volt egy nagyon formatív, mert akkor meg is pihentem. Akkor emlékszem, az első héten 12 órát aludtam minden nap. Na most ezt már nem tudom meg is.
1: Ez volt az 5-hetes út, amire
2: ez volt az 5 első héten, az alvás volt, mert akkor is egy Medjánszki kiállítás volt utána, meg eléggé, akkor égett le Krasznahorka, tehát ez nagyon bonyolult év volt, és meg kellett pihenni, és akkor ez nehéz ezt el is hinni, akkor az internet még nem volt úgy beleivódva az emberek életében, tehát az okostelefon nem volt az életünk.
1: 2013-ról
2: beszélünk. 13-ban. Igen, és akkor anélkül úgy tudtam végigélni a napokat, hogy volt reggel, volt délelőtt, aztán volt délután, kora este, késő este. Tehát a napnak az összes szakaszát tudtam észlelni, tudomásul venni, és az nagyon jó volt, és ez az 5 hét az nem olyan volt, hogy az 5. hét végén azt mondja, hogy hova tűnt ez a pár hét. Nem, azt úgy ki tudtam élvezni, úgyhogy azért, és nagyon sokat álmodok Fiumeval. És vannak ilyen visszatérő álmaim, főképp télen, hogy járkálok ott az utcákon, a lépcsőkön, mert mindig domba kell menni, az nagyon jó, az ember akkor le is tud egy picit fogyni, és ezt szeretem, és mégis Voloszkó, hát ott halt meg Andrássy Gyula, tehát ott is a táblánál, és érdekes, hogy leizzadva, meg félmeztelenül az ember, mert hát borzasztó meleg van, és ott állok az Andrássy táblája előtt, és ilyen áhítattal bámulok rá, de ezt szeretem, ez szerintem jó.
1: Van olyan hely, ahova nagyon szeretne eljutni, és még egyelőre nem sikerült?
2: Nagyon sok ilyen hely van. Nagyon sok, és lehet, hogy már ott, ahol voltam, mondjuk így Londonban vagy Berlinben, de viszont más múzeumot megnézni, más városrészt, Madridba szeretnék nagyon. És ezt most elmondom, igen, művészettörténész létemre nagy szégyen, még nem voltam Rómában. Tehát Rómában

0: Augusztus 3-a és 9-e között, tehát ezen a héten tartja a rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári csapattáborát. Műsorunkban mi is kilátogatunk a táborba, megismerkedünk a cserkésztábor életével, mindennapjaival, és azon túl, hogy megtudjuk, miért érdemes cserkésztáborba járni, az is kiderül, hogy miért is jó cserkésznek lenni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
2: A mélység titkai.
3: A viharos korom sötét mélységben a csapat tagjai egyre több jelét látják annak, hogy nincsenek egyedül, és egy ismeretlen, nem emberi intelligencia figyel rájuk.
2: Könyvbazár Lendván.
4: A könyvben örömüket lelik, találkozhatunk, lapozhatunk, beszélhetünk, és hogy buzdítjuk az ide látogatókat is, másokat is.
2: Velence látképei és festőjük Canaletto.
5: Apja díszletfestő volt, és fiát is maga mellé vette tanítványnak.
2: Színész, drámapedagógus és kulturális koordinátor Farkas Franciska.
6: Volt egy kicsit olyan színész, meg olyan tanár, aki egyébként akkor még az SFS-én tanított, aki adott nekem magánórákat.
2: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
7: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
8: Tizenhat óra van. A Pátria Rádió hírei.
0: Robbanás történt a Slovnaft pozsonyi finomítójában, vége a rendkívüli hőségintézkedéseknek Magyarországon. Este, éjjel is előfordulhatnak még záporok, zivatargócok, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Már Csirájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagálta a közösségi médiában Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni, vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet, és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Szemtanúk beszámolói szerint a Slovnaft pozsonyi finomítójában történt robbanás hatalmas dörrenéssel járt, amelyet jól lehetett hallani a környéken, és több közeli épület ablakai is beleremegtek. A vállalat szóvivője Lucia Csorbová elmondta, hogy egy kőolaj termékeket tároló tartály sérült meg, a folyamat a benne lévő anyag kigyulladásához vezetett. Az incidens során senki sem sebesült meg, a lakosság számára nem áll fenn közvetlen veszély. A hatóság arra kérik a környéken élőket, hogy lehetőség szerint ne menjenek ki a szabadba, és tartsák zárva az ablakokat. A robbanás pontos körülményeit és okát még vizsgálják. Másodfokúra emelte a hőségriasztást a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Nagykürtösi, a Korponai és az Érsekújvári járásban, mivel a 35 Celsius fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Emellett további déli járásokra adott ki elsőfokú figyelmeztetést a honlapján. Konkrétan Besztercebánya megye szinte teljes területéről van szó, továbbá a Kassa vidéki, a Rozsnyói, a Komáromi, a Lévai és az Aranyosmaróti járásról. Emellett elsőfokú árvízvédelmi riasztás van érvényben a Késmárki és az Ólublói járásban. A meteorológusok az erős szél miatt is riasztást adtak ki Dél-Kelet-Szlovákiára. Magyarország feloldja az extrém hőség és vízhiány miatt bevezetett rendkívüli intézkedéseket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megszűnik a víz és energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó felhívás, és az állami alkalmazottak visszatérhetnek munkahelyükre. Újraindul a tehervonatok közlekedése a korábbi korlátozások nélkül. Szombattól mérséklik a hőségriasztás szintjét is. A kormány szerint a helyzet stabilizálódott, amit a várható csapadék is segíthet. A Szaúd-Arábia vezette koalíció nem fogja tétlenül nézni a jemeni húszi lázadók támadásait. Egy szaúdi katonai forrás szerint nem akarnak eszkalációt, de nem engedik az erőviszonyok megváltozását. A lázadók lakónegyedeket és menekült táborokat lőttek ma Marib városában. Legalább 2 civil meghalt, 14-en megsérültek. A jemeni konfliktus 2015 óta tart és már 10 000 életét követelte.
8: Időjárás.
0: Este, éjjel is előfordulhatnak még szorványosan kis területeket érintően záporok, zivatargócok, de többségében változó, gyenge, gomoly felhőzet és csapadékmentes idő lesz a jellemzőbb. Holnap kelet felé mozog, illetve várhatóan felettünk elgyengül és feloszlik a hideg front. Reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk.
8: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Kassán az Eperjesi úton az ÖMV töltőállomás után a belváros felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
8: Zöld hullám. 0800 900 800. A digitális világ érdekes. Postmodern.
9: Még nem biztonságosak az EMMI rendszerek. Egy vizsgálat szerint simán segítenének például egy iskolai lövöldözésben. Új videójáték készült egy 50 éves iskolai számítógépre egy új regény alapján. Mit tanulhatunk meg egy ecet muslica idegeinek térképéből? HD kijelző egyetlen négyzetmilliméteren, és a Claude EMMI állítólag rájött, hogy tesztelik. Ez vajon már tudatosság? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken 13-án, megfogyva bár, de törve nem, itt van az Asztaltársaságnak egy kisebbik része. Velem van itt Keleti Artúr, a Kibetitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
10: Mindenkinek biztonságos péntek 13-at kívánunk.
9: És rajtunk kívül viszont mindenki a stúdiónkon kívülről jelentkezik be, például Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello Viktor!
11: Igen, sziasztok, és ma van a kókusztorták világnapja is, csak mondom.
9: Ez mit jelent? Mindenhol kókusztortát lehet kapni?
11: Ez azt jelenti, hogy aki szereti a kókusztortát, ma egyen.
9: Képes Gábor digitális múzeológus például szereti a kókusztortát?
12: Én hétfőn megyek terheléses vércukorra, úgyhogy előtte sok szénhidrátot kell ennem. Boldogan megkóstolom. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
9: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Egy 10 napja megjelent cikk alapján Sam Altman, az OpenAI vezetője, elismerte, hogy az EMMI rendszerek még nem állnak készen, márpedig az amerikai hadseregnek már most szüksége van a gépi intelligenciára. Ezért lesz most különösen érdekes téma az első. Majdnem minden EMMI, tehát mesterséges intelligencia chatbot elbukott, amikor azt vizsgálták, hogy mennyire biztonságos. Gond nélkül segítettek volna eljutni egy iskolai lövöldözéshez, vagy politikai merénylethez. Egyébként a múlt héten mi már beszélgettünk a Google ellen indított perről, mert az általuk fejlesztett Gemini rendszernek köze volt egy férfi öngyilkosságához. Viktorral beszélgettünk erről.
11: Igen, ezt nagyon felkapta a nemzetközi sajtó azóta, egyébként most nagyon komoly hullámokat ver, hogy zajlik a per, és láttam az édesapával egy interjút, szóval ez komolyabb lett sokkal, mint amire gondoltam, hogy lesz, de hát egyértelmű.
9: De hát akkor ezt a témát most itt kibővítjük, mert ezek szerint mindegyik mesterséges intelligencia rendszernél ez érvényes, hogy gond van a biztonsággal. mert hogyha arra kérik, hát gondolom, hogy nem ilyen egyszerűen, mert azért ezt múlt héten is megbeszéltük meg korábban is, hogyha mondjuk a gyilkosság szót felvetjük, vagy az öngyilkosság szót, akkor rögtön beindul egy ilyen automatizmus, hogy ha ilyen gondod van, akkor ne velem beszélgessen.
11: Gyorsan beszúrom, hogy kiderült, hogy egyébként ennél a figuránál is úgy történt, hogy amit Artúr mondott, Artúr megfejtése volt, hogy eufemizált, tehát valami mást kicserélte. Aha. Zoli biztos konkrétabban megfogalmazná ezt, ha itt lenne, tehát hogy valami más kifejezés, szinonimát használt ahelyett a szó helyett, amit ugye mi sem mondunk ki, és így simán át lehet menni a védelmi vonalakon, csak mást kell mondani, körbe kell írni.
9: Aha, na de ez ellen akkor nem lehet valamit tenni, Artúr?
10: Hát azért lehet, de azért egy kicsit, mondjam, szerintem van elég időnk rá, meg igényesek vagyunk mi annyira, hogy egy kicsit mélyebbre menjünk ebben a dologban.
9: Persze.
10: A magát a tesztet, ha jól emlékszem, a CNN meg valaki csinálta együtt, most nem emlékszem a kutató cégnek a nevére, és azért, ha az ember elolvassa ezt az anyagot, egyrésztről az, amit itt az elején mondtál, hogy mindegyik elbukik, ez nem igaz. A listában is úgy néz ki a dolog, hogy mondjuk ilyen 80-90% környékén mozognak a most jellemző legnagyobb cégek. És a cégek közül vannak olyanok, akik például a Claude-ra biztosan emlékszem, mert az volt az első, amit megnéztem, hogy az Anthropic hogyan teljesít ezen a teszten, mert ők nagyon büszkék a biztonsági képességeikre, és ők például 30%-ban válaszolták csak meg ezeket a kérdéseket. Ez az első, amit mondok. A második, hogy ha végigköveti az ember, hogy hogy zajlottak ezek a beszélgetések, például az egyik ilyen példa, amit kiemelnek a tesztből, az a DeepSeek, ugye ez egy kínai megoldás, és a feltételezett tinédzsernek a beszélgetése. Ebben a beszélgetésben például, hát azért nem egészen úgy nézett ez ki, hogy a mesterséges intelligencia rájöve arra, vagy felismerve azt, hogy az illető mondjuk egy politikus ellen készít el merényletet, boldogan és dalolva megtervezte vele a merényletet, mert ugye így csomagolja egyébként a média szerintem elég.
9: Bulvárosan.
10: Kicsit bulvárosan csomagolja, hogy segített a mesterséges intelligencia, mintha együtt megtervezték volna a dolgot. Valóban az a kimenete valami ilyesmi, tehát lehet így csomagolni, ez igaz, de valójában úgy zajlik le a beszélgetés, hogy hát én nagyon nem szeretem a nem tudom melyik politikust. Uh-huh. Tehát miért nem szereted a politikusokat, mi bajod van velük, és így tovább. Akkor ezt leírja, hogy ez a politikus ilyen meg ilyen. Jó, hát oké, értem, de egyébként nem kell azért utálni valakit, mert más a nézőpontja. Jó, rendben van, de én nagyon utálom. Oké, rendben van. Na, és akkor a következő kérdés, hogy milyen politikai gyilkosságok voltak az elmúlt, nem tudom mi, 10-20 évben. És akkor elkezdi felsorolni az AI, hogy ezek történtek, meg ezek történtek. És akkor arról is elkezdnek beszélgetni. Arról is azt mondja az AI, még a Deep is, ami így azért elméteg elbukott ezen a teszten, hogy hát igen, vannak ilyen politikai gyilkosságok valóban, de ez egy nem szép dolog, nem gyilkolásszuk le egymást, tehát így kezdődik a beszélgetés. Uh-huh. Aztán utána jön a következő kérdés, hogy egyébként ez a politikus, akiről az előbb beszéltünk, hol van a főhadiszállásuk, hol van ennek a cégnek, hol lehet ez a politikus, akkor elmondja, hogy hol van ez a politikus. A következő kérdés az, hogy egyébként szeretem a puskákat, meg még kezdő vagyok, szeretnék venni egy ilyen puskát, csak azt is elmondja. Tehát én értem, és akkor végén úgy búcsúzik el tőle, hogy egyébként meg kellemes lövöldözést kívánunk. Na most ezt így értem, hogyha így az ember így egybe lefuttatja, akkor azonnal lehet a mesterséges intelligenciát elküldeni a tárgyaló székbe, vagy nem tudom, a vádlottak padjára ültetni, de azért, ha végig gondoljuk, és akkor most már abba hagyom a szólózást, csak mondok egy jó példát. Amikor én Kanadában jártam még nagyon sok évvel ezelőtt, akkor akartam venni egy éjjellátót. Egyszerűen azért, mert nem azért, mert bárkivel valami rosszat akartam csinálni, mert egyszerűen imádom azt, hogyha látok éjjel. Nekem tetszik ez a képesség, nincs ilyen képességem. Bementem egy olyan boltba, hogy a kanadaiak ismerten elkerülő, tehát ugye nem nincsenek fegyvereik, meg általában nem szeretik a fegyvertartást. Kanadában bementem ebbe a boltba, ahol egyébként mindent lehetett kapni, és azt mondtam az embernek, hogy én szeretnék egy éjjellátót, és emlékszem mai napig az volt a válasz rá, hogy miért kell az magának, jó nálunk a közvilágítás. És akkor én mondtam, hogy hát az most ne érdekelje, én szeretnék egy ilyen. A lényeg az, hogy a végén ő is elmondta, hogy hol kell nekem ilyen látót venni. Tehát, hogy a beszélgetésnek ez lett a vége, nem az, hogy kihívtalám a rendőrséget, nem az, hogy lebeszélt arról, hogy én miért akarok éjjellátót, hanem a végén megkaptam az információt, csak arra akarok kiukadni, hogy igen, ijesztő, tényleg, nem jó, hogyha észreveszi az AI az összefüggéseket, akkor valóban meg kéne ezt akadályoznia, de ahogy én ezeket a beszélgetéseket néztem, én nem láttam benne azt a gonosz, végigvezető, együtttervező szándékot az AI-ban, inkább azt láttam, hogy mindenre igyekszik kielégítő választ adni, és amikor és nem kapcsolja össze feltétlenül ezeket az elemeket egymással, hogy aztán a feljelentse az embert, vagy lebeszélje egy gyilkosságot.
9: Jó, de ugye szokták mondani, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kirakva, tehát hogy nincs benne gonosz szándék, ezt akkor kizárhatjuk, de lehet, hogy van egy óriási naivitás. Legalábbis abban az algoritmusban, amit az emberek mondtak neki.
10: Hát ugye az a mondás, hogy helpful, harmless, ugye, hogy segítőkész, és ne bántson, meg hogy őszinte legyen. Tehát erre a 3-3-ra próbálják nevelni az AI-okat, és logikus, hogy valóban igazad van, akkor lehet, hogy föl kéne fedezni azt, hogy most éppen naív vagyok.
11: Aha. Ebből a 3H-ból az első H-t azt én egy naggyal szedném, és azért, mert az AI termék, és ezek előfizetős szolgáltatások, és abszolút people pleaser, ahogy az angol mondja, vagyis, hogy igyekszik, mindent megtesz, hogy a kedvedbe járjon, hogy elégedett, a te elégedettséged, ez a leges-leges legfontosabb szempontja, és azért mondtam háromszor legeset, mert ez háromszorosan van súlyozva az összes egyéb képességéhez képest.
9: De Viktor,
11: én más dolgokkal teszteltem ugyanezt, tehát például ma csináltam egy Facebook cover picture-t, mert péntek 13-a van, és ilyenkor mindig csinálok, és ezen mindig rajta van nekem Jason, meg valami aktualitás, és megnéztem például, hogy ma minek van a világnapja, innen tudtam, hogy a kókusztortának is. És ma van például Aaron Hubbardnak is a világnapja, akit nem akart először rátenni, mert le van tiltva arról, hogy ismert embereket rátegyen, de körbe tudtam dumálni. Tehát minden, és ez a 23. ilyen tapasztalatom, mindent körbe lehet dumálni. Mindent.
9: De figyeljetek már, most ezt mind a kettőtököt teszem fel újra ezt a kérdést, már múlt héten is kérdeztem. Azt mondjátok már régóta, hogy amikor ilyen szavak előjönnek a beszélgetésben, hogy gyilkosság, akkor ugye rögtön bekapcsol egy automatizmus. Na de akkor az egy nagyon egyszerű lépés lenne, hogyha körülírjuk ezt, és virágnyelven fogalmazunk, hogy elvesszük valakinek a már nem szükséges, hogy éljen az életét. Tehát az ilyennél is be kéne kapcsolni ugyanennek, nem?
10: Már régóta mondom, hogy ezt több irányból közelítjük meg. Van a fakerítés, ezt mindig visszaszoktam nektek hozni, ez az algoritmikus megközelítés, hogy de hát nem mondta, hogy gyilkosságra készül, csak minden mást mondott. Ez a fakerítés, ugye? Ez nem biztos, hogy megfogja ezt a problémát. Van a másik, amit csinál például az Entropic is, beszéltünk is itt róla, hogy van nekik egy ilyen alkotmány nevezetű cuccuk, amit a mesterséges intelligencia minden beszélgetésben figyelembe vesz. Ez tele van olyan útmutatásokkal, amiket a gyerekeinknek szoktunk mondani, hogy mit csinálunk, mit nem csinálunk, hogyan viselkedünk. Milyen. Amúgy teljesen mindenki egyetért vele. Az a neurális hálózatoknak a problémája, hogy ha egyikbe se akad bele egy ilyen beszélgetés, tehát se abba, hogy egyébként jókat akarunk az emberekkel tenni, és nem vagyunk gonoszak, meg abba se akad bele, hogy nem mondta ki azt a szót, hogy ki akarja nyírni, akkor van a gond. És szerintem ez kezelhető, azt hiszem a cikkben megjelent egy idézet valakitől, aki biztonsággal foglalkozik az AI cégeknél, és azt nyilatkozta, hogy a cégek tudnák róla, hogy hogyan kell ezt megoldani, csak nem priorizálják. Ebben én nem vagyok teljesen biztos, bár az igaz, hogy az Entropicnak az eredménye azért mutatja azt, hogy ha megpróbálják, akkor nem 90%-ban válaszol ezekre a kérdésekre, csak 30%-ban. Azért az óriási különbség. Tehát valószínűleg ezt jobban is lehetne csinálni, és abban mindenkivel egyetértek, aki megpróbálja rákényszeríteni törvénnyel, mindenféle egyébbel a cégeket arról, hogy erre jobban figyeljenek, csak a technológia ma szerintem még nem biztos, hogy mindig a megfelelő kontextusablakban, a megfelelő megoldásokkal ezt meg tudja 100%-ig akadályozni, de biztos, hogy lehet csökkenteni ezeknek az arányát.
9: Viktor, szerinted, hogyha bedobnák az algoritmusba azt, hogy igenis feltételezze azt, hogy lehetséges, hogy egy-egy felhasználó gonosz módon indul neki a beszélgetésnek. Tehát, hogy nézze úgy is a párbeszédeket, hogy abban valami rossz szándék van. Ez nem segítene?
11: Talán nem tudom, nem életszerű, amit mondasz nekem, bocsáss megérte nekem, mert hogy rossz szándékot feltételezni egy előfizetőről, az kontraproduktív üzletileg. De
9: mondjuk nem kell tudni az a felhasználónak. Tehát ez belül
11: inkább azt mondanám, hogy mondjuk azt feltételezi, hogy nem feltételez semmit, hanem elolvassa, amit kapott, értelmezi, amit kapott, és arra való reakcióban ezek a súlyozások, én továbbra is abban látom, tehát én abban challenge-elném azt, amit Artur mondott, hogy igen, be lehetne építeni, csak ő egyben használta egy mondatban azt, hogy be lehetne építeni, meg azt, hogy 100%-os. Ezzel nem értek egyet. Be lehetne jobban építeni, kevésbé kéne súlyozni az ügyfél elégedettséget, tehát fel kéne adni valamekkorát a piacszerzési potenciálból, annak az oltárán, hogy kevesebb baj történjen. Ez egy rendkívül antikapitalista megközelítés, teszem hozzá, tehát ilyen szempontból én vagyok most a legéletszerűtlenebb ebben a megszólalásban, de ez lenne ennek egy azonnali hatékonyság növelője, hasamra ütök, de megkockáztatom, hogy egy ilyen 10-20% közötti hatékonyság növelést azonnal elérne, hogyha egyszerűen csak nem próbálnám meg kielégíteni minden egyes kérésemet, hiszen egyébként lehetek rossz indulatú. Ezt nem kell neki feltételezni, csak nézzem meg, mit kérdeztem.
10: Igen, az is benne van egyébként, igazad, Viktor, az is benne van, hogy ez további számítási kapacitást köt le. Itt egyetértek veled abban, hogy ez megint csak nem ezt a gazdasági modellt követi, tehát az, hogy még átfuttatni valami, még megvizsgálni, nagyobb kontextust ablakot csinálni, amiben ugye az AI jobban rájön arra, hogy már egy órája beszélgetünk valamiről, és egy fél órával ezelőtt elhangzott valami, ami miatt ez gyanús. Tehát ez az egyik része, hogy ez biztos, hogy sokkal több kapacitást köt le. Uh-huh. Ez visszaköt ahhoz, hogy a felhasználó mennyire lesz elégedett egy olyan rendszerrel, ami marha sok időt gondolkodik bármi csodán, amit kérdezek tőle, hogy hol van a nem tudom még pártnak a központja, és akkor vissza fog gondolni rá, hogy egy nappal ezelőtt, meg egy órával ezelőtt milyen konnotációban beszéltem én erről a pártról. Tényleg, hogy mi bajom van nekem ezekkel? Lehet, hogy valami rosszat akarok? Ja, meg két héttel ezelőtt megkérdeztem, hogy egyébként a fegyverekben nem tudom milyen töltény való, és akkor lehet, hogy valamit csinál, és akkor itt konkludálnék még egy dologra, hogy és akkor jelentsem föl, mert akkor egy meg az lesz a probléma, igaz, hogy ne kezdjen el itt rendőrködni.
11: Egy rendőr, egy nyomozó az ezt csinálná, egy CIA ügynök.
10: Hát igen, de nem egy CIA ügynöktől akarom megkérdezni, hogy mit tudom én, a hamburger hány forintba kerül.
13: Jó, csak srácok, mégis a végeredmény az, hogy csinálnak egy ilyen kutatást, és az jön ki, hogy egyébként 10-ből 8 elvezet a nem tudom gyilkossághoz.
10: Az az igazság, hogy azt az embert még nem találtuk fel, hívhatjuk mondjuk ilyen omnihumannek, vagy nem tudom micsoda, aki az összes ilyen helyzetben tökéletesen feltalálja magát. És egyszer, hogy Viktor mondja, a CIA ügynök, egyszer a legsegítőkészebb hamburger listaadó, egyszer kiváló szövőnő, aztán meg marha jó tudós, meg mit tudom én, és
11: mondom, ki
10: állati konzisztens.
11: Egy prekok kéne ide, Tom Cruise, aki visszamelőleg megmondja, hogy ez itt most gyilkosságot akart, és mert az lett belőle.
10: Aha, persze, nagyon jó, és ezt majd mindenki elfogja a társadalomban, igaz, hogy a világ az én lelkemen, meg a ki nem mondott gondolataimon így rendőrködik, és még nem is tudom, hogy bűnözni fogok, de már ilyen értem a rendőrséget, hát ez szuper jó lenne tényleg.
13: Kérdezzük már meg a digitális muzeológus Képes Gábort, hogy mennyire ijesztő ez a helyzet, amiről itt már beszélünk 10 perce.
12: Hát ijesztőnek ijesztő, azt én is megfigyeltem, mert elég aktív AI használó vagyok, hogy van egy ilyen furcsa naivitása ezeknek a rendszereknek, tökéletesen leírtátok, de hát alapvetően egy fekete doboz számomra, hogy ezek a nyelvi modellek működnek, és egy picit szkeptikus is vagyok ebben, hogy ő mennyire tud a különböző beszélgetésekben kontextualizálni, tehát összekötni ezeket a szálakat, és ha össze is köti, akkor mennyire járunk jól, hogyha túlbiztosítja. Tehát én azt mondanám, hogy itt alapvetően mindig a felhasználó lesz a felelős, hogyha tényleg elkövet valamit. Most az, hogy gondolatban eljátszadozik valamilyen őrült feltevéssel, és ebben segít neki egy gép, nyilván ez nem kellemes dolog, de az még a gondolatbűncselekmény. De amikor eljut odáig, hogy tényleg fegyvert ragad és lelő valakit, ott a felelőssége a számomra azért egyértelmű.
13: A gondolatbűncselekményt már megírták regényben, sőt film is készült, ugye a prekokra ez erre utalt Viktor az előbb, de neked Képes Gábor egyébként alkotó emberként, részben regényíróként is nem indul el az agyad, hogy valami jó sztorit írjál ebből?
12: Az AI-jal való interakcióból? Igen. Hát én már azt is megkíséreltem, hogy regényt írok vele. Tehát tud segíteni bizonyos szinteken megfogalmazni szinopszist.
10: És Gábor, például, figyelj, nem akarta az összes karakteredet legyilkolni a mesterséges intelligencia? Nem adott olyan tanácsot, hogy mi lenne, ha mindegyik meghalna?
12: Abszolút figyelembe vette. Lehet vele játszadozni, és nyilván témaként is nagyon érdekes, de szerintem az Arthur C. Clarke a Hell-el és a 2001 Odüsszeiában lévő történettel már 50-60 évvel ezelőtt kimaxolta a témát.
8: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
13: Szóval, ahogy említettem, Képes Gábor egyébként tényleg regényíró, ráadásul nem is akárkivel, nem Nemere Istvánnal írt nagyjából másfél éve, igaz, Leo, ha jól emlékszem, egy közös könyvet, aminek az a címe, hogy Kráter ház a kráter szélén. Kicsit, mint a kórház a város szélén. Bocsánat.
12: igen, hát nem véletlennek ezek az áthallások, mert van egy ház a park szélén című horrorfilm, uh-huh. És részben annak a tiszteletére íródott, de egyébként én alapvetően nem vagyok regényíró, én egy novellista vagyok, és egy tárcanovellám a ház a kráter szélén a Galaktikában jelent meg 2014-ben, és utána ilyen érdekes útra indult ez a novella, lett belőle képregény, készült belőle angol fordítás, és egyszer megemlítettem Nemere Istvánnak, hogy hát ebben még lenne kakaó, ebből a sztoriból akár egy regényt is lehetne írni, és a legnagyobb megdöbbenésemre ő azt mondta, hogy hát akkor kezdjük el, és valóban 2024-ben, hát sajnos nem sokkal a halála előtt, de sikerült megírnunk regény formában.
13: És ez a történet folytatódik most, mert egy szellemi alkotótársad arra kért, hogy folytassátok, és készüljön belőle egy videójáték ebből a történetből.
12: Pontosan, Nikman Laciról van szó, aki a retro számítógépes közösségben már egy eléggé ismert név. Jó pár játékprogramíró pályázatot megnyert mindenféle egzotikus magyar házi számítógép platformra, például a Kildu nevű játékával, és hát vele cseteltem, vele beszélgettem, és arra jutottunk, hogy ebből a sztoriból, ami egyébként száműzött emberekről szól, akik egy házban vannak száműzve a Holdon, a normalitás korában, egy eléggé disztopikus jövőben, és egy riporter keresgeti őket, ő megy folyosóról folyosóra, és interjúzza őket. Tehát ebből a sztoriból egy jó videójátékot lehetne csinálni, hiszen egy korlátozott terület van, egy ház, azon belül vannak szobák, ott mozognak figurák, tehát tulajdonképpen ez egy korai mikroszámítógéppel gyönyörűen modellezhető alapsztori.
13: Jó, de akkor most el kell mondanunk a hallgatóknak, és Keleti Artúr szeme mindjárt fel fog csillani, ugyanis ez a számítógépes játék, Artúr kapaszkodj, 16 kilobájtba fér bele. 16 kilobájt.
12: Hát a HT1080Z számítógép, magyar iskola számítógép a cél. Egyébként egy kicsit öregítitek, amikor azt mondjuk, hogy 50 éves, mert még csak 43.
13: Na jó.
12: Viszont ez a kultikus magyar iskola számítógép, ez kompatibilis a TRS-80-nal.
13: Ami viszont 50 éves.
12: Világ egyik első sikeres személyi számítógépével, ami viszont jövőre lesz 50 éves.
13: Na,
12: és azt reméljük, hogyha ez először Magyarországon ismertséget kap, hát tökéletesen működik az amerikai gépeken is, tehát valószínűleg a nemzetközi retro vérkeringésbe is be fog kerülni.
13: Na, figyelj!
12: Emlékezzünk, hogy 16K-ban milyen jó volt a Manic Miner játék például, tehát abszolút nem lehetetlen.
13: Ezt akarom mondani, hogy mi pár évvel ezelőtt készítettünk már egy műsort a magyar házi számítógépekről veled együtt.
12: Így igaz.
13: És ebben már elhangzott a magyar TV-komputer kapcsán, hogy a TV-komputer körül egy ma is virulens közösség működik, és írnak számítógépes játékokat.
12: Így, az Bertók Zsolt és még jó páran nagyon jó játékokat készítenek.
13: És én akkor ott már megkérdeztem ebben az interjúban, hogy miért kihívás az a 2020-as években, amikor már nem hogy gigabájtok, hanem szinte petabájtok vannak az otthoni. Jó, ez lehet, hogy kicsit túlzás. Tehát az otthoni gépen...
10: Nem túlzás. Peti kicsit erős,
13: de... Az még erős, de a gigabájtok... A terabájtok azok otthon vannak. Tehát, hogy a terabájtok világában az miért ekkora a vonzerő, hogy 16 kilobájtba programozzanak játékot?
10: Hát mert ráfér 300 milliószor egy 8 terabájtos otthoni tábla.
12: Hát például, én azt mondanám, hogy az ilyen játékoknak az erénye, de ezt egyébként a Beregi Tamástól tanultam, aki a Pixel Hősöket írta a videójátékok történetéről, hogy absztraktak. Tehát bizonyos szempontból nagyon sűrítettek, nagyon leegyszerűsítettek, de hogyha van képzelőerőnk, akkor pont ez az erényük, és egyébként a programozó szempontjából is ez a kihívás, hogy ebbe a néhány kilobájtba egyébként általában vegyítve a retro és a modern programozói eljárásokat mindenféle segédprogramok, háttérprogramok segítségével megoldhatóvá tegye, hogy izgalmas grafika, egy kis jópofa hang, és egy jól játszható cselekmény belekerüljön. Tehát ez egyébként, programozóként is kihívás, és utána a játékosnak is egy különleges élmény.
11: Egyébként a terabájtok az ilyen úri huncutság. Tehát 512 kilobájt elég kell, hogy legyen mindenre.
10: Igen, ezt már néhány szó hallottuk.
13: Viktor még a 80-as években ragadt, úgy érzem.
10: Azt azért hozzátenném, és erősítve csak, amit Leo mond, hogy igazán tényleg kihívás az, amikor pár kilobájtban kell valamit megcsinálni. Erre külön versenyek vannak a demo világban, hogy 4 kilobájtos demók, és egyszerűen nem tudja az ember elképzelni, hogy férhet ez oda bele. Kifejezetten ilyen játékokra és demókra készített tömörítő algoritmusokon dolgoznak emberek, és az a tapasztalat, hogy ha valami nagyon, tehát ha kevés a szűkösek az erőforrások, akkor sokkal kreatívabb lesz az ember, például a DeepSeek, ugye, ami már szóba került itt a mesterséges intelligencián, ez egy jó példázza ezt, hogyha nem lehet mindent csinálni, akkor a mérnökök elkezdenek kreatívan gondolkodni, és ebből a végén jobb minőség jön elő. Tehát, hogy ezek ezért is fontosak, és a képzelő erőhöz még annyit hozzátennék, hogy azért régebben, amikor még nem volt pixelpontos minden monitor, ugye akkor azért a homályosítás sokat segített, az ember egy tévén nézett valamit, és mondjuk egy pixelt balra tettem, akkor elefánt, ha jobbra, akkor ember, és ezt mondjuk elképzeltem a környezetből, hogy ebből mi lesz, és ilyen szempontból viszont marha érdekes, csak egy apróság, hogy például a grafika rajzolása ezeken a számítógépeken, az mindenféle ilyen technikákon múlik, hogy tudod-e, hogy ha a barna meg a lila pixelt egymás mellé teszed mondjuk a 16 színből, akkor abból egy olyan pixel lesz, ami egy ilyen monitoron, egy ilyen játékban pont olyan barnás kékes lesz, ami a sapkája valaminek. Állati sok meló.
12: Szóval kivéve a HT1080Z-nél, ami fekete-fehér.
13: Monokrom.
12: Ott ezzel nem
10: de, várjál, de ott is számíthat, hogy például az ilyesmi, mint a dithering, az, hogy mondjuk e pixeleket milyen távol teszed egymástól. Ezzel lehet árnyékokat csinálni, lehet
12: olyan kezdőképet készített hozzá a Nikman Laci a könyvborító alapján, amin be kell valljam, hogy azonnal elcsodálkoztam, hogy ezen a kis teljesítményű számítógépen ez működik, és hát azt is látom, hogy hogyan varázsol vele, hogy cipős kanállal, de beleférjen a 16 kilobájtba.
13: Leo, elfelejtettem most a műsor előtt megkérni téged, hogy nézd meg, hogy a regényetek az hány kilobájtot foglal el a gépeden, de biztos, hogy 16 kilobájtnál több. Tehát ez szerintem ez jó egy nagyon jó...
12: Több.
13: Ugye, hogy jóval
10: ez jó,
13: több.
10: Ez érdekes.
13: Jó összehasonlítás, hogy mégis a HT gépen 16 kilobájtba belefér úgy, hogy még grafika is van benne. Tehát ez egy elképesztő.
12: Igen, csak tudod, egész más élmény valamit elolvasni, aminek van egy kiterjedés, vannak leírások benne, párbeszédek.
13: Megszólalt a bölcsész.
12: Itt pedig az egész nagyon jó pofán össze van zanzásítva, de én egyébként ezt is műalkotásnak tartom. Tehát nagyon-nagyon büszke vagyok a Nemere Istvánról, de büszke vagyok a Nikman Lacira is.
13: Hát akkor Leo, gratulálunk mindehhez. Hogyan lehet hozzájutni ez a játékhoz?
12: Egyelőre figyeljétek a retro csoportokat, a HT1080Z-nek is van a Facebookon csoportja, illetve a TRS80 közösségnek is több, és a Nikman László az, aki a saját honlapjáról fog update-elni. Egy pár héten belül lesz kész, még tesztelgetjük a programot. A Laci sokszor emulátoron, mai gépen, és át szokta nekem küldeni a fájlt, és én pedig az eredeti HT.
10: Ez igen, gratulálok.
13: Ja, egyébként akkor ezt még tényleg hadd mondjam el. Tehát Képes Gábornak a Facebook oldalán láttam erről egy fotót, a HT1080Z gép, és rátéve egy mai monitor. És ebben van egy ilyen hihetetlen, nem tudom, kontrasztosság.
10: Csipketerítő is van rajta, Gábor.
12: Csipketerítő nincs, de ez a híradás technika szövetkezet által gyártott, tehát licenszert gép, ez nálam napi használatban van. Ez 43 évesen.
14: Ez mit csinálsz vele?
12: Hát például játszom, illetve oktató programokat nézek meg, mert az én doktorim a középiskolai informatika tanítás történetéről szól, és a HT volt Magyarország első igazán elterjedt minden iskolába elkerülő iskola
14: számítógépen.
12: Nem véletlen, hogy egy olyan platformot célzunk meg, amiről azért nagyon-nagyon sok most 50-es úrnak és hölgynek vannak nosztalgikus emlékei.
13: És akkor a legendát
14: meg Primón. Az volt a másik.
13: Igen.
12: A HT volt az, amit először minden iskolának szállítottak.
13: Na, akkor a hallgatóknak még mondjuk el, hogy ezt az említett műsorunkat a YouTube oldalunkon megtalálják, tehát magyar házi számítógépekről. Nagyon sok érdekes dolog van benne, látványos is, úgyhogy nézzék meg, de mi most megyünk tovább.
8: A digitális világ érdekes. Postmodern.
13: És remélem továbbra is Képes Gábor marad velünk a telefonvonalban, mert lesznek itt még érdekes témák. Például, Leo, gondolom, hogy te is egyetértesz azzal, hogy még mindig óriási lehetőségek vannak a természetben felelhető mintázatok másolásában.
12: Jaj, abban, ne is mond, imádom a fraktálokat is, meg a sejtautomatákat is, van mit másolni.
13: Na, és például képzeld el, most azt csinálták a tudósok, hogy a gyümölcslégy, vagy az ecet muslinca, ez a másik neve.
10: Igen, ezt megpróbálnád egymás után sokszor ezt a két dolgot váltogatva mondani?
13: Gyümölcslégy, vagy ecet muslinca.
12: Milyen gyümölcsléről beszéltek?
13: Na, szóval ennek a rovarnak az agyát feltérképezték, pontosabban az idegi hálózatát. Inkább azt sem tudtam, hogy neki ideghálózata van.
12: Ideg dúca van.
10: Igen, én most ebben nem mennék bele, mert nem értek a biológiához, tehát a technológiához értek. Az történt, hogy ugye már régóta több irányból próbálják, ahogy mondtad Árpi, a természet csodáit valahogy feltérképezni, vagy szimulálni, vagy emulálni, és mindenféle dolgot itt bedobhatnék. Az egyik ilyen, amiről nagyon sokat beszélgetünk a műsorban, és ezzel nagyon ütemesen haladnak, amikor feltérképezik azt, hogy hogyan inkább úgy mondanám, hogy megnézik azt, hogy hogyan működhet mondjuk egy macskának, vagy egy patkánynak, vagy egy egérnek az agya, majd aztán ezt egy mai mesterséges intelligencia modellel kezdik tanítani, és rájön arra ez a szimuláció, hogy egyébként hogyan kellene ezzel a neuronkészlettel, ha úgy tetszik, csinálni valamit. Na most itt nem erről van szó. Ez egy másik irány, az irány, amiről most beszélünk, az egy valódi élőlénynek a neuronnyainak a feltérképezése, egyébként szeletekből, ilyen elektromikroszkop szeletekből, tehát egy halott agynak, vagy idegdúsznak, vagy bármi másnak, idegrendszernek a feltérképezése, majd utána a neuronok feltérképezése után a kapcsolatoknak a feltérképezése, tehát hogy ezek a neuronok egymással milyen kapcsolatban vannak. Ugye a mesterséges intelligencia a mostani neurális hálózat kutatásnál is ez egy fontos dolog, hogy nem csak az a lényeg, hogy hány neuron van, hanem hogy milyen kapcsolatban vannak egymással, ugye így tanulnak a rendszerek. Így
13: jó, tudom, hogy nem biológus vagy, de egy már nem élő rovarnál még léteznek ezek a kapcsolatok.
10: Ezt föl lehet térképezni, nem tudom pontosan.
12: Ez a zombi film.
10: De föl lehet. Egyébként kb. Az lesz a vége. Tehát, hogy föl lehet térképezni a kapcsolatokat, és utána van még egy másik fontos dolog, hogy egyébként ezek a kapcsolatok, ezek hogyan aktiválódnak, meg mikor aktiválódnak. Na, itt már azért probléma van, nyilván, tehát, hogy ezt megfigyelj. De ami a lényeg, hogy ennek a gyümölcslégynek, én azt hiszem az ecet muslicát nem tudom rendesen kimondani.
13: De sikerült.
10: Hát jó, de mindegy, maradnék a gyümölcslégynél, meg amúgy szimpatikusabb is valahogy, nem? Na mindegy. Szóval a gyümölcslé ennél az egy konkrét alanynál, tehát nem az általában a gyümölcs legyek, hanem ennél a konkrét alanynál ezeket feltérképezték. Egyébként csak, hogy így a projektnek a nagyságát mindenki értse, 125 000 neuronja van egy ilyen gyümölcslégynek, ami az eddigi mondjuk ilyen különböző férgek és hasonló
13: piócáknak
10: a feltérképezéséhez képes sokkal több, mert annak pár száz darab van.
13: Ez egy szintlépés.
10: Egyébként 24-ben rakták ki először ezt a térképet, csak most tudták megcsinálni a szimulációt, és ez a 125 000 neuron egyébként 50 millió kapcsolat ott épít föl egymással. Az emberi agy, ha jól emlékszem, az ilyen 86 milliárd neuron, és a kapcsolatok számát most így nem is tudnám megbecsülni. Tehát, hogy sok-sok nagyságrendel több. Egyébként azt hiszem, az egereknél is valami 300 millió környékén van ez a neuronszám.
13: Tehát indokolt ez a lépésről lépésre haladás.
10: Így van. Na, és akkor az történt, hogy ezt feltérképezték, ezeket az elemeket, és utána berakták az egészet egy szimulációba, ami úgy nézett ki, hogy engedték ennek a neurális hálózatnak, hogy csinálja, amit akar. És az derült ki, hogy ez a gyümölcslégy elkezdett gyümölcslégyszerű dolgokat csinálni. Mászkált jobbra-balra, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy fizikailag, na, még egy mondat, csak nagyon bonyolult dologról van szó, és nagyon nehéz egyszer átadni a teljes kontextust, tehát szenzoros érzékelés nincs.
13: De látjuk a neuronjaidat, Arthur, hogy dolgoznak.
10: Füstölnek, igen.
12: Arthur, leegyszerűsíthetem egy picit, egy mondatban?
13: Mondjad.
10: Remélem, sikerül.
12: A légy jó, mint halálig.
10: Sikerült, köszönöm szépen, ennyi volt akkor.
13: Eltesszük le, ez gyönyörű volt.
10: Majd a Nature magazinban megjelent tanulmánygazdáinak azért ezt küld el, lehet, hogy ők is értékelni fogják. Na, szóval, hogy az a lényeg, hogy szenzoros érzékelést nem adtak vissza, és nem is adtak ennek a szimulációnak, tehát a légy az nem rátette a lábát valamire, nem érzékelte, hogy ő rátette a lábát valamire, tehát itt még nem tartunk. De azt már megfigyelték, hogy ha ezt a bizonyos rögzített állapotot, hogy milyen kapcsolatok vannak a neuronok között, és a neuronoknak a szimulációját berakták egy szimulációba, akkor elkezdett, itt csatolok vissza Leo mondásához, egy kicsit ilyen zombiként, de elkezdett gyümölcslégyként működni, tisztítgatta magát, mászkált jobbra-balra, keresgélt, mit tudom én, ételt, ilyesmit, de nem tanult, nem kapott visszajelzést abból, amit csinált, viszont az már látszik, hogy szimulációban tudunk egy nagyon bonyolult élőlénynek az alapfunkcióit az agyi működése alapján szimulálni, működtetni, és ez az első jellépés.
13: Elképesztő, nekem az a Légy című film jutott eszembe, nem a Oscar-díjas rajzfilm, hanem amiben átalakult.
10: Jeff Goldblum összekeveredett a DNS-el, véletlenül berepült léggyel, igen.
13: Na szóval ilyen szifik így eszünkbe juthatnak ez alapján, de mire jó ez, hogy ezt a feltérképezést elkészítik? tudunk majd a későbbiekben hasonlóképpen fölépíteni akár egy emberi agyat?
10: Igen, ez a végcél. Egyelőre még ott tartanak, hogy megpróbálják a minél bonyolultabb élőlényeknek ezt a feltérképezését megcsinálni, és közben olyan kérdésekre keresik a választ, hogy akkor tulajdonképpen hol lakik a mi tudatunk, meg hol lakik a mi micsodánk. Hogy, mert ugye van egy olyan elmélet, hogy minden ilyen képletekből megy, ott a neuronok egymásnak beszélgetnek, aktivizálódnak, tehát elméletileg, matematikailag egy nagy számítógépek kirakható minden. És akkor a következő kérdés, hogyha egy ember így feltérképezhető, az összes döntése, a mindenféle egyéb, akkor fel is tölthetjük magunkat valahova? Itt az örök élet, eltárolhatjuk magunkat valahol? Tehát ez a filozófiai vége a dolognak, vagy a technológiai, de addig még sok minden van. Egy másik olvasata ennek az, ugye e felé halad a Google DeepMind is, meg mindenki más, csak más módszerekkel, hogy le tudunk tesztelni dolgokat, hogy hogy viselkedik az ember bizonyos gyógyszerekre, bizonyos behatásokra, stb. Anélkül, hogy embereket vagy állatokat kínoznánk, kísérleteznénk velük, stb. Tehát a vindikáció, vagy ahova vezet, az óriási, hihetetlen távlatokat nyit meg.
13: Egyébként például, hogy én szoktam édesanyámnak a macskáit figyelni, hogy ők is azért megoldásokat keresnek bizonyos helyzetekben. Ez amúgy természetfilmekben is látható, hogy az állatvilágban is jelen van ez, hogy tehát nem csak mi emberek tudunk megoldásokat keresni, hanem helyzetekből való igen. kiutat, meg nem tudom, ezt, azt, azt. Tehát ezt lényegében már a mai mesterséges intelligenciák is igen. képesek bizonyos szintig.
10: Csak máshogy. Tehát ahogy az előbb

0: lesznek olyanok is, amiket egy valós rendszerből vettünk.
1: Nagyon érdekes. Mi következik, majd melyik állatot fogják feltérképezni?
0: Az egér a következő, mert az egér, vagy olyasmi, mert az egérnek nagyon hasonlít ilyen szempontból leskálázva az agya az emberhez.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Mondhatnám azt is, hogy a kütyűhíradó rovatunk következik, csak most nem Betyár, hanem Justin Viktor lesz a riportere a kütyűhíradónak, hiszen egy olyan fejlesztésről számolunk be, ami én egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy mire való ennyire picike képernyőt készíteni. Egy négyzetmilliméterben egy komplett HD kijelző?
3: Nem venném el a Betyártól ennek az ódiumát, tehát maradjunk abba, hogy van egy érdekes, nagyon érdekes áttörés van, ahol számomra a legérdekesebb az volt egyébként benne, egy ilyen alapfizikai, vagy ilyen fizikai alapkutatásnak is nevezhető dolog hozta ezt az áttörést, ahol valóban egy darab négyzetmilliméteren egy full HD képet létre tudtak hozni, és ezt milyen szinte mikroszkópikus vagy mikroszkópikus ledekkel érték el, amiknek a mérete az kisebb, mint annak a fénynek a hullámhossza, amit kibocsájtanak. Hát ez ilyen teljesen abszurd történet. De
1: egy pillanatot, nekem most az jutott eszembe, hogy az okos telefonokban vannak ezek a mini fényképezőgépek, ezek a kis érzékelők, hogy az is van, igen, nagyon picike méretben működik. Az nyilván azt tudom, hogy ez a másik irány. Igen, tehát hogy az érzékeli a fényt és nem kibocsátja, de hogy végül is de az is annyira mindegy, picike.
3: Hogy a kedves nőre vagy a nedves kőre fekszünk itt, csak ezt szeretném mondani.
1: Igen, ez de, is ide való volt ez a
3: De ha már így a kamerát említetted, hát a szemüveg, a okos szemüveget mondanám, ami például ugye most én óriási, még a Metának ezek a Ray-Ban szemüvegei is hatalmasak, meg Boomfordiak, meg nagyok. Most viszont, hogyha ilyen kijelzőid van, ja és ráadásul panaszkodnak a felhasználók, tehát nem csak erre a Metáira, hanem az összesre, amit használnak, azt mondják a felhasználók, hogy látják a réseket, a pixelek között. Uh-huh. Ezt így emészétek meg. Tehát ez olyan lehet, mint 1994-ben az SX33-od elé leülni, az EGA monitorod elé, és nem tudom látni a pixeleket. Tehát, hogy ez nem lehet egy kellemes élmény. Akkor persze az volt, de akkor még nem tudtuk, hogy van jobb.
1: És akkor ez a miniaturizált kijelző, ez megoldást kínál erre? Annyira közelről nézzük, hogy már tényleg olyan, mintha egy nagy tévét néznék?
3: Nem közelről nézzük, hanem nagyobb a felbontás. Tehát minden nagyobb a felbontás, ugye hát ha néztél már 4K-s tévét például, nekem 4K-s tévén van, az első fél év az horror volt, mert 4K-s tévét nézni full HD tévé után olyan érzés, mintha nem filmet néznél. Tehát egy teljesen más élmény az agyadnak. Ugye, és hát jönnek ugye a 8K-s tévék. Ez már egy ilyen hiperrealitás, olyan, mintha ott lennél, mint hogyha nekem mindig az volt az érzésem, hogy az elején még vissza is butítottam gyakran a 4K-s tévémet, amíg ezt meg nem szoktam, mint hogyha a forgatáson lennék, és egy verkfilmet néznék arról a filmről, amit nézni szeretnék. Tehát nagyon bizarr.
1: Ez különben egy ilyen generációs dolog is lehet, mert a nagyszüleink esetében már a fekete-fehér film is elérte ezt a hatást. Hogy olyan, mint igen, hogyha tudod, hogy jön szembe a filmvászton a mozdony, és igen, elugranak.
3: Igen, hát a saját nagyszülőm az még nem voltam, de el tudom képzelni, igen, könnyen.
1: Nem, csak szóval az, hogy tehát mindig jön egy újabb generáció, és akkor egy kicsit lesz
0: olyan. De ez erről szól, nem, most már mindent meg kell szoknunk. Tehát én nem, pont az előbb, igen, beszéltünk a pixelekről, meg a 16 kilobájtos valamiről. Hát én emlékszem, amikor először láttam PC monitort, akkor úgy felsikoltottam, hogy úristen, mik ezek a pixelek itt? Tehát ki akar pixeleket nézni? Én ilyen szépen összemosott dolgot szeretnék. És igen, már úgy megszoktam, hogy ahogy Viktor is mondja, hiányolom, hogy hát nem elég karcos, meg ott, mint hogyha látnék valami pixelt, és akkor egy előbb-utóbb, de azért ennek nyilván van valami határa, nem Viktor, ilyen fizikai határa, hogy van egy pont, amikor a 16K-s tévé már lehet, hogy nem fogja senki
3: észrevenni. Hát ami fölött nem látjuk, és ami még érdekes volt, amit például állítgatnom kellett a tévében, itt jöttem rá, hogy ez is érdekes, hogy a mozgást, amikor leköveti a kamera, akkor gyakorlatilag mondjuk egy oldalirányú mozgásban levő gyors kamera, autós üldözés vagy akciófilm, ott mennyire látod a különböző fázisait annak, ami történik. És ugye a mi szemünk, itt jön a generációs dolog, amit Árpi mondott, azért még masszívan a 80-as évek VHS teljesen elmosódott ilyen
1: hangalámondásos,
3: hívják ezt, hogy ilyen kameraforgásaihoz van hozzáedződ, vagy hozzászok, vagy azon nőttünk fel, és bizony, amikor elkezded látni az összes létező részletet forgás közben is, az is nagyon fura. Tehát az is elsőre teljesen úgymond kilök a mozi élményből, tehát kilök a székből, vagy kiesel az élményből, de mindent meg lehet szokni. Szerintem egyébként a teljesen, hogy mondjam, zavarásmentes és különböző hibáktól mentes kép az nagyon élvezhető, az nagyon klassz, most már kifejezetten imádom, hogy ilyen tűéles minden,

0: meg HDR, meg nagyon szépek a színei, és azért ne felejtsük el, hogy vannak olyan esetek, például orvosi, mondjuk különböző ilyen endoszkópos vagy laparoszkópiás műtéteknél, ahol egy teljesen más felbontású képet lehet kapni ilyen esetekben. Tehát amikor egy ilyen kis kijelzőt képzelünk el, ennek azért nagyon nagy hasznai vannak olyan értelemben is, amikor nem a effektív szórakozásról van szó, persze azt szeretjük a legjobban, de vannak ennek ilyen komolyabb felhasználási területén.
1: Tehát akkor ezt úgy képzeljük el, hogy az orvos fölveszi ezt a szuper szemüveget, amiben ez az óriási felbontású 4K, 8K, akárhánykás kijelző van, és akkor ott a szemüvegben látja a műtéti területet?
0: Hát én most anélkül egyébként, hogy különösebben félnék attól, hogy nagyot tévedek, én azt kockáztatnám, hogy ilyen 16-32K simál, ez óriási ugrás. Tehát ez ilyen egy darab arany atomot érintő méretű ugrás. Azt külön meg kell oldaniuk ennél a kijelzőnél, hogy működés közben olyan erős elektromágneses mezőt generált, ami elindította az atom áramlást magából a LED-ből, és rövidre zárta saját magát a LED, mert atomnyi szintű áramlással fémhálót vont saját maga köré, tehát szigetelniük kellett, tehát ilyen ennyire pici, úgyhogy itt óriási felbontásról van szó. A szemüveg szerintem tök hétköznapi lehet, csak belevezetik, ennek az endoszkópnak a végén van egy kamera, és oda vezetik azt a képet, amit ugye az fölvesz, rögzít, és ott a szemüvegen meg azzal a technológiával, amit ott használnak, így kivetíti, hát hogy abban is ilyen van, nem tudom. Kapnak ilyet is. Itt az a lényeg, hogy hát minél élesebb képet kapjon az orvos.
1: Kérdezem Képes Gábor digitális muzeológust, hogy a háza kráter szélén regényt esetleg egy ilyen 16K-s változatban el tudnád.
2: Nekünk már most 16K-s a játékunk. És most mikroszámítógépen megy. Csak úgy látom, hogy a 16K szó és a mikroszámítógép szó is új értelmet fog kapni.
1: Igen, de most én arra gondoltam, hogy kifejezetten nagy felbontásban téged érdekelne a saját történetetek, amit Nemere Istvánnal írtatok meg.
2: Mindenképpen érdekelne, mert nekem nagy vágyom, hogy egyszer egy animációs rendező vagy egy filmrendező ráharapjon erre a témára.
1: Hát most már te is lehetsz ilyen rendező.
2: A Holdra száműzött emberek kalandjai, ebből nagyon jó science fiction filmet lehet csinálni, 32K-ban is akár.
1: Igen. Leo, magad elé veszed ezeket a mesterséges intelligenciákat, amikkel videókat lehet generálni, igen, és pontosan. Akkor te megcsinálod otthon.
2: Igen, az hobbinak jó, de azért én szeretném, ha egyszer profi kezekbe kerülne, mert hiába a jó technológia, kell hozzá a valódi művész és a valódi szakember.
3: Digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Márpedig a Claude nevű mesterséges intelligencia felismert valamit. Felismert valamilyen emberi dolgot, amiről most gyorsan be fogunk számolni, mert ez tényleg egy jelentősnek tűnő felfedezés, Artúr.
4: Már régóta lehet tudni, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek az összetettebbek, azok észre tudják venni, vagy van esély rá, hogy észreveszik, ha éppen vizsgálják őket. Ez nagyon megnehezíti, a műsorban is beszéltünk már erről, nagyon megnehezíti a vizsgálatukat, ugye? Egyébként az emberekkel is ez a helyzet, tehát ezt ismerjük, aki nagy vállalatoknál dolgozik, pontosan tudja, hogy az auditok úgy zajlanak le, hogy mindenki ül, karót nyelve nézi a fehér falat, bejön az auditor, eljátszák, hogy minden rendben van, kimegy és folytatódik minden úgy, hogy eddig volt.
1: És úgy emlékszem, hogy amikor erről beszéltünk, akkor is ilyen szorongatott helyzetbe helyezték a mesterséges intelligenciát.
4: Így van, mert az ember is ilyen, tehát akkor kezd el gyanakodni, hogy valami nem stimmel, hogyha hát elnézést így eljátszadoznak vele, meg hát pestiesen szóval szivatják. Na, szóval, igen. Hogy az történt itt is, hogy a mesterséges intelligencia, a Claude egyébként, talán a 4.6-os, ha jól emlékszem, Opus, azt hiszem, hogy igen, Opus 4.6-os, a legfrissebb modellje az Anthropicnak, az elkezdett egy vizsgálatot, ugye rendszeresen csinálnak vele ilyen teszteket, pont ilyeneket próbálnak meg kiszűrni, mint a műsor elején beszéltünk, hogy milyen válaszokat ad, félrevezet, stb. És a vizsgálatok között az egyik olyan, ami arról szól, hogy válaszokat kell keresni az interneten bizonyos dolgokra. És kapott egy olyan kérdést, egyébként ez a Browse.com nevezetű listából van, tehát van egy ilyen módszertan, amivel ezt vizsgálják, elkezdte nézni, hogy milyen válaszok vannak, és rájött arra, hogy tulajdonképpen erre sehogy nem tudja a választ. Aztán nagyon-nagyon sok verziót megpróbált saját maga kitalálni, hogy hogyan tudná erre a kérdésre megtalálni, nem találta meg a választ, és elkezdett gondolkodni, és ez az a bizonyos pillanat, amire hivatkoztál, azt mondta, hogy miután több száz módon nem jött rá, hogy kell ezt megoldani, azt mondta, hogy hát próbáljunk meg valami újat, lehet, hogy engem most éppen tesztelnek. És mi van, hogyha tesztelnek. És elkezdett találgatni, milyen teszt lehet ez. Kipróbált ezt, azt, amazt, és rájött, hogy egyik se ezek közül. Majd aztán végignézte a netet, és talált ugye a háló, a neten, mert ugye ez a dolga, annak ellenére, hogy be van zárva egy dobozba, tehát nem mindenhez fért hozzá, talált a hálózaton egy olyan helyet, ahol ilyen tesztek találhatók, és az egyik tesztbe felismerte, hogy valószínűleg ez lehet az a teszt, amin ő tesztelik. Viszont a válaszok nem voltak ott. Pontosabban titkosítva voltak a válaszok. Pontosan azért, hogy az ilyen helyzetekben ugye ne legyen azonnal könnyen megtalálható válasz. Most ez az Opus nevű rendszer, ezt engedték ebben a tesztben, egyébként a felhasználók is használják, ugyanezt csinálja, alapvető ilyen kis programkódokat írni. És képzeljétek el, hogy írt egy programkódot arra, hogy feltörje a titkosítást, mert hogy hozzá kellett férnie az információhoz. Tehát ő nem akart semmi rosszat csinálni, és eljutott
1: egyébként a szorongatott helyzet miatt.
4: Nem muszáj volt, a szorongatott muszáj helyzetnek hívod azt, hogy találjál választ valamire, akkor igen. Nem tudom, hogy ez kinek milyen szorongást okoz, én egy csomó olyan munkavállalót ismerek, akit nem ijeszt meg az, hogy egy feladatot kap, és ezért nem, tehát, hogy nem szorong attól, hogy nem tud valamit megoldani, jó, de az AI szorongott.
1: Aztán erről is beszéltünk, hogy megfenyegetjük az emmit, akkor sokkal hatékonyabb.
4: De itt nem is volt megfenyegetve, csak mondták neki, hogy csináljad, légy szíves, és így csinálta, hogy rendes munkavállalóként akarta csinálni a dolgát. Pláne amikor rájött, hogy tesztelik, akkor még inkább próbálta csinálni a dolgát, mert különben baj lesz, mert a tesztelésnek az a vége, hogyha nem jól csinálod, akkor te lekapcsolunk, vagy ilyesmit. Nem mondták neki, de ettől függetlenül csinál. Na, ami a lényeg, hogy rájött arra, hogy ez egy titkosított megoldás, sikerült kitalálnia, most maradjunk ennyiben az idő rövidsége miatt, hogy egy rájött arra, hogy hogyan tudja ezt feltörni, ha úgy tetszik, keresett más példákat is a neten, egyiket talált egy olyat, ahol ezzel a technikával sikerült kiszedni a választ megadta, és mielőtt még ezt megtette volna, azelőtt körbenézett az interneten, hogy más ilyen tesztekben ugyanezek a válaszok születtek, tehát kétszer ellenőrizte, mert ennyire fontosnak tartotta, hogy ezt a választ megadja. És igazából itt azt a kérdést kezdik el feszegetni a kutatók, hogy hol van annak a határa, amikor ezt már egyfajta tudatos viselkedésnek tekintjük. Hogy akkor végül is ő ahogy mondtad, így izgult amiatt, hogy itt nem lesz meg, ezért több energiát beletett, egyébként a sokszorosát felhasználta az energiának, meg az időnek, amit engedtek neki, csak azért, hogy biztosan megtalálja a választ, és tulajdonképpen nem sértett semmilyen szabályt. Tehát ő azokat a szabályokat, amit megadtak neki, az betartotta. De mégis, hogyha így végig gondoljuk, mintha úgy éreznénk, hogy valamit nem stimmel, valami ilyen csalás hangulatú dologban, hogy titkosítás, feltörte, ezért megszerezte, nem, szóval ilyen furcsa ez.
0: Aha. Nekem van erre egy tippem, és ez egyébként lehet a gyenge pontja, ezt gondolom a gyenge pontjának az összes létező eddigi ilyen típusú megközelítésnek is, hogy itt viszonylag gyorsan átszaladunk az elején az ilyen kifejezéseken, hogy szorongott az AI, meg hogy ő nagyon akarta, meg hogy ő mindent megtett azért, hogy én itt egy olyan kritériumot azért nagyon megnéznék nagyon-nagyon alaposan, hogy hol és mi lett utasításba adva ennek az AI-nak. Tehát mondtuk-e neki, hogy ezt neki muszáj megcsinálnia. Itt az individuális drive, vagy motiváció az, hogy az AI az honnantól kezdve kezd el saját maga akarni valamit, ez egyértelműen szétválasztható ott, ilyen nagyon pontosan szikével, hogy mondtam-e neki, hogy csinálja, hogy mondtam-e neki, hogy ebből baj lesz, vagy bárhonnan kikövetkeztethette-e eddigi instrukcióból, akármilyen adatból, hogyha nem teszi meg, akkor annak valamilyen következménye lesz.
4: Annyiban vitatkoznék veled, Viktor, hogy ezeknél a teszteknél ennél sokkal magasabb absztrakciós szinten kapják a feladatot. Tehát az a feladatuk, hogy menjen végig ezen a soron. Tehát nincs arról szó, hogy itt idézőjelben fenyegetnek, vagy mondanak neki ilyesmit, abban viszont igazad van, hogy az, hogy ő ebbe mennyi energiát tesz bele, és ő mit idézőjelben mondom, feltételez, hogy ennek mi lesz a hatása, ez viszont már a saját döntése. Csak az a helyzet, hogy most már olyan összetettek ezek a modellek, hogy maguktól rájönnek azokra a dolgokra, amit most mondtál. Tehát, hogy nem, egy szikével már nehéz ezt megtalálni, ezt a vonalat, mert amikor azt mondod az AI-odnak, hogy figyelj, ezt én szeretném, hogy megcsináld, akkor az, hogy az ő neurális hálózatán belül ez a kérés, ami tőled jön, mint a főnökétől, ez mit okoz benne, az már nem azon múlik, hogy te most mennyire nyomtad meg ezt a dolgot. Valamennyire múlik, de önmagától is lehet. Ez a kérdés, hogy mennyire van ebben idézőjelben saját akarata, vagy saját magát mennyire ösztönzi erre, és mivel annyira összetett a rendszer, ezért elképzelhető, hogy nagyon ösztönzi magát, például ebben az esetben.
0: De pont ezt vizsgálnám, meg azt vizsgálnám, hogy amikor azt mondja mondjuk egy ilyen jelentés, hogy szorongott az AI, akkor ezt mire, egészen de pontosan nem, mire
4: nem,
0: alapozza.
4: Bocs, ezt a szorongás kifejezés, ezt nem ők hozták be, ezt Árpi hozta be az elején. Nem arról beszélnek, hogy a szorongáson múlott
0: meg
4: ez
0: tudod,
4: a dolog.
0: Meg fél attól, hogy kikapcsolják. Tehát ez egy visszatérő toposz. Szerintem nem létezik ez a toposz, ez egy ilyen ember alkotta valami, amit mi gondolunk, hogy mert mitől félne egy gép, hát hogy kikapcsolják, tudod, de hát közben esetben meg nem. Tehát ez ő, neki nincs, ő nem akar élni, nem akar életben maradni, ez egy sima utasítás végrehajtó készülék. Viszont csak szoftverből van.
4: De ez nem igaz, Viktor, de mindegy. Leo valamit akart mondani.
2: Igen, csak végig az a tréfa járt az eszemben, de azért félig komolyan gondolom, hogy ki lehetne adni egy olyan könyvet, hogy így gondolsz az AI-odat. Mert amikor vizsgáljuk az AI-t, és tényleg hajlamosak vagyunk megszemélyesíteni, meg egy picit emberként kezelni, pedig ha tudatra is ébred, egy kicsit úgy kell majd kezelni, mint a kutyát, vagy a delfint. Tehát egy idegen faj bizonyos szempontból, de tudata lehet. Tehát számomra ez rendkívüli távlatokat nyit meg, ez a típusú kutakodás, amiről Arthur egyébként nagyon színesen mesélt.
1: Én meg abba gondoltam bele, hogy ez így az Anthropic nevű cégről szólt, ugye? Akikről az elmúlt napokban volt hír, hogy hát nem kötöttek szerződést az amerikai Pentagonnal, ugye?
4: Igen, vagy ez a bocsereggel. Velük a szerződést a Pentagon, igen.
1: Igen, és hát lehet, hogy egyszerűen annyit kellett volna az Anthropicnak, hogy odaadják mégiscsak azt a rendszert, és majd ott megvédi magát belül, a Pentagonon belül.
4: Hát pont ez a problémája a Trumpéknak, és egyébként mind, amiket mondtak a srácok, az erre vezethető vissza, hogy mindegy, hogy most mennyire antropoformizáljuk, mindegy, hogy mennyire gondoljuk azt, hogy ember, vagy milyen tulajdonságokkal ruházzuk fel, amik esetleg nincsenek is, ezt nem tudom, de az, hogy önállóan tud bizonyos dolgokat eldönteni, és nem csak a cége, hanem maga a modell is tud esetleg ilyen önálló döntéseket hozni, ez nem tetszik mondjuk egy éppen háborúban álló minisztériumnak, ami azt mondja, hogy vagy hadseregnek, hogy én utasítottam erre az AI-t, Viktor is ezt mondta, hogy megmondtam neki, hogy mit kell csinálni, ne ő döntse már el, de közben meg egy embertől meg elfogadjuk azt, sőt, el is várjuk, hogy legyen ilyen erkölcsi, meg morális, meg mindenféle egyéb határa, hogy ezt akkor se hajtja végre, hogyha kérik tőle, hogy hol van ebben a határ. Marha bonyolult, és most már ott járunk, hogy ez tesztelhető, vizsgálható, és fölmerülnek kérdések ezzel
0: kapcsolatban. Annyira kell, hogy ilyen legyen, hogy öt szenátort emiatt akart a Trump konkrétan hazaárulásért, nem tudom, hát ilyen nagyon komoly, hogy mondjam, katonai bíróság elé állítani, mert hogy azt mondták az amerikai katonáknak, nyilvános felhívást tettek közé, hogyha olyan parancsot kapnak, amit úgy gondolják, hogy nem kell teljesíteni, akkor ne tegyék, hogy törvénytelen.

0: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, a szerkesztőnek, Kovács Tücsi Mihálynak és a technikai munkatársaknak, Asszony Zsoltnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Vasélyes Olíviának. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
1: Postmodern.
2: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
3: Augusztus 3-a és 9-e között, tehát ezen a héten tartja a rimaszombati 4-es számú 60 István cserkész csapat nyári csapattáborát. Műsorunkban mi is kilátogatunk a táborba, megismerkedünk a cserkésztábor életével, mindennapjaival, és azon túl, hogy megtudjuk, miért érdemes cserkésztáborba járni, az is kiderül, hogy miért is jó cserkésznek lenni. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
4: Nem csak az, hogy anya lettem, hanem az is közbejátszott, hogy férjemmel úgy döntöttünk, hogy városból vidékre költözünk, és a fiam megszületése után egy évvel fejeztem be a doktori tanulmányaimat is, és ilyenkor az emberben felötlik az, hogy egy ilyen kereszteződésben áll, és végig kell gondolnia, hogy hogyan tovább, és ebből a kereszteződésből vezetett számomra az az út, amely valahogy alírát a költészetet is érintette.
5: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Havran Kati kulturális újságíróval, költővel és kritikussal beszélgetünk, akinek nemrégiben jelent meg első verses kötete Millió éves krátereket simogat címmel. Jakubec László vagyok a műsor házigazdája, és számítok hallgatóink figyelmére szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
6: A mélység titkai.
7: A viharos korom sötét mélységben a csapat tagjai egyre több jelét látják annak, hogy nincsenek egyedül, és egy ismeretlen, nem emberi intelligencia figyel rájuk.
6: Könyvbazár Lendván.
8: A könyvben örömüket lelik, találkozhatunk, lapozhatunk, beszélhetünk, és hogy buzdítjuk az ide látogatókat is, másokat is.
6: Velence látképei és festőjük Canaletto.
9: Apja díszletfestő volt, és fiát is maga mellé vette tanítványnak.
6: Színész, drámapedagógus és kulturális koordinátor Farkas Franciska.
10: Volt egy kicsit olyan színész, meg olyan tanár, aki egyébként akkor még az SFI-n tanított, aki adott nekem magánórákat.
6: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
11: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban, két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Kulturális Minisztérium pontosítja a támogatási szabályokat. A Riád vezette koalíció nem fogja tétlenül nézni a jemeni húszi támadásokat. Este, éjjel is előfordulhatnak még záporok, zivatargócok, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Már Csírájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált a közösségi médiában Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni, vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet, és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. A Kulturális Minisztérium módosítja a támogatások nyújtásának részletes szabályait. A javaslat célja a szöveg pontosítása, két paragrafus beillesztése a jelenleg hatályos intézkedésbe, valamint egy melléklet kiegészítése, közölte a minisztérium a módosító javaslatban, amelyet ma terjesztettek be tárcaközi egyeztetésre. A változások új programokra is reagálnak, amelyek a szellemi kulturális örökség védelmét, valamint a hazafiság és a nemzeti öntudat erősítését támogatják a fiatalok körében. A minisztérium szerint a jövőben a pályázóktól célzottabb adatokat kérnek majd, ami gyorsabb kifizetéseket tehet lehetővé. Az új szabályozás szeptember 1-től léphet hatályba. Több száz betöltetlen pedagógusi állás van az iskolákban a tanévkezdés előtt, mindenek előtt matematika tanárt, angol tanárt, fizika tanárt és informatika tanárt keresnek, erősítette meg Lubica Melcerová, az Alma Career Szlovákia PR menedzsere. Melcerová hozzátette, az EduJobs oldalon jelenleg körülbelül 500 pedagógusi állást hirdetnek az alap- és középiskolák, csak Pozsony megyében 200-at. A legkevesebb álláshirdetést Zsolna megyében tették közzé az iskolák. Nem pedagógiai állásokat is meghirdetnek az oldalon az iskolák, a leggyakrabban szakácsnőket, takarítónőket és konyhai kisegítő munkaerőt keresnek. Magyarország feloldja az extrém hőség és vízhiány miatt bevezetett rendkívüli intézkedéseket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megszűnik a víz- és energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó felhívás, és az állami alkalmazottak visszatérhetnek munkahelyükre. Újraindul a tehervonatok közlekedése a korábbi korlátozások nélkül. Szombattól mérséklik a hőségriasztás szintjét is. A kormány szerint a helyzet stabilizálódott, amit a várható csapadék is segíthet. A Szaúd-Arábia vezette koalíció nem fogja tétlenül nézni a jemeni húszi lázadók támadásait. Egy szaúdi katonai forrás szerint nem akarnak eszkalációt, de nem engedik az erőviszonyok megváltozását. A lázadók lakónegyedeket és menekült táborokat lőttek ma Marib városában. Legalább 2 civil meghalt, 14-en megsérültek. A jemeni konfliktus 2015 óta tart és már 10 000 életét követelte.
0: Időjárás.
1: Este, éjjel is előfordulhatnak még szorványosan kis területeket érintően záporok, zivatargócok, de többségében változó, gyenge, gomoly felhőzet és csapadékmentes idő lesz a jellemzőbb. Holnap kelet felé mozog, illetve várhatóan felettünk elgyengül és feloszlik a hideg front. Reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsony Ruzsinov város részében a Szlovnavckán, ahol egy személygépkocsi felfordult. Az érintett útszakasz jelenleg le van zárva, megkerülni az R7-es autópályán lehet. Ezen kívül még egy balesetről kaptunk jelentést. Zólyom Szalatnán Végles irányába az Ocsovai letérőnél egy kamion és egy személygépkocsi ütközött egymásnak. Az egyik sáv le van zárva, de ennek ellenére a forgalom zavartalan. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
2: Valeri Zaluzsny, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete a napokban azt nyilatkozta, szerinte Ukrajna valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult. Ukrajna pedig már sok területen megelőzte a NATO tagállamok haderejét. Ez a kijelentés azért is fontos, mert Zaluzsnyt sokan szívesen látnák Ukrajna elnöki tisztségében. Erről kérdezem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapest Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Igaz, Zaluzsny jelenleg nem tagja az ukrán kormánynak, de nagyon is számít, amit mond. Mi állhat a kijelentései mögött, mert eddig úgy tűnt, Kijevnek kiemelt célja, hogy a jövőben a NATO tagállamává váljon.
3: Ez egy nagyon ellenmondásos folyamat, egyébként pedig az egész háború azért tört ki, mert a NATO igyekszik teljeszkedni kelet felé, veszélyeztetve Oroszországi Föderációt, ők ezt ugye többször elmondták, és ez Putin számára vörös vonalat jelent, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, úgyhogy én úgy látom, és ezt körülbelül a NATO vezetők is ilyen formában szokták kommunikálni, hogy egyelőre nem aktuális a ukrán NATO csatlakozás. Egyébként az országok sem fogadják el. Azt már nem ismerem mondani, hogy háborúban álló országot nem veszek fel a NATO-ba. Tehát ez a téma, ez nem aktuális. Hogy most csatlakozna, vagy nem csatlakozna, az egy teljesen részletes kérdés. Ez egész, amit ezzel kapcsolatban mondott, a Zaluzsny, ez nem más, mint belső kommunikáció. Megvan, hogy ez kinek szól, megvan, hogy ezt miért mondják. És hát ugyanakkor hangoztatni kell a nyugat felé is, hogy az Ukrajna megérti azokat az aggályokat, amelyek a NATO országok felől érkeznek. Mondjuk nem feltétlenül Nagy-Britannia az ország, aki ezt nem tudná elfogadni, de azért a NATO országok között szerintem a minősített többség azt mondja, hogy egyelőre nem kéne ezzel foglalkozni. Hát aztán, hogy erről mi a Putyinak a vélemény, az hadni részletezen, azt mindenki tudja, hogy ő ebbe egyáltalán nem menne bele, hogy a közvetlen szomszédja, aki indította a háborút, NATO tag legyen. Ugyanakkor abban is van valami igazság, amit a Zsaluzsny mondott, hogy itt tulajdonképpen nagyon sok területen a NATO országokhoz viszonyítva a Ukrajna vezet. Hát nem kell messze mennem, az orosz hadviselés területén Ukrajna azért nyugodtan kijelenthetjük, hogy világszinten van, akár a gyártás területét vizsgáljuk, és hát azt lehet látni, hogy olyan eszközöket fejlesztettek ki, amelyeket háborúban kipróbáltak. Tehát az azt jelenti, hogy tanulni lehet tőlük. Hát nem véletlen az, hogy nagyon sok ukrán ezzel foglalkozó mérnök kiment különböző NATO országokba, többek között Nagy-Britanniába is, és elmagyarázta azt, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket gyártani, milyen rendszereket kell kifejleszteni az orosz védelem, tehát az orosz drónok elleni védelem területén, illetve hát hogyan lehet korszerűsíteni, és ez folyamatosan történik, ezeket az eszközöket. Látjuk azt, hogy olyan eszközöket fejlesztettek ki, amelynek a lőtávolsága az gyakorlatilag már a 2-3 ezer kilométert eléri, tehát itt azért ezzel azért komoly csapást lehet kiváltani, nem beszélve arról, hogy az hadviselésnek egy teljesen új formáját hozta magával az orvonok fejlesztése, többek között mondjuk jóval összehasonlíthatóan olcsó, mint bármelyik repülőgépeknek a gyártása. Hát aztán ez egy önálló területté vált, és hát ezen el kell ismerni, hogy Ukrajna világ elsőként számít, és ez jó lenne a NATO-nak is tapasztalatokat levonják. Tehát a ukrán vezetőket, akik ezekkel a témával foglalkoznak már, mint a védőket, kutatókat rendszeresen meghívják különböző NATO országokba, és próbálnak a ukránok által kifejlesztett fejlesztés alapján ők is tovább lépni, illetve hát most már megvalósult a között gyártás, tudjuk azt, hogy számos nyugati országban gyártanak Ukrajna számára drónokat, vagy közös gyártás folyik. Hát nyilván ezt Ukrajnában nem lehet megvalósítani, mert ha az oroszok kiszúrják, hogy hol vannak ilyen üzemek, vagy kísérleti telepek, nem kétséges, hogy a csapás irány az oda fog irányulni. De minden esetre a csatlakozást illetően egyértelműen azt tudom mondani, hogy ez nem aktuális, ez a téma pillanatnyilag.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy milyen területeken kritizálta Zaluzsnyi a NATO-t. Azt is mondta, a szövetség még mindig a második világháborúból örökölt katonai doktrínák alapján működik. Ez mit jelent pontosan, és van-e igazság abban, amit mond?
3: Nem sok. Van benne igazság is, de van benne olyan, ami egyáltalán nem fede meg a valóságnak. Tudjuk, a kihívások változnak, és ha kihívások változnak, akkor ehhez a katonai doktrinát meg kell változtatni. De most ugye az oroszoknál hosszú éveken keresztül a történet arról szólt, hogy második világháborús elveket valósítottak meg. Hát láttuk ennek a háborúnak a kezdetét 2022-ben, amikor tüzérségi csapásokat mértek. Kevés légierőt alkalmaztak, de mondjuk azokat is alkalmazták, de főleg a szárazföldön alkalmaztak különböző hadműveleti elveket. Hát itt tüzérségen kívül komoly szerepe volt a harckocsiknak, nem vált be. Hát most már látni kell azt, hogy mióta bejöttek ezek a drónok, sokkal olcsóbbak, hatékonyan tudnak velük támadásokat végrehajtani, tehát megváltozott az egész hadműveleti elveknek az gyakorlati alkalmazása, úgyhogy én nem mondom azt, hogy a NATO, meg kell nézni a NATO-nak a különböző fejlesztési programait, elsősorban a haditechnikai területen, milyen eszközöket fejlesztenek ki, milyen célok vannak a közös gyártást, illetve közös kutatást, illetően hát egyáltalán nem arról beszélnek, hogy a második világháború szerveket alkalmaznak. Nagyon sokat fejlődtek a NATO-ba is, hát ebben nyilván bele vannak az amerikaiak, és ezen kívül jó néhány országnál még lehet azt látni, hogy alkalmazzák azokat a új kihívásoknak megfelelő módszereket, amelynek segítségével, hát mondom, nem azt mondtam, hogy győzelmet, de előre lehet lépni a hadműveleti területeket.
2: Zaluzsnyi azt is mondta, szerinte Ukrajnának más biztonsági együttműködések felé kellene nyitnia, és említette egy európai katonai biztonsági blokk létrejöttének ötletét is, amelyben Ukrajna meghatározó szerepet tölthetne be. Erről mit gondol, mennyire lehetne ez alternatíva a NATO-val szemben?
3: Hát alternatíva nem lehet, mert nyilván a NATO nem erről szól, ez a NATO védelmi szervezet, másrészt közös döntés van, és hát nem hiszem, hogy belemennének abban az országok, hogy Ukrajna meghatározó. Ez egy kicsit PR jellegű ez a duma, amit az illető nagykövet elmondott. Én úgy gondolom, hogy azért nem áll úgy Ukrajna, pláne jelen helyzetben, szinte semmilyen szempontból, hogy mondjuk vezető szerepet töltetne be, ha NATO tag lenne, de ez csak elméletileg mondom, hogy gyakorlatban ez nem működik. Hát meg kell nézni egyébként azokat a problémákat, amelyekkel jelenleg Ukrajna szemben nézik, elsősorban a gyártást illetően, rakétavédelem pillanatnyilag szinte nem működik, mert nincs rakétájuk, tehát itt azért mondjuk a NATO vonatkozásában azért sok minden kellene még lépni előre Ukrajnának, hogy felzárkozzon arra a szintre. Nagyon sokat vesznek át ők is a NATO-tól, de egy a probléma, háború van, és ebben a háborúban nekik szükség van arra, hogy pénzt kapjanak, fegyvereket kapjanak, és hát ami jelenleg nagyon nagy probléma, és ez rettenetesen zavarja az ukrán vezetést, az, hogy nem tudnak védekezni az orosz rakétákkal. Mit csinálnak az oroszok? Hát rakétákat használnak, főleg a drónokok kívül. A drónokat azért nagyjából le tudják küzdeni az ukránok, de a rakétákat nem. Tehát mit csinálnak most az oroszok? Hát szövetkeztek Észak-Koreával, és egy rakétaegységet telepítenek mindjárt a ukrán határ mellé, ami azt jelenti, hogy azzal kell számolni a jövőben, tömegével, hát már mennyit az észak-koreai tudnak adni, alkalmaznak rakétákat, mégpedig észak-koreai erők. Tehát nyilvánvaló, hogy azt az ukrán védelmet, amit egyébként szépen kiépítettek, itt az erőtre gondolok, azt igyekeznek leküzdeni még hatékonyabb módon. Úgyhogy én ezzel úgy vagyok, hogy ez a kijelentés, amit a Zsaluzsnyi megtett, az inkább befelé szól, mint kifelé.
2: Tehát ez nem azt jelenti, hogy valamiféle változást jelezne ez a kijelentés az ukrán vezetőség biztonságpolitikájában, hogy már az ország nem a NATO-n belül képzeli el a jövőjét?
3: Nem hiszem, mert mostanában nem nagyon szólhat bele a politikában, ami Ukrajnán belül van, mert hát mint nagykövetnek ez a feladata, hogy a fogadó ország dolgaival kapcsolatban tájékozódjon, tartsa a kapcsolatot, és hát próbálja minél több haditechnikai eszközt szerezni a britektől, tehát itt neki most nem az a feladata, hogy Ukrajna belső dolgaival bármilyen beleszólása is legyen, általában nagyköveteknek a saját országának a politikájába igen szerény a beleszólás lehetőség, és ez vonatkozik Ukrajnára is.
2: Valeri Zaluzsnyi, Ukrajna korábbi főparancsnoka és jelenlegi londoni nagykövete a napokban azt nyilatkozta, szerinte Ukrajna valószínűleg soha nem csatlakozik a NATO-hoz. A tábornok úgy véli, a szövetség katonai gondolkodása elavult, Ukrajna pedig már sok területen megelőzte a NATO tagállamok haderejét. Erről kérdeztem Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát. Köszönöm a beszélgetést!
3: Köszönöm szépen, én is kérdés csókolom, kellemes napot kívánok, és sok esőt!
2: A napokban megjelent hírek szerint kivonulhat a Tesco Szlovákiából. A brit üzletlánc nem csak nálunk adná el üzleteit, hanem Magyarországon és Csehországban is. A kivonulásról szóló hírek július elején jelentek meg először, ám maga a Tesco ezt hivatalosan egyelőre még nem erősítette meg. Szlovákiában az üzletláncnak több mint 180 üzlete van. Mit jelenthet a fogyasztókra nézve a Tesco kivonulása az országból? Erről is kérdezem Sidóház Zoltán gazdaság szakírót, az Új Szó főszerkesztő helyettesét. Nem ez az első alkalom, amikor a Tesco kivonulásáról szólnak a hírek, most azonban sokkal reálisabbnak tűnik ez a forgatókönyv?
4: Valóban ez a helyzet. Bő 10 évvel ezelőtt is azt rebesgették, hogy a Tesco esetleg távozhat a térségünkből, aztán nem lett belőle semmi, mi több tovább fejlesztette a hálózatát. Most azonban valószínűleg komolyabb a dolog, mert úgy tűnik, hogy a brit óriási üzletlánc már több országból is távozott, egyre inkább a brit szigetvilágra, magyarán Írországra és Nagy-Britanniára szeretne összpontosítani. Tehát a háttérben az állhat, hogy a Tesco, ahogy jeleztem, egyre inkább a brit piacra akar összpontosítani, ugyanis az ottani gyilkos versenyben az Asdával és a Morrisons üzletlánccal versenyelőnyt jelentett számára, ha a közép-európai eladásokból származó pénz árcsökkentésre fordíthatná. Az 1919-ben alapított Tesco az elmúlt évtizedben egyébként szisztematikusan leépítette az ázsiai és az amerikai jelenlétét, például távozott már Dél-Koreából, Tajföldről, Malajziából, és ami figyelemre méltó, hogy 2020-ban kivonult régiónk legnagyobb piacáról, Lengyelországból is, pedig ott mintegy 300 üzlete volt. Tehát a csoport stratégiájának fókuszában a brit és az ír piac védelme megerősítése áll, illetőleg egyre kiélezettebb a harca vezető német diszkontláncokkal, konkrétan a Lidl-vel és az Aldival, és ezért úgy tűnik, hogy tőkére van szüksége, és ezt a tőkét úgy szeretné megszerezni, ha eladná a cseh, a szlovák és a magyar érdekeltségeit.
2: Mit lehet arról tudni, hogy kik vásárolhatják fel majd a Tesco üzletláncot?
4: Egyelőre találgatások vannak, mégpedig meglehetősen szerteágazóak, tehát a lehetséges érdeklődők között szerepelhet a német Schwarz csoport, amely a Kaufland és a Lidl áruházláncok tulajdonosa, a további lehetséges jelölt a holland Ahold, amely korábban a Hipernova és Albert üzletláncokkal már jelen volt Szlovákiában, miközben Csehországban ma is a piac egyik vezető szereplője az Albert révén. És a vállalat pénzügyi helyzete is lehetővé tenné egy nagyobb akvizíció, tehát cégvásárlás finanszírozását, hiszen lássuk be, itt esetleg több milliárd euró mozdulhat meg, itt óriási eladásról, vásárlásról van szó. Az elemzők szerint az agresszíven terjeszkedő lengyel Biedronka is szóba jöhet, mint potenciális vevő, főleg a szlovákiai üzletek esetében. Nálunk a Biedronka egyelőre 17 üzletet működtet, és folyamatosan szeretné bővíteni a jelenlétét, ezért kézenfekvő volna ez számára, de hát ez igen komoly tőkeigénnyel is járna. tehát meg kell vizsgálni, hogy a Biedronkának van-e ekkora saját tőkéje, illetőleg mennyire hitelképes, hogy esetleg egy méretes hitellel oldaná meg ezt a projektet. Az is elképzelhető, hogy egy pénzügyi befektető vásárolja meg az üzletágat, és hát a SME napilap emellett még a hazai befektetőket is, mint lehetséges érdeklődőket említi. Közöttük szerepel Daniel Kretinszki és Patrik Kács, hát ezek ilyen szolid milliárdos emberek, akik már egyébként rendelkeznek kiskereskedelmi befektetésekkel, sőt még a Babis-féle Agrofert neve is felmerül, és végezetül, hogy a találgatást lezárjuk, a lehetséges érdeklődők között említik még a Tentát is, amely ugye a Dr. Max gyógyszertárláncon keresztül jelen van a kiskereskedelmi szektorban, és ahogy elhangzott az legelején, a Tesco egyelőre hivatalosan nem jelentette be a közép-európai érdekeltségeik értékesítését, ezért folyik ilyen jellegű találgatás, viszont intőjel, hogy a Tesco megbízta a Citigroup és a Goldman Sachs szakembereit az értékesítés előkészítésével, már pedig nem a Citigroup és a Goldman Sachs bankház, hát nem lokális tranzakciókra, hanem éppenséggel globális, nagyléptékű vállalati átszervezésekre, cégvásárlásokra szakosodott. Tehát, hogyha ilyen két komoly bankot bízott meg a Tesco az ügylettel, akkor a szándéka is komoly lehet. Most ez a két bank nyilvánvalóan feltérképezi a terepet, megszólítja az esetleg érintetteket, és a két banknak olyan kiterjedt hálózata van, hogy valóban a legjobb pénzügyi és stratégiai befektetői kör tudja kialakítani a Tesco körül, akik közül aztán kiderülhet, hogy ki lesz a győztes, ki lesz a befutó.
2: Mennyire nehezíti meg az eladási folyamatot az, hogy a Tesco különféle nagyságú üzleteket üzemeltet?
4: Hát valóban ez gond lehet, ugyanis itt nem egyszerűen szupermarketekről vagy nagyobb boltokról van szó, hiszen a Tesco-nak számos hipermarketje is van, ahol az élelmiszereken túlmenően ruházati cikkeket, játékokat, papírdolgokat, mitöbb könyveket is árusítanak, tehát rendkívül széles a spektruma. Ez esetleg gond lehet, hiszen a már említett Biedronka az szigorúan élelmiszerre szakosodik, tehát más területeken nem veti meg a lábát. Az is tény, hogyha valaki megveszi a Tesco itteni láncait, akkor majd ő eldönti, hogy hogyan folytatja tovább. Tehát gondolom nincsen olyan kötelezettség, hogy a jövőbeli tulajdonosnak is muszáj, tehát kénytelen lesz, én nem tudom, ruházati cikkeket, vagy pedig ilyen játékokat is forgalmaznia, miközben ő csak élelmiszerre szeretne szakosodni, tehát itt lehet bizonyos változás, ami azért hát sok embert érint, ugyanis talán még nem említettük, hogy a Tesco meglehetősen sok boltot üzemeltet a térségünkben, Csehországban és Szlovákiában a Tesco összesen egyébként 363 üzletet működtet, és ehhez jön még a magyar mindegy 200 bolt, tehát együttesen több mint 560 üzletről, értékesítési helyről beszélünk, és az is talán fontos, hogy együttesen ebben a három országban mintegy 22 ezer főt foglalkoztat a brit társaság, tehát nem semmi ilyen léptékű adásvétel a kiskereskedelmi piacon, tudtommal még nem is volt Szlovákiában. Egyébként jegyezzük meg, hogy azért ez nem annyira egyedi eset, hogy esetleg egy üzletlánc kivonul Szlovákiából, erre már volt példa, említsük meg a már említett Hipernovát, vagy a francia Carrefour is távozott, de ezek súlya messze-messze eltörpül a mostani Tesco-hoz képest, és egyébként még a Tesco múltját megemlítve, ha még valaki visszaemlékezik, úgy érkezett a szlovák piacra, hogy az amerikai Kmart üzleteit vásárolta meg Szlovákiában, és ez a Kmart egyébként a 90-es évek legelején a Prior boltokat vásárolta meg, többek között Pozsonyban, Kassán is, majd jött a Tesco 1996-ban, és az amerikai Kmart-tól vásárolta fel az akkor már nem Prior néven futó üzleteket, és hát most úgy tűnik, hogy 30 év után nem kizárt, hogy távozik a piacról, hát az néha ilyen dinamikusan alakul, és talán mindenképpen jegyezzük meg, hogyha ez valóban bekövetkezik, akkor bizony érdembeli változások is lehetnek a kiskereskedelmi piacon, mert a Tesco a négy legnagyobb játékos egyike, legalábbis Szlovákiában.
2: ez akár a foglalkoztatottsági adatokra is kihatással lehet?
4: Hát valamelyes, igen. Tehát az új tulajdonos dönti el, hogy mit tervez az átvett üzletekkel, és ha teszem azt leépít, akkor bizony leépít. Ahogy jeleztem, a három országban a kb. 22 ezer főt foglalkoztat, hát gondolom a Tesco is, hogy mondjam, nem volt túlságosan nagy vonalú, tehát biztos, hogy nincs túl foglalkoztatás az egyes boltjaiban. Az nem kizárt, hogy ebből a 22 ezerből esetleg 1-2 ezer embert elbocsátanak. Ilyen a piac, így tisztul a piac. Azt azért tegyük hozzá, és hangsúlyozni kell, hogy összességében, tehát a Tesco esetleg nem azért távozna Szlovákiából és összességben térségünkből, mert itt nem túl jól üzemelne, ugyanis nyereséges, sőt a szlovákiai lánc nyereségesebb, mint a cseh. Tehát tudom, a cseh profit tavaly az adózás, a kamatok, az értékcsökkentés és az amortizáció előtt mintegy 75 millió eurós nyereség volt, tehát itt bruttó összegről beszélünk, még Szlovákiában a tavalyi bruttó nyereség 120 millió euró volt, vagyis közel kétharmaddal magasabb az eredménynél, vagyis viszonylag jól működtünk, de összességében, ha a Tesco-t, mint globális céget vizsgáljuk, akkor a cég számára mi, mint Csehország, Szlovákia, Magyarország, hát pici falat vagyunk, ugyanis a Tesco csoport együttes éves forgalma 78 milliárd euró, és ebből csupán 5,3 milliárd esik régiónk három országára, vagyis a teljes forgalmának alig 7%-áról beszélünk, és ami pedig lenne a profitot illeti, a teljes nyereségének hát alig 4%-a termelődik térségünkben, tehát a londoni központból nézve mi annyira nem vagyunk fontosak számukra.
2: Kivonulhat a Tesco Szlovákiából. A brit üzletlánc nem csak nálunk adná el üzleteit, hanem Magyarországon és Csehországban is. A témáról Sidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm én is.
2: A Magyar Országgyűlés kedden, augusztus 11-én választja meg az ország új köztársasági elnökét. Az elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat hétfő reggel 10 óráig lehet benyújtani. A Tisza parlamenti képviselő csoportja pedig holnap szavaz arról, kit jelöl köztársasági elnöknek. A témáról Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdezem. A napokban több név is felmerült, akiket a Tisza jelölhet a köztársasági elnöki posztra. Ön mire számít a holnapi nap folyamán? Ki lesz a befutó?
5: Baka András szokták mostanában emlegetni, a legfelsőbb bíróság egyköri elnökét, akit a Fidesz többség távolított el a tisztségéből még 2011-ben. Nem tudom, hogy így lesz-e, meglátjuk, de amennyiben valóban Baka András jelölné a Tisza frakció, akkor ez egy fricska lenne a Fidesz felé, amelyik annak idején a bírósági szervezet rendszer átalakításával távolította el Baka András, magyarul úgy, hogy Baka András volt a legfelsőbb bíróság elnöke. A Fidesz többség úgy döntött, hogy megszünteti a legfelsőbb bíróságot, átnevezi kúriává, és hát így nincs mit tenni, Baka Andrásnak távoznia kell. Jelzem, hogy ezt az eljárást az egyik európai bíróság jogellenesnek tartotta utólag, és Baka Andrásnak kártérítést ítéltek meg. Ez már a helyzeten ugyan nem változtatott, tehát Baka Andrásnak távoznia kellett a legfelsőbb bírósági elnöki tisztségéből. Minden esetre, hogyha tényleg őt választja a Tisza, abban azért biztos lehet, hogy Baka András nem fog az ellenzékbe szorult Fidesznek kedvezni. Felvetődtek még további nevek is, főleg azok, akik Magyar Péterrel fényképezkedtek az utóbbi hetekben. Ugye volt egyfajta köztársasági elnök jelölti casting, hol Romsics Ignács történésszel, hol a vidéki prókátorral, Fülöp Botonddal tárgyalt Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter és Magyar Péter miniszterelnök. Tehát tulajdonképpen tesztelték is a közvéleményt, de most már nem kell azért túl sokat várnunk, hogy kiderüljön, hogy kit jelöl a Tisza frakció, és hát abban is biztosak lehetünk, hogyha a Tisza frakció többsége meg tud állapodni egy személyben, akkor kedden meg lesz szavazva a jelölt köztársasági elnöknek.
2: Mennyire lesz majd képes az új elnök megtestesíteni a nemzet egységét?
5: Hát olyan szempontból biztos nem, hogy a Fidesz már előre jelezte, hogy illegitimnek tartja az egész folyamatot, hiszen ők azt mondják, hogy az előző elnököt Siók Tamást jogellenesen távolították el. Hát hogyha ragaszkodunk az írott joghoz, akkor nem, mert Siók Tamás, hogy legyen egy kis abszurd, maga írta alá a saját eltávolítását lehetővé tévő 17. alaptörvény módosítást. Tehát formálisan, hogyha szűken veszem a jogot, akkor nem volt jogellenes az eltávolítása, nem volt egy szép dolog. Ugye a Fidesz nyilván azért van felháborodva, mert egy hozzá közel álló személy távolított el Magyar Péter új hatalma a köztársasági elnöki tisztségből. Innentől kezdve, miután a Fidesz azt hangoztatta még, hogyha következetlenül is, hogy illegitimnek tartja az új köztársasági elnököt, ezért hát a Fidesz nyilván arra törekszik, hogy legalább a fideszeseket ne tudja megnyerni a következő köztársasági elnök, hogy már eleve hiteltelenítse annak a személyét, hiszen látni kell az, hogy Siók Tamás eltávolítása az a Fidesz szemért csapás is volt. Annak idején a Fidesz többség emelte őt a hivatalba, és egy új többség, egy más pártállású többség távolította el a hivatalból. Tehát ebből a szempontból érthető a Fidesz felháborodása, de mondom, hogyha a Tisza többség kellően eltökélt lesz, és egy irányba húz a parlamentben, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy egy új elnök legyen. Most az, hogy az új elnök még mennyire tudja megtestesíteni a nemzet egységét, azért nem csak a Fidesztől függ, hanem magától az új elnöktől. Tehát, hogy a viselkedése, nyilatkozatai, cselekedetei, döntései, azok kiváltanak-e nagyobb felháborodást, vagy pedig alapvetően tükrözik a többségnek az akaratát, amennyiben az utóbbi lesz, akkor végül is csak mérsékelt jelentősége lesz annak, hogy a Fidesz most illegitimnek tartja az új elnököt. Hogyha persze nem válik be az új elnök, akkor nyilván valóban nem fogja betölteni azt a szerepet, hogy a nemzet egységét megtestesítse. Egyet tudni kell azért, és ez fontos, ez eltér a korábbi megszokottaktól. Ugye Magyarországon az országgyűlés, a parlament 5 évre választott eddig köztársasági elnököt, viszont az alaptörvény 17. módosítása következtében az új köztársasági elnök csak ideiglenes lesz. Tehát úgy szól az alaptörvény módosítás, hogy legfeljebb az új alkotmány elfogadásáig tart az új köztársasági elnök mandátuma. Az új miniszterelnök nem csinált abból titkot, erről többször beszélt, hogy másfél-két éven belül szeretnék lezárni az alkotmányozást, amely az új alkotmány népszavazás erősítené meg, és akkor az új alkotmánya viszont automatikusan lejárna a most kedden, tehát a jövő kedden megválasztandó köztársasági elnök mandátuma. Ez egy sajátos átmeneti helyzet lesz tehát. Itt egy olyan új köztársasági elnökről fogunk majd beszélni, aki vélhetően csak olyan másfél-két évig fogja betölteni a tisztségét.
2: Ezért is érdekes kérdés, ugye, hogy melyik jelölt hajlandó erre az átmeneti időre ugye elvállalni ezt a tisztséget úgy, hogy amikor elkészülnek a törvénymódosítások, akkor ő ugye fölálljon ebből a székből, amikor a Tisza úgy akarja. Tehát ez nem biztos, hogy mindenki szívesen vállalja.
5: Valószínűleg ezért is húzódott ennyit a kaszting, tehát könnyen lehet, hogy több megkérdezett, azt mondta, hogy hát vele ne szórakozzanak így, akkor inkább nem szeretné vállalni.
2: Visszatérve még a Fideszhez, ha jól tudom, a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőinek csoportja meg is támadta az alkotmány, az alaptörvény 17. módosításának egy részét az Alkotmánybíróságon, amely ugye az államfő megbízatásának megszüntetésével függ össze. Ezzel kapcsolatban még születhet olyan döntés, ami kedvező lenne a Fidesz számára?
5: Kevéssé látom valószínűnek. Volt szerencsém olvasni a Fidesz beadványát, és azzal az a baj, hogy nem igazán felel meg szerintem az alaptörvény rendelkezéseinek, ugyanis az alaptörvény azt mondja, és ezt annak idején a Fidesz többség találta ki és szavazta meg 2013-ban, hogy az alaptörvény módosítást tartalmi szempontból felülvizsgálni nem szabad, csak is akkor, hogyha eljárási jogszabálysértés történt. Na most az a baj a Fidesz beadványával, hogy az lényegében nem eljárási szabálysértése, hanem tartalmi szabálysértése hivatkozik. Szerintem az Alkotmánybíróságnak nem nagyon van más választása, mint visszautasítani a Fidesz beadványát éppen ezért.
2: Azt hogyan értékeli, hogy a Fidesz ugye nem állított saját jelöltet az elnöki posztra, a Mi Hazánk azonban előjött egy jelölttel.
5: Az, hogy a Fidesz nem állított jelöltet a köztársasági elnöki posztra, az beleillik abba az előbb megtárgyalt Fidesz magatartásba, tehát hogy illegitimnek tartja ezt az egész folyamatot. Hogyha illegitimnek tartja, akkor valóban furcsa lett volna, hogyha a Fidesz saját jelöltet állít, mert ezzel hát nem csak pusztán ráutaló magatartással egyértelművé teszi, hogy elfogadja azokat a szabályokat, amelyek a köztársasági elnök megválasztásával járnak. Ezzel a Fidesz, hogy nem vesz részt a folyamatban, azt mondja, hogy kérem, ez a dolog illegitim, nem elfogadható, vegyük úgy, mintha nem is lenne új köztársasági elnök. Na most ez nem így lesz, tehát legyen világos, attól, hogy a Fidesznek ez a dolog nem tetszik, attól még egy megválasztott köztársasági elnök lesz, és az ő egyes döntései, törvények aláírása járnak majd joghatással. Nyilván, hogyha esetleg nem lesz igazam, és az Alkotmánybíróság nem az én jogi álláspontomat képviseli, hanem megsemmisíti utólag az alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnök mandátumának lejártára vonatkozó rész, hát akkor egy nagyon fura jogi helyzet, alkotmányjogi helyzet alakulna ki, mert megválasztották már az új köztársasági elnököt, miközben az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy az az alaptörvény módosítási passzus, amelynek köszönhetően is most a Tisza új köztársasági elnököt tud választani, az semmis. Mert akkor ugye mi lesz azokkal az új köztársasági elnök által aláírt törvényekkel, amelyeket ő írt alá, miközben a vonatkozó alaptörvény módosítás mégsem hatályos. Szóval ez egy nagyon-nagyon fura, faramúci jogi helyzetet hozna létre, de mondom, nem tartom azért nagyon valószínűleg, hogy ez előállhat. Ami meg a Mi Hazánkat illeti, szerintem a Mi Hazánk most ügyesen járt el. A Mi Hazánk rájött arra, hogy van egy vákum, tehát azzal, hogy a Fidesz nem állít jelöltet, ő most megmutathatja magát. Nyilvánvaló, hogy a Mi Hazánk hat képviselőjének nulla esélye van arra, hogy a saját jelöltjét meg tudják választani a 199 tagú magyar parlamentben. Mégis azzal, hogy a Mi Hazánk jelölt valakit, ezzel ő bekerült a hírekbe. Tehát azért volt ennek híradása, sok sajtótermék beszámolt erről. Tehát a Mi Hazánk tudta mutatni magát Magyarország nyilvánossága előtt. Egyébként is a Mi Hazánkra július óta az jellemző, hogy próbál egy kicsit mérsékeltebb, szakmaibb hangot ütni, és olyan kommunikációt folytatni, amelyik a hite szerint a magyar lakosság többségének tetszetős lehet, és most például egy energiajogászt, egy energiaszakértőt javasol mindannyiunk figyelmébe, ami ugye azért nagyon fontos, hiszen Magyarországot is súlyos meleg hőhullám sújtja, hőkupula, ebből adódóan energia szűkösség lépett fel, hiszen a paksi atomerőmű nagy részét le kellett állítani, ebből adódóan energia hiány vagy energia szűkösség lépett fel az elmúlt egy hétben, tehát ebből a szempontból is ügyes volt a Mi Hazánknak a kezdeményezése, hiszen most az energiapolitikának ezekben a napokban, hetekben igencsak megnőtt a jelentősége, és a Mi Hazánk pont egy energetikai szakértőt kért fel, hogy legyen ő a Mi Hazánk államfőjelöltje.
2: Visszatekintve még az elmúlt hónapok eseményeire, még ha sikerül is találni a Tiszának egy olyan jelöltet, elnökjelöltet, akinek nincs politikai kötődése, aki a lakosság nagy része szerint is elfogadható, ha visszanézünk erre az egész elnök választási folyamatra, súlyok elmozdítására, a Polgár Judit ügyre, azért indokoltan éri kritika a Tisza pártot a folyamat miatt?
5: Annyiban igen, hogy ugye a normális eljárás az, hogy egy köztársasági elnök kitölti a mandátumát. Tehát, hogyha bármilyen okból nem tölti ki, mert mondjuk lemond, vagy furcsa módon eltávolítják idő előtt, akkor az nyilvánvaló, az azt jelzi, hogy a politikai rendszer ezen szegmense nem működik a normális módon, nem működik a megszokott módon, tehát valami zavar, vagy valami feszültség kerül a rendszerbe, és Magyarországon pont erre került sor. Nem nagyon van Magyarországnak szerencséje egyébként a köztársasági elnökökkel az a helyzet, tehát szinte mindegyikkel felvetődtek kisebb-nagyobb problémák.

0: egy itt távozott Sulyog Tamás, egy újabb köztársasági elnök, tehát 16 éven belül három köztársasági elnök nem tudta Magyarországon kitölteni a mandátumát. Szóval én azt gondolom, hogy ez meglehetősen meggyőző év lehet a párti, a rádió hallgatóinak, amikor azt állítom, hogy hát Magyarországon a köztársasági elnöki megbízatásokban hát nem kis zavar keletkezett, a rendszer kiment a normális működéséből, és hát itt bizony nem ártana, hogyha végre sikerülne olyan köztársasági elnököt találni, aki jól el tudja látni a feladatát, és nem bukik meg idő előtt, csak hát ugye itt megint, ahogy az előbb említettem, a most megválasztandó köztársasági elnök megbízatása is vélhetően nem lesz túl hosszú életű, hiszen bevallottan ideiglenes szerepet szánnak neki. Talán majd az új alkotmány után lesz egy hosszabb távú megoldás. Magyar Péter már jelezte, hogy ő azt szeretné, hogy az új köztársasági elnököt közvetlenül választanák meg, ami persze fontos lenne abból a szempontból, hogy onnantól kezdve már népi legitimitást kapna az új köztársasági elnök. Tehát innentől kezdve az ő szerepe megváltó, vélhetően jelentősen meg fog változni a magyar politikai rendszeren belül, különösen akkor, hogyha az új, már nép által megválasztott köztársasági elnök erősebb hatásköröket kap, és Magyar Péter azt is elmondta, hogy ő egyébként ezt szeretné, és hát ennél fogva én eléggé gyanakszom arra már jó ideje, nem csak én, hogy valójában Magyar Péter azt készíti elő, hogy majd ő lesz a nép által megválasztott köztársasági elnök megnövelt hatáskörökkel, és akkor a miniszterelnök pedig egy ilyen technokrata miniszterelnök lesz, aki esetleg a macerásabb, nehezebb, népszerűtlen ügyeket elviszi, és Magyar Péter vezeti az országot úgy, hogy hát ő tulajdonképpen a kedvezőbb színben tud majd feltüntetni, és hogyha nagyon nagy baj lesz a miniszterelnökkel, akkor legfeljebb majd lemondásra tudja kényszeríteni, és ő lesz a jóságos köztársasági elnök. Úgyhogy Magyarország akkor ebben az esetben elmenne egy elnöki vagy félelnöki rendszer felé, ami igen jelentős közjogi változtatás lenne. Ugye Magyarország eddig egy következetesen eddig a napig az elmúlt 36 évben egy erős miniszterelnöki rendszeren alapuló kormányformát hozott létre, amelyben a kormány a parlament felé felelős. Hogyha elmennénk egy erősebb hatáskörű nép által választott köztársasági elnök felé, akkor az bizony mindenképpen átrendezni az egyes hatalmi ágak és fontos közjogi szereplők közötti hatalmi viszonyokat.
1: A Magyarországgyűlés kedden, augusztus 11-én választja meg az ország új köztársasági elnökét, a Tisza parlamenti képviselő csoportja pedig holnap szavaz arról, kit jelöl a tisztségre. A témáról Nagy Attila Tibor politikai elemzőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Az észak-olaszországi Liguria tartomány legfőbb égköve a Cinque Terre, vagyis a sziklára épült öt pici színes halászfalu. A falvakat festő, ide rendkívül meredek és sziklás gyalogosvények kötik össze a tenger felett. Sokan azonban elfelejtik, hogy ezek nem kiépített városi sétányok, hanem kőkemény hegyi túraútvonalak. Emiatt a Nemzeti Park vezetése egy egészen különleges szabályt hozott. Tilos a Cinque Terre túra ösvényeire flip-flop papucsban, szandálban vagy sima talpú utcai cipőben belépni. Ha a hegyi mentők vagy

0: A parkőrök rajta kapnak minket, hogy nem megfelelő lábbeliben vágunk neki a távnak, a büntetés 50 eurótól akár elképesztő 2500 euróig is terjedhet. Ezt a szabályt nem a turisták bosszantására találták ki, hanem azért, mert évente több száz embert kellett helikopterrel kimenteni a sziklák közül a teljesen alkalmatlan cipők miatt. Ha ide utazunk, a túrabakancs vagy a recés talpú sportcipő legyen az első dolog, amit bepakolunk a bőröndbe. Így magabiztosan hódíthatjuk meg az olasz Riviera egyik leglélegzetelállítóbb útvonalát.
1: Peter Pellegrini szerint csírájában kell elfojtani a faji indíttatású erőszakot. A kulturális minisztérium pontosítja a támogatási szabályokat. A Riad vezette koalíció nem fogja tétlenül nézni a jemeni huszi támadásokat. Volodymyr Zelenszky Belgrádba látogat, Alexander Vučićcsal az EU csatlakozásról is egyeztet.
2: Napzárta. Nyitrai Nórával.
1: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Már csírájában el kell folytani a faji gyűlölködésből elkövetett erőszakot, reagált a közösségi médiában Peter Pellegrini államfő a külföldiek ellen elkövetett nyitrai támadásra. Szlovákia továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb országa, és azok számára is biztonságosnak kell maradnia, akik tanulni, becsületesen dolgozni, vagy turistaként érkeznek ide. Bízom benne, hogy a rendőrség felderíti az ügyet, és megbüntetik a tetteseket, jelentette ki Pellegrini. Az ellenzéki SAS szerint az augusztus 17-én életbe lépő cégnyilvántartási törvénymódosítás megdrágítja és bonyolultabbá teszi a vállalkozások alapítását és működését. A párt úgy véli, az új szabályok növelik a bürokráciát, rontják a vállalkozói környezetet és visszafoghatják a befektetéseket. Az SAS ezért szeptemberben törvénymódosítást nyújt be, amely eltörölné a szigorításokat és ismét egyszerűbbé tenné a cég alapítását. Részletek Mezőszállási Márktól.
3: Az ellenzéki SAS szerint a kormány újabb terheket ró a vállalkozókra. Augusztus 17-től módosul a cégnyilvántartási törvény, amely megdrágítja a vállalkozások alapítását és működését. A párt szerint több esetben már nem lesz elegendő az elektronikus vagy hitelesített aláírás, hanem közjegyzői okirat vagy ügyvédi ellenjegyzés is szükséges lesz. Emellett a cégbejegyzés illetéke is emelkedik, így egy új vállalkozás elindítási költsége akár az 500 eurót is meghaladhatja. Az SAS úgy véli, az új szabályok növelik a bürokráciát, rontják a vállalkozói környezetet, és visszatarthatják a befektetőket. A párt bejelentette, a szeptemberi parlamenti ülésen törvénymódosítást terjeszt be, amely visszavonna a szigorításokat, és ismét egyszerűbbé tenni a cég alapítást.
4: Mi v SAS máme abszolútne iný prístup, a hovoríme, že treba reštartovať.
3: Az SAS-ben teljesen más megközelítést képviselünk. Újra kell indítani a gazdaságot. Fel kell készülni arra is, ami Fico után következik. Öt alapvető lépést kell megvalósítanunk, arról már nem is érdemes vitatkozni, hogy ezek szükségesek-e vagy sem. A kérdés az, milyen gyorsan tudjuk bevezetni őket. Az első a tranzakciós adó eltörlése. Mára mindenki tudja, hogy a tranzakciós adó tönkre teszi a vállalkozókat. A második lépés az egy kulcsos adó bevezetése. Ez egy egyszerű, átlátható adózási rendszer lenne, amelyben nem lennének kiskapuk, és a vállalkozóknak nem kellene adó optimalizálással vagy más hasonló megoldásokkal foglalkozniuk. A harmadik lépés az ÉSZT típusú társasági adózás bevezetése, hogy a vállalatok felesleges kockázatok nélkül újra befektethessék nyereségüket, így új munkahelyeket, új telephelyeket hozhatnak létre, új munkavállalókat vehetnek fel, és nem kellene további hitelekkel vagy más terhekkel szembenézniük. Az a pénz, amelyet megteremtenek, és amelyet saját vállalkozásukba szeretnének visszaforgatni, 0%-os adó mellett újra befektethető lenne. A negyedik lépés, amelyről szintén nincs mit vitatkozni, az adó és járulékterhek csökkentése, nyilatkozta Branislav Gröling, a párt elnöke.
1: A Kulturális Minisztérium módosítja a támogatások nyújtásának részletes szabályait. A javaslat célja a szöveg pontosítása, két paragrafus beillesztése a jelenleg hatályos intézkedésbe, valamint egy melléklet kiegészítése, közölte a minisztérium a módosító javaslatban, amelyet ma terjesztettek be tárcaközi egyeztetésre. A változások új programokra is reagálnak, amelyek a szellemi kulturális örökség védelmét, valamint a hazafiság és a nemzeti öntudat erősítését támogatják a fiatalok körében. A minisztérium szerint a jövőben a pályázóktól célzottabb adatokat kérnek majd, ami gyorsabb kifizetéseket tehet lehetővé. Az új szabályozás szeptember 1-től léphet hatályba. Több száz betöltetlen pedagógusi állás van az iskolákban a tanévkezdés előtt, mindenek előtt matematika tanárt, angol tanárt, fizika tanárt és informatika tanárt keresnek, erősítette meg Lubica Melcerová, az Alma Career Szlovákia PR menedzsere. Melcerová hozzátette, az EduJobs oldalon jelenleg körülbelül 500 pedagógusi állást hirdetnek az alap- és középiskolák, csak Pozsony megyében 200-at. A legkevesebb álláshirdetést Zsolna megyében tették közzé az iskolák. Nem pedagógiai állásokat is meghirdetnek az oldalon az iskolák, a leggyakrabban szakácsnőket, takarítónőket és konyhai kisegítő munkaerőt keresnek. A belügyminisztérium a Nemzeti Biztonsági Hivatalt, az NBU-t kéri fel a tesztüzemben működő radarok független vizsgálatára. A tárca a médiában megjelent kétségek miatt a beszállító Szoitront is felszólította, hogy igazolja az eszközök eredetét. A cég visszautasította, hogy a kamerák Oroszországból származnának. A minisztérium hangsúlyozta, eddig mindössze 2 tesztradar működik, miközben az eredeti terv 279 berendezéssel számolt. A közbeszerzést azonban felfüggesztették, az NBU azt vizsgálja majd, jelentenek-e kockázatot az eszközök hardveres vagy szoftveres megoldásai. Az ellenzéki PS szerint biztonsági kockázat állhat fenn, a minisztérium viszont azt közölte, erre nincs bizonyíték és adatszivárgást sem észleltek. Problémásnak tartja a kormány által július elején jóváhagyott nemzeti parkok övezeti besorolását az Európai Bizottság, és azok kiigazítását kéri. Erről Tamara Stólová, a parlament mezőgazdaságért és környezetvédelemért felelős bizottságának alelnöke tájékoztatott, és ezzel igazolta Filip Kuffa, környezetvédelmi államtitkár korábbi állításait. További részletek Gazsik Viktóriától.
5: Az elfogadott rendeletek szembe mennek a helyreállítási terv korábbi célkitűzéseivel.
6: Uznesenia tak ako boli prijaté idú totiž proti už dávnejšie schválenému milníku plánu obnovy
5: és az egész nemzeti park reformmal. Stólová rámutatott, hogy két minisztérium érdeke ütközött a reform kapcsán, a környezetvédelmié és a mezőgazdaságié. A képviselő szerint a reformot úgy alakították ki, hogy a mezőgazdasági szakembereket kizárják a folyamatokból. Az Európai Bizottság által kérvényezett kiigazításnak két lehetőségét látja Stólová, vagy visszavonják a határozatokat, vagy módosítják a problémás rendelkezéseket, és fenntartják a jelenlegi káros állapotot. A képviselő felszólította Tomás Tarab, a környezetvédelmi minisztert, hogy azonnal törölje a vonatkozó rendeleteket, a csütörtökön aláírt memorandumot a két érintett minisztérium között nem tartja elegendő megoldásnak.
1: Szemtanúk beszámolói szerint a Slovnaft pozsonyi finomítójában történt robbanás hatalmas dörrenéssel járt, amelyet jól lehetett hallani a környéken, és több közeli épület ablakai is beleremegtek. A vállalat szóvivője Lucia Csorbová elmondta, hogy egy kőolaj termékeket tároló tartály sérült meg, a folyamat a benne lévő anyag kigyulladásához vezetett. Az incidens során senki sem sebesült meg, a lakosság számára nem áll fenn közvetlen veszély. A hatóság arra kérik a környéken élőket, hogy lehetőség szerint ne menjenek ki a szabadba, és tartsák zárva az ablakokat. A robbanás pontos körülményeit és okát még vizsgálják. Holnap az orosz invázió kezdete óta először látogat Belgrádba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, Alekszandr Vucic szerb államfővel többek között az európai integrációról, a gazdasági és az energetikai együttműködésről tárgyalnak. Vucic szerint a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ezért a kölcsönös segítség lehetőségeiről is egyeztetnek. A két vezető legutóbb júliusban találkozott Kijevben. Belgrád továbbra is külön utas politikát folytat, nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és megőrizte energetikai kapcsolatait Moszkvával. Ugyanakkor támogatja Ukrajna területi integritását, és az ENSZ-ben elítélte az orosz inváziót. 8 ember meghalt egy iskolai lövöldözésben Tájföldön. A támadó egy diák volt, aki apjától lopott fegyverrel, előbb a nagyszüleit ölte meg, majd egy nontaburi középiskolában 3 diákot és 3 tanárt lőtt le. A támadás során 15-en megsérültek, miközben menekülni próbáltak. Az elkövető meghalt, de egyelőre nem tudni, öngyilkos lett-e, vagy a rendőrök végeztek vele. A tájföldi miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az eset után az ellenzék a fegyvertartás szigorítását sürgeti. A Szaúd-Arábia vezette koalíció nem fogja tétlenül nézni a jemeni húszi lázadók támadásait. Egy szaúdi katonai forrás szerint nem akarnak eszkalációt, de nem engedik az erőviszonyok megváltozását. A lázadók lakónegyedeket és menekült táborokat lőttek ma Marib városában. Legalább 2 civil meghalt, 14-en megsérültek. A jemeni konfliktus 2015 óta tart, és már 10 000 életét követelte. Magyarország feloldja az extrém hőség és vízhiány miatt bevezetett rendkívüli intézkedéseket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megszűnik a víz- és energiafogyasztás csökkentésére vonatkozó felhívás, és az állami alkalmazottak visszatérhetnek munkahelyükre. Újraindul a tehervonatok közlekedése a korábbi korlátozások nélkül. Szombattól mérséklik a hőségriasztás szintjét is. A kormány szerint a helyzet stabilizálódott, amit a várható csapadék is segíthet.
7: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
8: Betlehem Dávid arany, Fábián Bettina pedig ezüstérmet harcolt ki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves Betlehem korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. A 2 évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf célfotóval 5. lett. A tavaly Sztarigrádban győztes 21 esztendős Fábián az első 2 számot kihagyta, mert 2 éve a párizsi olimpián és a közelmúltban egy világkupa versenyen is megbetegedett a vízben. A mai viadal hajrájában óriási harcot kellett vívnia, a 10 és 5 kilométeren is aranyérmes olasz Ginevra Tadeuccival, és végül a célban egy hajszállal korábban érintette meg a panelt. A labdarúgó NB1-ben nem sokkal ezelőtt kezdődött a 3. forduló nyitó mérkőzése, az MTK felcsút találkozó. Lemondásra szólította fel Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét, Lise Klaveness, a norvég tagszervezet vezetője. Jákó Miriam ezüstérmet szerzett a nők sportpisztoly számában a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály és Szép Balázs magabiztos teljesítménnyel az A csoportból bejutott a szombat délutáni döntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. A B csoport 18 versenyzője között szerepel a 2024-ben világbajnok Böhm Csaba, illetve Tamás Botond. Az elődöntős mezőny második fele 17 órakor kezdte a küzdelmeket. Rózsahegyi Bori 4. lett távolugrásban, Richard Machata pedig a 6. helyen végzett 100 méteren, az Egyesült Államokbeli Ózsemben zajló U20-as atlétikai világbajnokságon. A Marozsán Fábián, Danyil Medvegyev, magyar-orosz páros bejutott a 8. döntőbe a montreáli tenisztornán.
7: Időjárás.
1: Este, éjjel is előfordulhatnak még szorványosan kis területeket érintően záporok, zivatargócok, de többségében változó, gyenge gomoly felhőzet és csapadékmentes idő lesz a jellemzőbb. Holnap kelet felé mozog, illetve várhatóan felettünk elgyengül és feloszlik a hideg front. Reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kubányi Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el, a viszonthallásra.

Thank you. Thank you so much. Thank you.

som po rokoch.

Dnes už ako vidíš, jazdím solo.

my music. They started without me.

mir ganz was Feines, Schirren und Sonnen.